0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is ilyen nagy kedvencek egymás után, mint az összetéveszthetetlen hangú Teddy Swims, az igazi mai sláger a The Door, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig fél három előtt sem állok meg, sőt, egy újabb nagy lendületet hozok, egy, hát szerintem szenzációs tehetséggel. Kettővel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, és akkor nekem az ő szettje volt az abszolút kedvencem. Joel Corey-ról beszélek, aki most a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kevés énekesnő mondhatja el, hogy ennyi sztárral dolgozott. Martin Garrix, Jeezy, Louis Tomlinson, David Guetta, Topic, Alok, és most Faithless. Ez Bibi Rexától a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Hogy telik a meló? Kitartást! A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig a legnagyobb kedvencekkel teszem még egy picit lendületesebbé az estét. Jön például Ray Dalton, de itt lesz Ray is, mind a ketten újdonsággal, de hozom Cashmere-t, Minellit, a kezdésben pedig Taylor Swift-et. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, három után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És olyan jót mosolyogtam most az előző dalnál, eszembe jutott, hogy amikor ez kijött, akkor na, hogy a piárosok elkezdtek dolgozni, és jöttek a pletykák, hogy összejött Shawn Mendes és Camila Cabello. Hát nyilván. Na, viszont az igazi mai slágerek között az újabb már el is indult, Felix Hirsch és Shaus párosát választottam, ez a Walk With Me, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Kellemes éjszakát mindenkinek.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel ma is jönnek Balázsék műsorra, friss műsorra, de délután is, mert hogy indul a rócsó, az első állomás Győr, 16 órától Live Mix, 17 órától pedig egészen este 8-ig Balázsék menőjátékokkal és ajándékokkal, Győr után pedig Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik majd, most meg Rédáton az igazi mai slágerek között, ez a Blood Run in a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Megkérdezték most Viberen, hogy lesz-e ma játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért, mert hogy múlt héten is volt, és hát mi a helyzet ezzel a héttel. A válaszom pedig az, hogy na, hogy lesz! Ha-ha! Figyelni kell ma is, majd napközben azokat a világsztár előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra, mert ha elindul egy daluk, és 10-ként hívjuk a 0620-311-111-et, páros belépőt nyerhetünk. Rayon, ez a Where is my husband?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, de nem csak 6-tól, hanem délután 5-től is, mert hogy startol a roadshow. A következő órát pedig ez az igazi mai sláger indítja. Abigail Excel Csugöderi, az a felvétel, amit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert hogy ők is érkeznek. És zenélnek a nagy színpadon majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, meg hát néhányaknak már szép reggelt, akik nagyon-nagyon korán kezdik ezt a hetet. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, ebben hiba nem lesz. Most például David Guettával indítok, aki ezt a nyarat is, amellett, hogy utazgat és egy csomó helyen fellép, stabilan minden héten azért Ibizán tölti, mert hogy ott is van rezidenciája, meg hát Las Vegasban, szóval tényleg sokat kell repülnie. A One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Így csak igazi mai sláger megy. Ki az, akivel nem lehet tévedni? Hát vannak néhányan, de egy Siren tudja, hogy egy közülük. Ez az aktuális igazi mai sláger, a Camera méghozzá Cyril, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixé.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 6-tól is friss adás Balázsékkal, délután 4-től pedig startol a Rócsó, először live mixel, 5-től pedig Balázsékkal Győrből.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Megújult a temető környezete Zalatárnokon. Fenntarthatósági hetet rendeztek Nagy Kanizsán. Érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Egy zalai település Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helység nevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar település nevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Új burkolatot kapott a temetőhöz vezető út és a parkoló Zalatárnokon. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és könnyebben megközelíthető lett a ravatalozó környéke, írja a ZAOL. A beruházás mintegy 4,7 millió forintból valósult meg, és hosszú ideje megoldásra váró problémát orvosolt a településen. A munkálatok mellett a helyiek önkéntes összefogással virágosították is a temetőt. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyagpalackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti jégtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt is. Hát kellemes hétfőt is mondom ezt azért, mert Balázsik ma duplázni fognak, szóval ez azért szerintem mindenképpen egy kellemes dolog. Május 11-e van, 5 óra után járunk, 10 perccel a Ferencek, a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa és Faithless és a New Religion, egy vadi új kedvenc, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az előbbi fél mondattal már mondtam, hogy ma Balázsék dupláznak, hát ha van, aki még nem tudja, reggel 6-tól is lesz friss adás. Viszont egyben ma indul a roadshow, a délutáni roadshow, először Győrbe látogatnak el, 4 órától live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsék, ez minden helyszínen így lesz, így ma is Győrben a Széchenyi téren, aztán holnap Sopron várkerület, szerdán Szombathely főtér, csütörtökön Dunaújváros városháza tér, pénteken pedig Debrecen Kossuth tér. Ezek a roadshow állomások, ő pedig Lost Frequencies, a Bastille-jel, az igazi mai sláger a Head Down, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elszórtam, ma már lehet csapadék, de alapvetően kellemes, 20-21-22 fok az ország nagy részén, ami szerintem menő. Ez pedig az igazi mai slágerek között a folytatás, a hírek után Lói és a Get Lucky jön, aztán a Balázsék Best On a péntek nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor elsőként, aztán újra délután, mert hogy a délutáni rócsó is kezdődik Győrből 17 órától. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készülnek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készülnek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Tehát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkahely váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor jó, meg, akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
2: Én
1: aha.
2: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam.
1: 52-53.
2: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
3: hosszú kevésbé.
1: Naposolt először.
2: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra, viszont... Korábbra hozzad egy kicsit.
3: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősted az élet, munkahelyed van.
2: Hát akkor még hiszel
1: friss
2: magadban,
1: házas
2: tele
1: vagy
2: erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod.
3: Lelkes vagy,
1: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az
3: ott
1: a 30-35-ben.
3: Tele
1: vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Ilyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na,
2: szerintem
1: mit mondtok
2: nagyban benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban
3: igen.
1: Vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát mondjuk mondod, hogy kezdek igazán elszomorodni.
1: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. Ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási
1: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, kiszáradás. Görbelegolja, hát így nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
3: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: Implantátumcsere.
3: Az.
1: És látod... Elhagy az implantátumot, hát, kifolyik.
3: Hiába cserélem. Már sehogy nem
2: lehet, hogy rossz az út, ami jársz.
3: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
3: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
1: amíg
3: újra.
1: Amíg végleg kiesnek a fogai.
3: Amíg teljesen elengedem ezt.
1: Teljesen, te csontvitkulás.
2: Logo, tacskóbőr, minden.
3: Akármennyit kerázom.
1: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
3: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
1: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon
3: felfújt
1: szájú, hogy vége, nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés, figyelj.
5: Figyelj, lehet, tényleg, bárminek tehet, Ferivel vagyok ugye egykor.
1: Nem érzed az ungörbe aját?
5: Nem.
1: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek.
2: Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
5: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
1: Úgy vagyok. Úgy fogalmazál meg, hogy láthatatlanná válnás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
3: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap a ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhád, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, egyszerű.
1: Na, de akkor mi az U-görbe fölfelé ívelő szakasz?
5: Nálunk most a munkásoknak is
3: U-görbe, neked van U-görbe, de a férfiaknak van U-görbe.
1: Nekünk az U-görbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
3: Motorozás.
1: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az U-görbe.
3: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
3: Addigra fáradnak el.
1: Egy csomó 45-50 éves nő.
2: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
3: Nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi meg lelki érés, ami
5: az a szellemi,
3: amivel mi már rendelkezünk.
2: Jó, Júli, hagyjad már.
1: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
3: Ezt remélem.
1: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az U-görbe alját. Jó, miből érzed az U-görbe alját? Írjanok azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az U-görbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
3: belőle. Hány éves vagy?
1: Én 49 leszek 2 hónap
2: már
1: múlva.
2: Már ő kifele jön.
3: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
1: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
1: 47
2: voltál,
1: éves voltam.
2: Figyeltek,
1: mit akarsz, ezzel mondani?
3: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
1: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Mert igen, belenézel a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
3: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
1: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
3: Őszhajszálakat tépkedtél már?
1: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
3: De olyan,
1: Na, hogyha már egy időt akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
3: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
1: Az 47.
3: És egyébként ez pont egybeesik ez az időpont.
1: Ja, értem. Tehát mi ott a gödör alján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezdést,
1: szorítsuk meg. Rátsuk ki egymást.
5: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod,
1: Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34
1: és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
1: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazítást találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Jó, de nagy váltás.
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: 58 vagyok, széles az U betű alja. Csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma. Unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Á, 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Hát benne van.
1: Igen?
2: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás, tehát hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főtt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap
1: tehát,
2: neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
2: Meg hát el tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön, hadd szóljon.
3: Figyelj ide, merre veszem. Semmi gond.
1: Hát, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
1: Most aztán olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is ölelt. Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
2: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
5: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az a tipi, az az összenézés, ami lehetett
5: igen,
1: volna?
5: Volt. Igen, és igen. Akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: innánk
5: egy kávét esetleg, mit szólt?
1: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
5: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
1: Plusz,
5: már
1: hát, ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted
5: volna. Van egy férjem, azért
2: de legalább a keresztek összeért, ahogy gyúltatok az akciós tej fölér?
5: Nem.
1: De ott van a villanás.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
1: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
5: De
1: tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
5: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az.
1: Vannol van ezzel. Felszer rakva valamilyen oldalra.
3: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Be, ahogy mondta James Dean, éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorva állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Látod, a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
2: ez
1: írta.
2: Ez az alja, és innen föl.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
13: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már lehet szavazni az év fájára. Zalában is keresik az év tesi tanárát. Zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében, olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Csesztregi, Tótszerdahelyi, Pacsai, Zalalövői és egervári szakemberekre is voksolhatunk május 11-ig. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófa Védelem és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A Zalai Katasztrófa Védelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vöröskereszttel. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, május 11-én vagyunk, május 11-én vagyunk, mi van ma, a roadshow van?
2: Mi van ma?
1: Ma Széchenyi tér Győr.
2: Mi van ma?
1: Kitelepülés.
3: Vacsorázunk a Székeshelyen.
1: Székeshelyen vacsorázunk. Négy játékot adunk helyszínen.
3: Mi van ma? Boldog születésnapot, Feri.
1: Mi... Oh!
4: Köszönöm!
1: Tudtad?
4: Köszönöm, kicsi!
1: Soha biztos életben nem jöttem volna rá, pedig tényleg.
4: Köszönöm,
1: kicsi! Ő is János, ugye nagyon közel voltak egymáshoz, onnan tudtam megidézni mind a kettőt. Olyan? Tényleg?
3: De csak bizony, kicsi.
1: Hát bizony... az akkor várjál, hát akkor oda estére ott valami ott aztán majd. Nehogy aztán ott a tartácska legyen!
3: Tűzijáték a farkofák közé!
1: Hát mindenki gyerekek, hát akkor ott, hát ott mondjuk gyerekek. Akkor, hogy aki a legjobb, legviccesebb, legkedvesebb, legmeghatóbb ajándékkal készül, akkor azok nem mi leszünk.
3: És teljesen, Feri, mit nagyon szeretnél köszönöm. A születésnapodra kapni?
1: Egy jó győri kitelepülést. Este vennünk vagy egy osztékre.
4: Nagyon szeretnék Győrben kitelepülni ma este. Az volt az álmom, hogy születésnapomon Győrben a Széchenyi téren este 5-től 8-ig
1: család nélkül, velünk vacsorázva.
3: Kedves Győr, hallottátok mi a helyzet, igaz? Kedves igen. Győr, most hozunk nektek egy születésnapos Rákóczi Ferit.
1: Így van. A boldog születésnapok tábla, az 5 órai happy birthday éneklés, a torták eljövetele.
3: Helyszín, abban befújt kebleket látok.
1: A gyertyák ánuszból való elfújása, és minden más, ami bennünket érdekel, úgyhogy 5 órakor akkor egy kis ünnepi ceremónia vegyék kezdetét, verjen félre a harangtorony,
3: és
1: dőljön le, és személyesen Borkai Zsolt köszöntsön föl. Ja.
3: Borkai Zsolt köldökéből fogod ma este inni az unikumot. Én ezt ígérem.
4: Jó, de ott leszel kepit.
3: Velem. Nézd, ott leszel velem. Azt szeretném, hogyha a Borkai Zsolttal egy kepis unikumot zokni.
1: Csak orba. Csak orba szívószállal fel a kepit.
3: Megszerzem a Miskolc ikreket, azokat én fogom mozni. Még elindulnak, odaérnek.
4: Jó, ide jó. Egy én zoknit kérek.
1: Mert, hogy a... Lyukasat?
4: Hát persze.
1: De akkor az Adida Didinek kell szólni, mint annó. A régi szép időkben a hajón szólt Adida Didit, meg a 500-ös kepje a hajón. Zseniális. Úristen. Na, hát akkor születésnapozunk.
3: Na, milyen módon megüljük ezt? Most nem kérdeznek, hogy hanyadik, mert egy hölgytön nem érdemes, de...
4: Így van, 56.
3: 56? Abban az évben nagy dolgok történtek itt Magyarországon, csak mondom.
1: 56? Belátható közelségbe került a 70.
4: Igen, a nyugdíjkorhatár.
1: A nyugdíjkorhatár és a 60, haver.
4: Az, igen.
1: De egyébként 56. Basszus. Megérettél, mint egy jóbor, most komolyan.
4: Igen, csináljuk, toljuk, nem állunk figyelj, meg.
3: Az az igazság, hogy...
1: Nem számít, az csak egy szám.
3: Néha szokta küldeni képet róla a régi szakálladdal, és én örülök, hogy megöregettél.
1: Én is azt gondolom, hogyha végignézem az Ábelanyítás Krém 21-es TV felvételeket, hogy mi volt az.
4: Csak simán krém volt.
1: Én szerintem olyan ott vagy, mint egy jóbor. Vagy krém, nem krém 21, csak krém, igen. Szerintem kellett az idő, hogy kibontakozzon a sármot.
3: Úgy mint egy ebihal. Mint egy lakásbiztosítás árus.
4: Ez most a szülinapom, nem mint a gyalázási napom, kicsi.
3: Egy szülinapi rosztot kapsz tőlük.
1: Megrosztolgatunk itt, igen, megrosztolgatunk, de az idő jót tett, olyan vagy,
4: és volt igen, arra is képzeld el, úgyhogy nem volt az rossz korszak, köszönjük.
3: De ezt felfogad, nem tudok mit kezdeni az a
1: helyzetben.
4: Viszek neked estére egy képválogatást,
3: és hogyan csináltam meg, hogy a csíkok ugye helyükön maradják, mindig bele kell borotválni? Hogy volt?
4: Igen, be kellett vágni.
1: Ott
3: azt nézzek, na, azt azért... nézzek azt a baba pofát.
1: Szóval nézd meg a zene.hu-s képedet, mellette a füleses képedet, szóval azért mind a körszakál megőszülése igazán jót tett azért a fizimiskára. Szerintem ilyen 2005-ben voltál, várjál. Hát az 2005.
3: Rettenetesen hasonlít valakire szakál nélkül, de nem tudom, hogy ki az. Kicsit a Kasuba Eszilárdra. De nem tudom, olyan, de kire hasonlít szakálnék?
4: De legyek már kosszúban.
1: Figyelj ide, vagányabb lettél te, azért hát az sokkal. Van. Szóval, hogy azért...
3: A Hajdú Petire hasonlítasz.
4: Hogy nem áll!
3: Nézd oda,
1: sosem nézett
3: Péter.
1: Ki ilyen jól a Hajdú. Csak mióta független.
3: Őt elhatározik a politikától,
1: sosem volt. Mióta elhatározik a politikától, sosem volt. Igen, sosem tartozott sehova. Szóval, hogy ja, igen. Ünnepeltünk már szülinapot rócsón egyébként. Volt, hogy mind a kettő tökély oda esett, meg hogy csak az egyik ötök, mindig májusban rócsózunk.
4: Májusban mindig a mi születésnapunkon valahol voltunk, vagy az enyémben, vagy a Jánosén, vagy mindkettőnkön, de tényleg...
3: Na jó, megvan az
1: ötlet. Gaskó Balázs! Gaskó Balázs az M1-ről egyébként.
4: Keres már a Gaskóra,
1: nem is így néz ki. De jó vagy, Gaskó Balázs. Figyeld, nézd. Hopp!
4: Hát, na! Hát
1: de a fiatal, nem.
4: Egyáltalán nem.
3: Nem, ez egy hülyeség. Na, elmondom, győriek, figyeljetek ide.
1: Le lettünk szavazni.
3: Külön ajándékcsomagot adok annak, aki beszáll a Rákóczi Feri hasonmás versenybe.
1: Jó. Meghirdetjük születésnapi Rákóczi Ferenc hasonmás versenyt csak Győrben.
4: Mert Győrhöz nagyon közel van Ausztria, és ott van a rádiós haverom, aki ugyanúgy néz ki, mint én.
3: Elhozzátok, az plusz pont.
1: De várjátok, akkor ezt vigyük végig a héten. Mert volt, csináltunk már ilyet, hogy hasonmás keresési hét, akkor az a rócsónk alcíme a Rákóczi Ferenc hasonmás
4: verseny. Jó.
1: Szerintem pont tavaly vagy tavaly előtt, esküszöm, nem fog beugrani, de hogy kerestük valakinek a hasonmását, és erről szólt egy nap, de most végigvisszük Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
3: Igen.
1: Egész héten él, egy nagy ajándékot intézünk neki kapcsolatban, még az is lehet, hogy cash rá tudunk dobni.
3: Jó, legyen pénz, meg ló, minden, ami
4: kell.
3: Igen. Hogy szóltam, pénz, paripa, igen.
4: Fegyver,
3: igen. De azt szeretném, hogy tehát ez egy nagyon tág témakör, mert Rákóczi Ferinek ugye nagyon sokfajta korszaka volt, úgyhogy bármelyik Feri lehet. Nem tudom, hogy a aktuális Feri legyen.
4: Lehet bármelyik is.
3: Igen, jó. Igen.
1: Okay.
3: Fotót hozzá, hogy mihez kell hasonlítanunk téged.
1: És tegyünk mellé egy minden idők legtrébb gattalentjét plusz Rákóczi Ferenc hasonmás verseny. Legyen ez egy ilyen?
4: És igen? Az sem baj, ha a kettő összeért.
1: Tehetségtelen kerestetik.
3: Jó.
1: Meghirdetjük a tehetségtelen kerestetiket, Tré Gattalent és Rákóczi Ferenc hasonmás verseny alcímmel turnézunk hát, akkor ezen a héten.
4: Igen, miben vagy a legrosszabb?
1: El jó. Kell hoznod valamilyen produkciót, nyilván nem lesz jó, bármit csinálhatsz.
3: Utána pedig
1: csinálhatsz.
3: Aszfaltrajd verseny. Igen,
1: ugrálok ötred és aszfaltrajd verseny. Tehát akkor csináljuk az önjelölt gattalentünket, okay. És alcímünk Rákóczi Ferenc hasonlás verseny is zajlik egyben. Jó?
3: Adom.
1: Én már most szeretem ezt a turnét, pedig még elsérültünk.
4: Nagy ajándékok benne.
3: Igen, és nagyon szeretném ahogy látni, ahogy a Feri csókolózik saját magában.
1: Hát megvan a hasonmás, és jó hasonmás, akkor
4: még ez is
3: hasonmás, az nem megcsalás. Nem?
4: Jó,
3: nem.
4: Azért nem menjünk el amellett, hogy akkor a győrieket felszólított, hogy sok ajándék, nagy ünneplés.
1: Azt nem menjünk el. Tehát azt mi ajándékozzuk meg, aki ma megérkezik egy nagy tortával, egy boldog születésnapot Feri táblával, meglepetésből kiugrik egy tortából, mint Erika ellenyák.
3: Vagy egy bogrács gulyásból ugrik ki. Az lenne az
4: nem baj, ha fiú.
1: Igen. Nem baj, a fiú.
4: Nem baj, a fiú.
3: Most mi
4: csak
3: nem?
4: Ugorjon.
3: Egy pacalból kiugrik valaki, imádnám.
1: Így van.
4: Bekkentes tűnő.
1: Én már látom a Széchenyi tér 5:00 happy birthday-t éneklünk ott sok száz emberrel. Jó lesz ez? Pacaltestűnök, ide nekünk!
3: Ide nekünk a pacaltestűnök.
1: Hurkatestű férfiak, pacaltestűnök, jöjjenek! Jó, oké, okay. Jó lesz ez.
3: Van-e kívánságod, Feri? Milyen ízvilágra vágysz esetleg még a torta kapcsán?
1: Kérhetsz bármit, tényleg egyébként.
4: Na.
1: Na. Az milyen? Az szudakrémes gombás?
4: Igen, sukkó.
3: Olyan jól indult, olyan magasan
4: csokoládé.
3: Voltunk. Olyan magasan
1: egy
3: voltunk.
1: Egy négysajtos. Az a suna íz,
4: négysajtos. Mondtad már, pacal. Mondtad, hogy pacal.
3: Én kivonulok ebből a beszélgetésből. Neked még örömes
4: imádod. Okozni,
1: milyen torta ízre vagy? Sunára, négysajtosra.
3: Gombakrémes. Olyan gusztustalan szó.
1: A suna?
4: Miért lenne az?
3: Susogós, hangutánzó.
1: Suna.
4: Suna.
1: Annál csak a bula. Mutasd a buládat.
3: Ja, ezt tudnám folytatni, de nem fogom. Jó, igen. A 12-es karikájú újsor, és nem én leszek az, aki miatt, mert beszálltják az egészet.
1: Aztán ne felejtj a bulamosúrt, hozd a bulamosúrnat is. Na jól van, gyerekek, hétvége jó volt, rendben volt. Pihentetek, utaztatok, felléptetek, motoroztatok, mindent csináltatok.
4: Ezek voltak pontosan.
1: Előszülinapoztatok, elbúcsúztatok. Május 1-e.
3: Az mondjuk egy hete volt.
1: Ne törődjél, vagy az 10 napja volt, de nem baj, hát...
4: Kicsit ő elmaradt.
1: De te ünnepelheted most 11-én. Tehát az egyáltalán nem baj, hogy te most fordulsz rá május 1-re, csak ne két hét múlva gyere Győrbe.
3: Az van, hogy egy féregjáratba került, és újra május 1-re volt a hétvége.
1: Fontos, hogy hozd be a dátumot ott, ahol tartunk, mert jövő héten fogsz megérkezni Győrbe. Nem biztos, hogy ott fog tenni a délutánnak, ha nem vagy ott.
4: Na, ha már ilyen régi dátumok, egy kis megfejtést szeretnék kérni tőletek. Ugye most május 11-én hétfő van, és két héttel ezelőtt Londonban maratonfutás volt.
1: Igen, londoni maraton.
4: Londoni maratonfutás, és hát megtör, meg megtört az álom dolog, hogy 2 óra alá hozták. Képzeld el, hozták. Ugye ezt a Kipcsogi megcsinálta már egyszer, de ő úgy csinálta
1: meg. Nem hivatalosba.
4: Igen, nem hivatalosba, pályán csinálta meg, volt ilyen ékelőtte meg akármicsoda, de most megtörtént a dolog. És hát az a helyzet, hogy Jomi Kejecsla befutott 1 óra 59 perc 41-jel, és ő ugye nagyon tudott volna örülni ennek a dolognak, de képzeld el, hogy van egy csávó, aki erre rávert 1.59.30-al.
1: Ugyanazon a versenyen.
4: Ugyanazon a versenyen, tehát képzeld el, hogy életed legnagyobb eredményét futod, áttörsz egy olyan időt, amire senki soha nem számított.
1: Eleve a 2 órás így lélekhatár, tehát ezt nem tudták megcsinálni.
4: Te megcsinálod 1 óra 59 perc 41 másodperce, és van egy csávó, aki erre 11 másodpercet ráver. Hogy érezheti magát a második hely? Erre
1: a szeretnék. És minden idők rekordját futod, várjál. Tehát, hogy ott akkor 2 rekord dönt, mert 2 perc alá eddig soha senki nem tudott hivatalosan bemenni, ez világszám a maratonsportban. Tehát ezt tényleg nagyon várták már.
4: Tehát mondom, az 1.59.41-et se futotta meg senki, te ezzel érsz célba, és tudod, hogy 11 másodperccel előtted ott egy csávó. Úgyhogy életed csúcsát futottad, soha senki nem futott ilyen gyorsan a földön. És van egy hapsi, aki 11 másodperccel hamarabb befut, mint te.
3: Fusson az, akit üldöznek.
4: Ez igaz? Én mit mondasz magadnak?
1: Na de várjál. Tehát, hogy várjál, de ha ő fut, és a második helyen van, tehát akkor ő végig tudta, hogy kell, hogy legyen valaki egy első, vagy ott akár áll, az... De várjál, nem biztos, az mögötte is elindulhat,

0: Az első nagyon megy, mert ott volt a végig, hogy tolta, a második meg utol akart érni az első, tehát ők ketten egymást belehajtották, hogy ekkora időt fussanak. Mert hogy mind a kettő üldöző és üldözött volt. Nem valószínűleg írdatlan verseny nyomtak, még az is lehet, hogy felváltva vezettek, tudod.
1: Igen, kicsit szomorú lennék az.
0: De el kéne olvasni, hogy mikor hagyta le. Mert az is lehet, hogy mondjuk a 30. kilométerig emberünk vezetett, mekkora dolog. Vagy akár a 38-ig, és a csávó az utolsó 4 kilométeren vert rá. Azért azt is érdemes lenne megnézni, mi volt ennek.
2: Szerintem ez nem rossz érzés. Én nem gondolom, hogy szomorú lennék. Én azt érezném, hogy ez egy nagyon... durva, ilyen történelmi pillanat, és legalább valakivel megoszthatom ezt.
0: Na de senki nem ment 2 perc alá. Te befutod, és azon a versen, két óra alá, és azon a versen még valaki megy, erre 30 éve vár a sportvilág, hogy ez valaki megfuss. Hát ez egy nagyon nagy lélektani
2: határ. De ez sokkal egy közös élményük lesz, mi a baj azzal?
1: Hát,
0: de hogy megcsinálod minden időkét, és kiderül, hogy lenyomtak egy 8 másodperccel. Biztos örül azért, de nem lehet szar.
2: Hát én nem tudom, hogy ebben nem csinálnék ügyet, mert hogy nagyon büszkelnék a saját teljesítményemre, nem hiszem, hogy azon akadtognék, hogy Józsi,
1: nem fenyeget.
2: Micsoda?
1: Nem mond már verseny, ha versenyző vagy, már pedig ők aztán tényleg igazán azok, ott azért egy második hely, még akkor is, ha ez olyan rekord, amit senki el nem tud képzelni.
2: De a versenyzők nem minden esetben egymással versenyeznek, nagyon sokszor saját magukkal versenyeznek. Tehát szerintem pont arról szól, hogy a te saját egyéni teljesítményed meg tud ugrani, és ez egy csodálatos eredmény, mindent a függetlenül.
1: Igen, de ők most mindenki teljesítményét megugrották, így mert van. Ember nincs.
2: De ezt ők is tudják, remélem, hogy tudják.
1: Hát nem tudom, azért én így kicsit ülnék sírdogálva, nem?
0: Kemény.
1: A végén.
0: Kemény, elolvassuk ennek a történetét, ez izgi. Egyébként mit futottak? Etiópok, gondolom, nem?
1: Persze. Hát, mi... Na.
0: Hihetetlen.
1: Ott az oroszlán volt az edző, tudod.
0: Hát az, hogy ott antilopa 6 évesen, már antilopa verseny, ez elképesztő. Hogy futnak. Jól van, gyerekek, 4 játékunk lesz most a délutáni rócson, ott van előtted a papír, mi 4-et játszunk, csak mondjuk, hogy miért érdemes kijönni majd ő Győri Széchenyi térre.
2: És ebben még egyik sem a szépségverseny.
0: Igen, és ebben nem a Got Talent és nem a Rákóczi Ferenc hasonlás verseny.
1: És hát srácok, az van, hogy kifújtuk a szakma órát, nem hiába az a sok keddi értekezlet, nem hiába az a rettenetes mennyiségű szellemi apport, az... amit beemeltünk ebbe Jézus a dologba.
0: Ezek a játékokban, ezek csak úgy benne vannak ám ezek
2: pont. Most szeretnék ezen a ponton elhatárolni, egyet nem igen, sem vettem részt, és akármi fog történni, az mind az ő hibájuk.
1: A Master Good jó voltából a jó. Nagy virsli evő bajnokság.
0: Uh-huh. Igen, hát azért egy picit gyerűszert, hogy elnézést kérni.
2: Figyelj, annyit
0: nem,
2: mondok,
0: jó
2: hogy
0: játék. Ugye sok
1: nem
0: pénz,
1: gondoljátok,
0: pénz.
1: Hogy a Diego nem állt mellénk a nagy műfűves palacsinta tekerésbe.
2: Mit kell csinálni műfűves palacsintát? Ráteszed a műfűre palacsintát, és úgy kell tekerni
1: nem,
2: vele?
1: Nem, ennél sokkal viccesebbek vagyunk.
0: Gurítani kell majd valakit szőnyegbe csavarva.
1: Az embernek kell begurulnia a műfűbe.
0: Jó, az első embert úgy hívják ezt? Csak mondom. Rajta fogjuk lepróbálni.
2: Mekkora műfű?
1: Ugye tudjátok, hogy a héra örömmel jött, hogy játszhassuk a Lea Foltokkal játékot!
0: Lea Foltokkal?
1: Lea Foltokkal.
0: Erre én sem emlékszem, valószínűleg ezen az értekezeten én sem voltam.
2: Szerintem azt mondtam, hogy egy húgyos gatyába jöttél be, igen. És akkor mondták, hogy egy foltisztító játék, Balázs, ha érted, mire gondolod.
0: Barna csíkos adadrágot, nem akarsz kivenni az értekezetről, kicsit büdi vagy, és én gyorsan távoztam.
1: És ugye nincs kérdésetek, hogy van negyedik játékunk is, igen? Ahol egy mozgatható grillkocsival, a Weber Grill jó voltából, te lehetsz Balázsék grillmestere, ahogy teljesíted az akadálypályát.
2: Weber nagy úr?
0: Na, milyen elvész játékok? Mennyit fogom ott fogni a sem a nevetéstől?
2: Nagyon sok kérdésem van. Például a virsit meg lesütni a grillen, mielőtt megeszed?
1: Meg egyébként, ha akarod, erre mind a kettő tökéletesen alkalmas.
2: És mennyi virsit lehet megenni, mennyi idő alatt?
1: Hát nincs még kidolgozva.
0: Ez általában úgy szokott lenni, hogy megvárjuk lesz. Az első napot, és Sopronra már minden összeáll. Okay, úgyhogy okay. Az első nap mi is egy kicsit igen. Úszunk, de hamar megtanuljuk, mert nagyon jók vagyunk, abban improvizáljuk.
1: De legkésőbb Szombathelyen már olyan lesz, hogy...
0: Dunaújvárosban így fog már menni a játék.
2: Nagyon érted? Fontos kérdés például, hogy az nyer, aki több virsit eszik meg adott idő alatt, vagy pedig aki nagyon sok virsit eszik meg bármennyi idő alatt.
0: Engedd meg nekünk, hogy erre még rákészüljünk délutánig.
2: Jó, rendben.
0: Engedje be egy kis mozgásteret nekünk, még leginkább, hogy elolvassuk majd a szabályt.
2: Következő kérdés. A Parizer, a Ruth Parizer, az csak egy nagy virsli.
0: Vagy sok kis virsli összepésével.
2: Igen.
0: Jól van,
1: szóval
0: gyerekek.
1: Jó lesz.
0: Várok,
2: hát, meg is kívántál. Nem ennétek egy kis mustáros virslit most így?
0: Nem? De. Minden jövett.
1: Ezt fogod enni 5 napig.
0: Annyit teszem, hogy belefér. Gyerekek, jó? Tehát akkor Ungut Talent kerestetik, jó? Tehát ezt nagyon keressük.
2: Untalent
0: kerestetik egy héten keresztül, aki valamilyen produkciót jól tud, jöjjön, mindent meghallgatunk. Rákóczi Feri hasonmás verseny, és Győr Széchenyi térde, ezt még sokszor fogjuk mondani. Ma 5-kor, úgyhogy kicsit tahóba vagyunk, de gyerekek, nyomjuk reggel is a melót, meg este is, jó? Lehet jelentkezni.
2: Közben még 8 fellépés délben megcsinálok, jó? Hogy ne az legyen, hogy pénzem is legyen azért a végére.
0: Persze. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jó, pici!

0: Reklám, közlekedés, mi egymás, aztán jövünk vissza a játékkal nem sokára.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lelki segítség a kanizsai kórházban, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket. Szemléletformáló nap a felelős közlekedésért. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya kórházban. A Nagykanizsai intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra, vagy akár egy közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető, tudta meg az Alakocka. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A vármegyei kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszálló por egészségügyi kockázatot jelenthet, számolt be róla a zaol.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, mindjárt jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma élőben vagyunk Győrben, de mondjuk el a rendkedvű gyerekek, mi nem akarunk senkit átvágni, tehát most úgy vagyunk, hogy nem vagyunk, de nem akartunk beszofot adni.
2: Hol ezért... vagy most?
1: Tessék?
2: Te most hol vagy?
1: Most hol vagyok?
3: Már sír, hogy egy órája motorozik.
1: Igen, én motorozom.
3: Miattam sír.
2: Jó.
1: Hogy adásunkban itt vagyunk, de felvetve vagyunk, de nem best of és nem ismétlés, új hírek, új témák, sőt, mi több vendégünk is lesz ma, de ma mi élőben Győrbe vagyunk, de nem szeretünk volna magatokra hagyni benneteket, úgyhogy talán kevesebb élő közlekedés lesz, de vagyunk, de adásunk felvett, ezt azért jelezzük nektek, de fogjuk a kezeteket, hétfőn meg Győrbe várunk mindenki délután.
2: Na, viszont... Én a Ferenc téren abszintozok éppen.
1: Na,
3: nagyon jó, és hogy fogsz elérni Győrbe este?
2: Majd elvisz engem egy
3: tapsis.
2: Majd Vitézi Dávid intéz valamit.
1: Az jó. Igen, mi ugye motorozunk majd, végigmotorozzuk az egész turnét, úgy megyünk, hogy te tudod, hogy megyünk, de hogy ott
3: motorral.
1: A motorral így van, a győri, soproni, szombathelyi településen, ott Ausztriát megmotorozzuk azért.
3: Hát az alját
1: ott
3: alszunk.
1: Az alját.
3: De hol aludnánk a motoron?
1: Hát este mindig ott alszunk, ahol vagyunk.
2: Tovább gurultak valami
3: nem helyre. Nem, mi mindig ott alszunk, ahol a roadshow van,
2: jó.
3: És utána reggel, kora hajnalban...
1: Hatalmaztékek és proszekók társaságában aznap este mindig kitelepítés, sehol nem motorozunk. Sötét van, fekszünk és iszogatunk. Nem?
2: A gurulós bőrönöt berakhatjátok a kocsimba.
1: Jó.
3: Jaj, de tündér,
1: ma este a Koferi szülinapjára kocintunk, és hatalmaztékeket gyűrünk le a torkunkon.
2: Legjobb esetben a torkunkon.
1: Rosszabb esetben Feri Jánuszán keresztül kívánunk neki boldog születésnapot.
2: Ez egy újfajta diéta, ami nagyon hatékony. Kiméli az emésztőrendszer.
3: Na viszont igen. Kiderítettem neked jó. Valamit, ugye, mert a vízlevő bajnokságon vekengtél, hogy vajon
2: igen,
3: az hogyan
2: ha
3: működik.
2: Ha olyan, akkor elindulok rajta, ha nem olyan, akkor nem blamálom magam.
3: Mondom, neked egy-egy hatalmas adag 50 darab virsli kerül minden egyes játékosunk elé. 50.
2: Az 50 darab virsli. Ilyen utoljára gimnáziumban történt velem.
3: Hogy 50 igen? Virsli volt a számba előtt.
1: Azért az igen, az egy gólyabára is erős. És mit kell csinálni, megenni?
3: 5 perc áll rendelkezésre, és 5 percig kell egyék a játékosok a virslit, ami nyilván, ahogy látom az arcodon, Szombathelyre már 2 perc lesz.
2: Azt akarod, miért lenne kétszer ennyi időt, mint amennyi kell?
1: Soknak tűnik, még most tudunk óvni. De tényleg, így adásban hallva, hogy 5 percig esznek, ez majd azért még ez... Igen. És most vagy másfél percig. A hangok jók, már csak 3,5 van. Jó, tehát ott gyorsabb adunk
3: így
1: időt.
3: Van, aha. Aki a legtöbbet megeszi X idő alatt, lesz hozzá mindenféle kiegészítő, lehet inni közben, és aki a legtöbbet megeszi, az viszi az ajcsit.
2: Jó, sör van hozzá, vagy csak virsli van, meg víz?
3: Ha hozol, akkor lesz.
2: Jó, a másik kérdésem, hogy nem tudom, a hallgatók tudják, de ahhoz, hogy jó legyen a teljesítmény, ma egész nap vizet kell innatok, hogy kitágulni a gyomrotok, és közben pedig nagyon kell nézni a Ferinek a főzős videót a YouTube-on, hogy megjön az étvágyatok.
1: Én gyakorlom a helyméféle műfogást, hogyha valaki látom, hogy vörösödik és lilul a fej, akkor mögé tudjak menni, és ide nem tudom milyen csont ez itt, mi ez itt kell a Heimlich-filét megszorítani, és akkor kijön belőle a virsli.
3: Ez itt középen, az alatt kell meghúzni.
2: Jó, nekem van, ne nyúljatok oda, akármi történik.
3: Nem, miért tartasz ott valamit?
2: Trudikat tartozott. Ott van egy kis hasutasim, a Decathlonba vettem, abban 8 belefér.
1: Közvetlenül bekötve egy tápcsatornába, azonnal, itt benyomja, és azonnal megérkezik be a gyomorba, tehát az be van kötve.
2: Nincs elhújagom, úgyhogy muszáj voltam pótolni valahogy.
1: Igen.
2: A másik pedig az, hogy azt szeretem, hogy a testhőmérsékletű a túlulúti, mert akkor ki lehet nyomkodni a papírból, a májkrémet.
1: Miből tudnátok a legtöbbet megenni? Tessék, mindenki mondta egy kaját. Tehát,
2: köszönöm a kérdést.
1: Jó, döntjük
3: bármiből.
1: Ez a megszólalás csak a tiéd.
2: Jó, köszönöm. Én nagyon régóta várom, hogy feltétek a megfelelő kérdést.
1: De végre eljött. 2 év után meg tudtuk kérdezni. Dőljetek hátra, engedjétek el. 10 percig ő válaszol.
2: Jó, szóval a lényeg, szerintem 2 dolgot tudnék sokat enni. Az egyik az a csokis fagyi. A csokoládé fagylalt.
1: Sima csokis vagy.
2: De a dobozos, aha. A dobozos, amit tudjátok, nem mondhatom a márkát,
1: nem.
2: Amiben a
1: oroszlán, azt akarod mondani.
2: Dehogy is, Jézusom. Hát az, amiben a darabokák is vannak.
1: A V betűvel kezdődik.
2: Amiben bele szokták rakni, utána a C betűvel kezdődik.
3: Nem, C-vel.
2: Abba rakják bele, utána az édesanyák a töltött káposztát abban a dobozban.
1: Ja, szép tudom.
3: Műanyag dobozos.
2: Igen, szerintem abban, meg amiben szerintem nagyon sokat meg tudnék enni, de még soha nem derült rá fény, az pedig a lazacos nigiri.
1: Lazacos nigiriből megeszel sokat?
2: Szerintem abban meg tudnék enni egy csomót.
1: Igen.
2: Az egy annyira semleges ilyen dolog, ami történik, de szeretem nagyon, meg ugye van szósz, amiben mátogatsz, tehát csúszik. Szerintem igen.
3: Ma este Győrben egy próba.
1: Betárazunk.
2: Szerintem legyen az, hogy szerezzünk egy férfit, aki úgy néz ki, mint a nagy nigiri, azt is
1: kicsit legyen lazadszagú, az jó.
2: Az majd én leszek. És a lényeg, igen, szóval ezt gondolom.
1: Neked mi a kaja? Neked milyen? Ami azt mondod, hogy brutál adagot tudsz megenni.
2: Vagy smekleves tészta.
1: Fú, igen.
3: Nem áll ilyen izéket.
2: De most nem olyan dolgokról beszélünk, ami jó, hanem amiből sokat meg lehet enni.
3: De miért könnyebb a szmekleves tésztából megenni, mint mondjuk a, nem tudom, a madridi csúszik. Pacarból?
2: Új.
3: Nagyon jó étel.
1: Te mit, te pacal?
3: Én abból például bármennyit meg tudok enni. Három óriási tányér biztos, hogy lemegy. Fénykoromban, amikor ettem,
2: de rágod is, vagy csak így...
3: Nem, csak szívom befele. Mondjuk a fagyi nem rossz, mert az van, a fagyiban van fagyi egy csúszik. Átverés, hogy csúszik, elolvad, ugye, igen, nincs igen. meg a térfogata, és hűt közbe. Igen. A fagyiba lehet, hogy beszállok.
2: Szerintem is a fagyi az jó. De amúgy még szerintem igazából állagokat kell keresni, amik könnyen csúsznak.
1: Én annyira keveset tudok enni, hogy én nem tudok, tehát nem vagyok egy nagy evő.
3: Ez turkálós vagy. Igen.
1: Én nagyon szeretek enni, de nem eszem írdatlan mennyiséget.
2: Igen, akkor ez most a te paraolimpiád.
1: Jó.
2: Jó, tehát hogy neked ugye ez a fogyatékosságot nem tudsz
1: elni. Több is akkor... van, de legyen ez az egy. Sokkal legyen az egy a sok közül.
2: Igen, szóval, hogy de muszáj elindulnod, mert meg akarod védeni a becsületedet.
1: Jó, akkor mi legyen az?
2: Mi legyen az?
1: Mi legyen az a kaja, amit nagyon szeretek? Igen. Hát... Nem tudom, nem szeretek annyira. Már hogy szeretek enni, de hogy így...
3: A húsok
2: eltűnik. Nem vagy ilyes, nem tudsz válaszolni.
3: Hát az a legnagyobb csapda, ha éhesen kezdesz bele.
1: Akkor eszel a legkevesebbet.
3: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon igen. rövid idő alatt.
2: Az bénaság.
3: Nem jó, az béna.
2: Jó, oké, de valami, biztos valamit nem szeretem.
3: Krémes. Valami jó krém.
1: Jó süti. Hát az almás pitét nagyon szeretem, a kókuszgőt nagyon szeretem, és a régi sziászba kapható puncskocka, aminek ilyen igazi sötét, sűrű belseje.
2: Az lehet, vagy felett tudod megenni.
1: Az tényleg.
3: Az kettőnél véged van.
1: Egyébként annyira tömény, hogy véged van. Igen,
2: én a puncskockát mindig meg szoktam hámozni.
1: És az a jó, ami nehéz, mert abba tudod, hogy nem krém van benne, hanem az igazi puncs. Meghámozod?
2: Meghámozom. A külsőt nem szeretem. A cukrot ezt nem szeretem.
1: Nem eszed meg a rózsaszín cukrot tele ételfestékkel? Hát
2: kihagyod. Köhögnek a nénik a ruhatárból?
1: A színházakban van még ez a régi puncskocka, tudod? De az 30 éve ott van, valószínűleg senki nem vette igen, meg. Igen. Én ezekre vadászom.
2: Én a közepét szeretem, mindig a puhát, meg a krémeset. A külső rész, az a kicsit megszáradt ilyen fondant, vagy nem tudom mi az, azt
3: de az meg jó, ilyen roppan egyet, és után ráküldöd a krémes
1: na,
3: rész,
1: de ezt most nyeltem is egyet. Az
2: és ti amúgy például azok a fajta emberek vagytok, akik van a színházas linzer, tudod?
1: Igen.
2: Amilyen csoki...
1: Isler.
2: Isle,
1: az Isle. Igen.
2: Ami ilyen csokiban mátva, és akkor belül van benne egy kartonpapír, nagyon megijesztve a kis lekvárra.
3: És egy másik kartonpapír és csokoládé.
1: Szóval Isler. Én nem szeretem az Isler. Nagyon szeretem.
2: Annyira durva, nézd meg, annyira durva.
3: Látod.
1: Isler
2: nem emeltek fel téged.
1: Igen, ez volt. De karácsonykor Isler volt, érted? Vett anyám négy Islert, tehát föl. Elfeleztük azt, hogy boldog karácsony. Megittuk rá melegvizet.
2: Egy negyedet kaptam belőle.
1: Ittuk rá egy pár melegvizet, aztán elmentünk aludni. Hát nem volt mindig bőség.
2: Isler
1: nagyon szeretem, igen.
2: Na jó.
1: Itt a játékosunk közben? Halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt!
1: Hogy hívnak, csáó? Norbi?
4: Norbi.
1: Norbi, te miből tudnál megenni a legtöbbet? Mi az a kaja?
3: Mi az, amit nagyon szeretsz?
2: Nem tudom, hogy ez a szél, vagy az orrod bolyan. Igen.
1: Norbi, csak orrod fújt, hogy csinálsz? Lenyelted a telefon, Norbi, köpd ki azonnak! Norbi fölfajta egyszer.
2: Ez szélcsatornában van.
1: Norbi, valaki megzavált, elütött egy kamion. Hol vagy, Norbi? Nagy a baj?
4: Norbi, nem, miért?
1: Repülsz? Elrepültél?
4: Nem, csak fúj a szél.
1: Ja? Fúj a szél. Merre vagy, Norbi?
4: Nagy Tarcsán.
1: Hát Nagy Tarcsán, például Nagy Tarcsán. És mit csinálsz ott Nagy Tarcsán?
4: Fent vagyok a dombon.
1: Fölfújt a szél. Nagy Tarcsai dombon? Nincs az ember hétfőn egy Nagy Tarcsai dombon?
4: Most hétfő leszek a nálad?
3: Most hétfő van.
2: Hétfő van.
4: Indulok munkába.
1: Indulsz a dombon laksz?
3: Nem csak a domb másik oldalán van jó. A munka.
2: Te egy domb felügyelő vagy?
1: Igen, vigyázz a dombot.
2: Egy dombőr?
4: Igen, hogy ne. És ti hogy vagytok?
1: Nagyon jól vagyunk, Norbi.
2: Igen, Norbi, de kajak nem tudsz semmit mondani, hogy szívesen megennél sokat belőle. Nincs semmi.
4: De mondtam a palacsintát,
1: Palacsinta. Tényleg akkor volt az, hogy bejött egy ilyen passzacél balról, és átfújt a nagy
4: tartsai dombot. Igen, pont akkor
2: ez nagyon durva, ez egy nagyon durva jó tipp, hogy van a palacsintát, ezt abban tényleg sokat meg.
1: Igen.
2: Na, de akkor nem csak egy olyat is, hogy valaki palacsintát teszik, valaki pedig virslit, és ki tud többet megenni?
1: Lehet ez is.
2: Jó.
1: Ezen a rócson az van, amit szeretnél.
4: Milyen bakpenszer terencsét.
1: Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
4: Veled, Balázs, ha lehet.
1: Jó, játszunk egyet, elindítom akkor itt a mindenféle enniteli valót, és akkor szóljál mehet.
4: Jó.
3: Na figyelj, 3-2-1, tessék!
1: Ipari alpinista vagy, Norbi? Tényleg? Jól látom?
4: Majdnem, lehet úgy mondani. Ja. Én is szeretnék kérdezni, szabad?
1: Persze. Ha szeretnél.
4: Az autódról milyen Merci van most éppen?
1: Húha, várjál. GLE.
4: GLE? GLE.
1: A másik. Van a kupé, meg másik. Van a sima. Ez a sima. Miért szereted tudom, azt az dízel? Autót, vagy miért kérdezed?
4: Hogy ne szeretném.
1: Neked milyen autód van?
4: Nekem is olyan van.
1: Milyen
4: nem GLE, de a márkán belül Merci.
1: Milyen színű?
4: Szürke, képzeld, és tényleg az. A tiéd milyen színű?
1: Kék.
4: Kék? Géle kék.
1: Géle kék és barna a belseje. Neked milyen a belseje?
4: Kicsivel sötétebb, mint a tiéd.
1: Uh-huh. Jól elbeszélgetünk, Norbi.
4: Ja, majdnem kivontam.
1: Hogyan? Mint a most is, talán, vagy...
4: Nem.
1: De most talán, szerintem ez már az volt.
4: Ne felejts virágról, szerettem volna beszélni.
1: Jó!
3: Ismered?
1: Ne felejts virágról, jól van.
4: Ismered, Balázs.
1: Ismerem. Mielőtt sárta megírnák a majdnemet, azt mondom, hogy az nem az, tehát ne írjátok meg. Félig elhaladtad, de visszanyelted, és a ne felejts az. Mi legyen zsűritársak, elnökök?
2: Olyan volt, mint az én akciófilm.
3: Átment!
4: Igen.
3: Mondtam.
4: Igen, lassított mozgással, igen.
2: Jól van. Figyelj, nagyon bírod a magaslatokat, úgyhogy még szükségünk lehet rád, ezért most megadjuk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm akkor.
1: Jól van. Megadjuk neked, jó? Küldjük, akkor van egy ajándékcsomagot. Köszi játékot.
4: Jó, köszönöm szépen. Köszönöm én is.
1: Hello, hello.
3: Szevasz, Norbi, legyünk rendesek.
1: Persze. Ne, igen, meg nem belemondta, de elfogadhatjuk úgy, hogy nem mondta ki. Teljesen megállt.
2: A héten végig rendesek leszünk, mert nagyon félünk a megtorlástól. Ez azért van, mert személyesen fogunk találkozni a hallgatókkal, úgyhogy...
1: Ott mindig egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ott visszaveszünk a stúdióban, nagyobb szánk van, de kint élőben visszaveszünk a... Visszaveszünk az arcunkba. Mi a helyzet, Anna?
5: Jaj, nem, semmi sem. Minden oké. Okay.
1: Sűröksz, forogsz? Hiányozni fogunk?
5: Igen, hiányozni.
1: Tudtam, hogy ezt fogja mondani.
5: Hát tessék, ezt akartam.
3: De reggel aludhatsz.
2: Tessék, miért nem jössz soha?
5: Nem tudok. Várj, mert a reggelt én csinálom még.
3: Ő csinálja a reggelt.
2: Jó, hát egy reggel.
1: Többé. A reggelek úgy fognak kinézni, hogy 4 játék egymás után plusz hírek. Nem ez lesz a legerősebb.
5: 6-7-ig best of lesz.
1: 6-7-ig best of, és utána ugye mennek. De hát utána meg mennek, ami történt
5: így,
1: velünk vidéken.
5: Pontosan, így van.
2: Lehetne egy
5: van.
2: Új játékunk, lehet ez a best of-nak az ellentét, ez a worst case szenárió. És ilyen helyzeteket mondanak az emberek, és elmondanak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történt a helyzetben.
3: Jó, amikor mi ketten nem leszünk, akkor ezt meg tud csinálni. Jó?
1: Igen, készülünk egyszer, hogy egyedül készül adást. Egyedül kell adást csinálni.
2: Az életem, én lennék Györke Attis, és mondanám a sajátomat.
1: Jó, jó. Igen, gyerekek. Na jól van, nekiugrunk akkor egy picit hírezni, reklámozni, mindenféle dolgot meghallgatni. Ma Győrben vagyunk, ugye nem győzünk hangsúlyozni, Széchenyi tér, várunk mindenkit. Megünnepeljük Feri születésnapját, és 5 órakor kezdünk, de már fontos, hogy 4-től ott már mixelgetnek a DJ-ink, gyerekek. 4-től 5-ig live mix van Győrben, csak hogy egy kicsit fel tüzeljünk ott mindenkit, tehát ha valaki szeretne vagy elsősorban lenni, vagy korán oda jönni, már 4-től gyülekezhettek, mert 4-től 5-ig ott már nagy dolgok történnek, zenélnek a mi kis drága Rádió 1-es DJ-ink, akik
2: bevállalták. Tavaszi hadjárat.
1: Tavaszi hadjáraton így van, mi pedig 5-kor kezdünk a Széchenyi téren Győrben. Jó, Ungot Talent versenyünket meghirdetjük, ha valamiben jó vagy, gyere, mutasd meg nekünk, szerzünk majd rá egy kis nyereményt, és Feri szépségverseny, illetve Feri hasonlás versenyünk egész héten.
3: Így van, de már nevezheted szépségversenynek, szerintem is.
1: A jelölteket egyenként bemutatjuk majd az Insta és Facebook oldalunkon, akik vállalják, hogy Rákóczi Ferenc hasonmások.
2: Utána pedig OnlyFans oldalt fogunk velük indítani, ahol olyan dolgokat fognak tenni, amit Feri soha nem tennek.
3: Hogy megtenne, csak nem vállaljuk.
2: Vagy soha senki nem fizetett érte, ami ugye szintén ugyanaz.
1: Jövünk a hírek után, gyerekek. Itt vagyunk mindjárt, nem sokára 7 óra, aztán már is folytatjuk.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: önmagába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oltárc lett az ország legszebb nevű települése, megújult a temető környezete Zalatárnokon, fenntarthatósági hetet rendeztek Nagy Kanizsán, érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Egy zalai település Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helység nevek versenyét. Az enyev.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a Somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar település nevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Új burkolatot kapott a temetőhöz vezető út és a parkoló Zalatárnokon. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és könnyebben megközelíthető lett a ravatalozó környéke, írja a ZAOL. A beruházás mintegy 4,7 millió forintból valósult meg, és hosszú ideje megoldásra váró problémát orvosolt a településen. A munkálatok mellett a helyiek önkéntes összefogással virágosították is a temetőt. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyagpalackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hétfő reggel van, és mi ma kitelepülni megyünk. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt mindenkinek!
5: Hello, hello!
4: Elmondtuk ugye már reggel 6 óra után, de most is mondjuk, hogy itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de nem élő, de vagyunk.
5: De kiszámlázzuk.
4: De kiszámlázzuk, így van. Szóval, hogy felvett az adás, itt nagyon ritkán szoktunk csinálni, ha nem vagyunk általában best of, de most készítettünk nektek egy adást, ami felvett, mert hogy mi ma Győrben vagyunk egyébként a Széchenyi téren, este 5 órától egészen 8 óráig, és indul a roadshow, és utána már mindig a délutáni adások lesznek majd reggel ismételve, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, csak a hétfő az így árván maradt, úgyhogy...
5: Szeretetből csináljuk nektek ezt, hogy ne érezzétek magatokat elhanyagolva.
4: Így van, így van. És nagyon figyeljetek oda, mert a nulláson, a 23-as kilométernél ja, nagyon nagy dugó van, ugye? Igen. Időjárásunk, Ferenc?
6: Szerintem jó, egész heteset ugye? Kitelepülős, akkor csak jó lehet, nem?
4: Bírnám, ha már közben szakadna az eső.
6: Nem fog, ne csinálj, motorral megyünk.
4: Motorozunk, és egész héten jó idő lesz, úgyhogy márunk ugye Széchenyi tér, holnap megyünk aztán Sopronba, Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a történetet a Kossuth téren, és este ugyanúgy 5-től 8 óráig. Ez a táncrendünk erre a hétre.
6: Indulót kell választanunk a roadshow-nak.
4: In- indulót?
6: Indulót. Kell egy zene. Uh-huh. Kell egy zene,
4: amivel mindig elindul az öt órai mulatság?
6: Szerintem igen. Aha. Igen. Tehát egy ikonikus dal, ami a kitelepülés slágere, tehát gondolok itt egy lokolokóra.
4: Egy lokolokó?
6: Vagy egy két ipéja.
5: De olyat szeretném, amit játszunk amúgy is, vagy lehet, hogy teljesen random
4: szám. Lehet random, egy kitelepülésen egy délután belefér a randomoskodás, tehát hogy nem kell annak, nem tudom, olyannak lenni, amit játszunk.
6: Hangulatában egy ilyen nagy pörgős, lehet magyar zene, akkor azt tudnánk együtt énekelni, a közönség már készülne rá.
5: Vajon mi azt mondja, hogy ma is dúdolom neked.
6: Megvagyunk, egy csonka pici.
5: Ding, ding, dong. Ilyesmire
4: gondolsz? Hát azért az elég kell, hogy feküdjek. Tehát, hogy befekszem az útba, szeretem a picit, nagyon kedvelem, meg jobban vagyunk, de hogy azért ne indulj már ding-dongra.
5: Jó. Nézd le rám, ó Istenem.
4: Igen. Máté Péter elmegyek. Igen, azért vennék itt éppen.
5: Szerelem vonat?
4: Ja, szerelem vonat.
5: Zsűr, milyen zenét hallgatsz?
6: Én. Azt mondja, én.
5: Vagy melyet dalt, hogy meghallgatta az elmúlt
6: időszakban? Csak igazi slágert.
7: Én komoly zenét hallgatok.
5: Bach?
6: Mi van?
7: Például.
4: Szimfónia? Arra nem látom azért a rócsónk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
6: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethovent?
7: Bachot leginkább.
4: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
6: könnyed Bach.
4: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
5: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
6: Igen, délután 2-3-ig. Azon
4: nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
5: Nagyon fél a Bach kecsétől.
6: És egyszer, hogy ment hazafele, elbachta is kicsit.
4: Most tényleg Bach meg Zsűrt, most ezt most kell mondanod, komolyan mondom, nem is értem tényleg.
5: Megnéztem, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de... Én sose láttam.
4: Így van, most álltok készül elköltözni Bach megyébe, úgyhogy álltok nagyon nagy költözések várnak rá.
6: És Bachra egy úti cél még, vagy már azt elengedted?
5: Csak Bach Talúránt háza után. Ez egy nagyon-nagyon nagy körút lesz.
4: De jó, szeretem ezt az agymunkát egyébként, mert akkor annyira gondolkozol, jön még, és még mindig tudok, nyilván most élőben lennék, akkor még 600 dolgot küldenek.
5: Olyan, mint az Indul a Bachterház, de...
4: Egyébként akkor az Zsűr kedvenc film egyébként, igen. Igen, abszolút, ja. Most mész Bachtalórendházára?
7: Igen.
4: Oda indulsz. Na jó, van gyerekek, erről nem szállunk le 10-ig, tudjátok. Ha erre fölülünk erre a vonatra, erről nincs megállás.
6: Csináljuk.
5: Az a baj, múltkor becsengedett hozzám egy baktista, és...
4: és mit mondtál neki?
5: Arról, hogy mi újság van a Jóistennel, hát azért nem tudtam megválaszolni. Belebachiztam.
4: Nem lehet, hogy nem.
5: Jó, az elromlott idáig tudtam csinálni.
6: De sokat vonatozol, van még bakter?
4: Sokat gyert vonata, hogy vannak a bakterek? Na jó, vagy gyerekek, de nem lehet, hogy nem az enyém az utolsó, várja, azért nem tudom, baj. Persze, rohadtul versenyzek. Csönd vagyok, de belül egy komplet mozi fut, hogy az enyém kell, hogy legyen az utolsó. Nincs, hogy ti ezt lelhapoljátok, érdezni. Na jól van, oké.
5: Ez itt nem a baktista szeretett szolgálat, csak mondom neki.
4: Időjárás néztünk, mit mutat a bakométer?
7: Jó, már ott van!
4: Nagyon kevésen, de jó, basszus, oda tettem, túlcsúszott. Na gyerekek, Szoli 100 elnevezésű 100 napig tartó emberi izolációs kísérlet. Egy német repülés és űrkutatási központban. A kísérlet keretében április 23-án egy 6 fős nemzetközi legénység, 3 nő és 3 férfi beköltözött a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre. És 100 napon keresztül egy komplexumban vannak ők úgy, hogy minden fajta dologtól el vannak szigetelve. Uh-huh. Vizsgálják a bezártságot, az elszigeteltséget, a pszichológiai következményeket. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését. Ott van a Hunren is egyébként, tehát hogy ott vagyunk. Magyar vonatkozása is van ennek a történetnek, magyar kutatók is dolgoznak a projekten, és az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyzést arról, hogy élték meg az elmúlt hét történéseit. Nincsen szociális kapcsolódás, nincs külvilág, nincsen család, nincsen rokonok, nincsenek tudósok, nincsen senki, akivel értekezel 100 napon keresztül.
6: Nem tudod, mikor van nappal, mikor van éjszaka,
4: nem
6: semmi.
4: Nem tudod, hogy mikor van, el vagy zárva kabinban, mesterséges fényed van, nem tudod, hogy mennyi az idő, nem tudod, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. 100 napot kell kibírnod bezárva. Nyilván edzeni lehet, súlyzózni lehet, karbantartani magad lehet, de a 6 emberen kívül senkivel nem beszélsz.
5: Ja, én láttam ezt a 6 embert, most aki beköltözted meg, én itt buknék el.
4: Én nagyon-nagyon magányos lennék.
5: Attól tartok, hogy egy ponton túl muszáj lenne megölni az egyiket.
6: Hogy történjen hogy... végre valami.
5: Nem, csak hogy végezünk ezzel. A végtelen optimizmus valami sugárzik belőlük.
4: Az a baj, hogyha minket bezárnának, igen, 6 darab ilyen 25 és 30 év kettő kép közé, nagyon optimista, nagyon a jövőben néző, egyébként a kutatást nagyon akaró fiatal közé, borzasztó hamar elmagányosodnánk, és nagyon rosszul érzi magad, ha csak nem hárman mennénk, mert akkor viszont azért a bomlasztásban benne vagyok.
5: Igen, meg az van, hogy ezeken az embereken látszik, hogy energikusak, és hogy, hogy együtt akarják ezt csapatélményként megélni, és én itt le is csatlakoznék a szituációhoz.
4: Igen, mi megpróbálnánk aljaskodni, és természetesen egymás ellen ugrasztani őket, és mini feszültségeket kiváltani, csak hogy jobban szórakozunk, de valószínűleg hamar minket kiközösítenének, azt kell, hogy gondoljam.
5: Hát a mini feszültség valószínűleg abból fakadna, hogy Balázs az első nap összefingalá az egész helyet, ami elég szűkös, ha jól megérzik.
4: Köszönöm szépen, hogy
5: őszinte vagy. Igen.
4: Itt látjuk a videókat, ilyen kabinokban alszanak, 6 darab kabin van 3-3 lerakva, ilyen hosszú, hát ilyen kis folyosó, amiről ki befekszenek, ez egy ilyen elnyújtott szoba. És van konyhájuk, ahogy látjuk, van egy kicsi mosdójuk, egy fürdőszobájuk, de olyan, mint az egész egy ilyen konténerbe lenne lerakva. Nyilván alvás közben csomó érzékelő rajtuk, meg figyelik őket, és 100 nap az azt jelenti, hogy mennyi az egy harmad év, ugye? Kis túlzással.
6: Gyakorlatilag igen.
4: Gyakorlatilag ebben vagy
6: három hónap meg egy kicsi.
4: Egy negyed akkor inkább, mert matekból azért annyira nem voltam jó. Tehát az egy negyed évet vagy benn. Na ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
5: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
4: mindenük
5: internet.
4: Van.
5: Hát ez
6: nincs 100... internet.
4: Hát az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internetről el vagy
5: vágva. Tabletjeik, mit néznek rá?
4: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
5: Figyelj!
4: Mennyi idő után borulnánk meg, mennyi ideig bírnánk?
6: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
4: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
6: Akkor egy nap.
5: Akkor jönnek a fiúk.
4: Feri akkor, még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
6: Eszter, megmosatom által!
4: Igen.
5: Eszter akkor már halott.
4: Eszter de akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte
6: egy
4: a melegvizet.
6: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
4: Ezekre az arcokra? Egy darabig.
5: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
4: Jó, de akkor egy mi vagyunk hárman, meg a stáb.
5: Egy csuhébaba lesz a barátom.
4: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges.
5: Lelágot lábú
4: ütörbeidbe.
5: Igen. És a hajból csinálnék egy ilyen voodoo babát, és bezárkoznék vele a kabinomba.
4: Nem, a lelágott lábúj körmében marokkó játékot játszott, tehát húzd ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül való, hogy nem mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
6: Hát legyünk már legalább hatan.
4: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
6: Akkor legyen a stáb, jó. Akkor
4: az oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
6: Akkor 8 ember.
4: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
5: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
4: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
5: Igen,
4: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, meg kiszúrt a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
5: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
6: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs, érted?
5: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
4: Lennének társas játékaink? Lennének
6: hát
4: közös óráink?
6: Mondani, hogy az első ember, valójában. Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
4: Juli hozna a társas
6: Juli,
4: játékot.
6: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
5: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
4: Igen.
5: Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
4: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociális munkatársá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
5: igen,
4: kiút.
5: De meg lehet büntetni, szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak ilyen elszaporáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
4: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatnánk, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
5: Anna
4: borzasztó.
5: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
4: ahol érzi.
5: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Júli nem venné észre, igen, hogy eltelt 100 nap. Tehát, hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne. Éppen írná még a könyvét, hogy valami.
4: Ki van a charge-ban? Ki a főnök? Ki mondja, van kell, vagy közösen működünk, vagy van animátorunk, játékfelelősünk?
5: Feri, annyira ideges lesz a nikotin megvonástól, hogy muszáj lesz ezt valamiben beleforgatni ezt az energiát.
4: Elvegyük tőle a nikotin? Tehát elveszük tőle a nikotin. Na, az úgy nagyon szép lesz, hogy a másik nap ordítani fog fejhangon.
6: Hát,
4: az,
6: óra van ébresztve!
4: Az nagyon hosszú lesz, gyerekek.
5: Az szerintem az lesz, hogy elrágjam az artériámat egy éjszaka.
6: A legfontosabb, hogy ki kell találjuk a napi rutint. Napi rutin nélkül halottak vagyunk.
4: Tehát ha van egy nap, hogy felépített cselekedés sorozat, akkor az segít egy kicsit lehozni. Megkerezem
5: a délelőtet, 7 óra, sírás.
4: 8 üvöltözés.
6: Hangosabb sírás.
5: 9-kor reggelizünk, mindig reggelizünk 9-kor.
4: Én a testedzést azt vállalom, hogy aki akarja, én minden nap nyitok egy ágat, egy időablakot, és azt mondom, hogy minden nap nálam 4-től 6-ig van mozgás.
6: Nagyon jó.
4: Keresd fel, ha jönnél, én nem erőltetem, de ha mozogni akarsz, akkor 4-től 6-ig velem egy kicsit mozoghatsz, ígérem, nem nevetlek ki, hogyha fölveszel egy tornadreszt és egy pólót. Tehát, hogy teljesen humánusan, normálisan működöm, megtartom a személyedzéseket. Okay. Jó?
5: Jó. De kiszámlázod a végén. Mert...
4: Természetesen a végén kiszámlázod.
6: Ha majd hazajött.
4: De ugye mindenkinek meg kell csinálni, amit tud meg, ami ezért. Oké. Okay.
6: Közös ebédfőzés.
5: Bográcsozás.
6: Akár az is.
4: Amúgy 3 napot adok neki. 3 napig akarsz te a kollégákkal minden nap bográcsozni, meg
6: akkor
4: együtt
6: inkább főzt. Megcsinálom, mi?
4: Szerintem egy idő után átmész antiszocba, és kimész megkajász. Már szerintem 15 nap után nem akarod látni a másikat.
6: De tudod, az
4: 50
6: is.
4: Nap után nagyon nem, nagy bajba lennék.
5: Az van, megváltozik a percepciód, és akkor egy idő után az a csapat lesz a világod. Tehát pont az fog megváltozni, hogy nagy szerelmek lesznek, hogy Zsül egész éjszaka Ferivel fog csókolózni.
6: Oh, hogy, de jó.
5: Hogy egymás szemében néznek közben, és azt mondják, hogy is, olyan régóta. Olyan régóta vágytam erre az érzésre, meg ilyesmi.
4: Nem, idealizáljátok ezt. Nem, szerintem 20 nap múlva valaki ki akarna szállni.
5: Biztos,
4: nagyjából.
5: De azért nem lehetne, mert kötbéreznek, tehát tudod, hogy ha kijössz, akkor mindenek vége van.
4: Tehát bármennyire rosszul van, bármennyire pánikról van, nem engedjük igen. Kiszállni?
5: Bármennyi alhazsi krízise van, nem jött ki.
4: Alkohol lehet ebben, tessék. Kérhetünk be alkoholt.
5: Szerintem egy üvegtömény, de ezt be kell osztani 100 napra.
4: 100 napra egy üvegtömény?
5: Laci első este off.
4: Hát most egy kicsit nekiesünk, Lacival ketten nekiesünk, meg bekérünk meg üvegproszekot, szerintem egy óra alatt megvagyunk.
5: Lassz egy hónapig vizet.

0: is kell valakihez menni.
1: Tehát addigra te már többet fogsz bőgni, mint amennyit ébren vagy?
2: Nem, ne, a pszichózis nem biztos, hogy sírás lesz, hanem lehet,
1: valami, de valamibe belekerülsz.
2: Vagy például, hogy hajlamos vagyok, hogy ilyenkor átkattanok, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon durá, ilyen háziasszonyá válok ott, aki ott jön, megy, és tudod, ilyen toxikusan pozitív végig. Jó reggelt, szervusz! Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálnék, hanem mondjuk koordinálnám ezt a dolgot, hogy minden zajlódjon.
1: Hány budi van?
0: Kettő, egy
1: van
0: lány, egy, meg
1: van
0: egy fiú.
1: Beosztott sorrend? 7 és 418, Zsül 418.
0: Aki hamarabb odaér, haver.
1: Aki hamarabb odaér.
2: Úgy és, van, hogy
0: ja, és nincs rázárás, de hogy egy órán.
1: Nem akarom rámissatok, én szeretném, ha maradom a méltőség. Balázs!
0: Balázs, már meg!
1: Úristen, Balázs!
2: Nem, szerintem az, hogy két WC van, plusz a Balázs hálózsákja.
1: Igen, szeretetből mindenki használhatja a hálózsákomat. Aha, jó, mennyi időt adnánk ennek? De most komolyan kérdezem, tehát kicsit belehelyezkedtek ebbe. Mikor lenne az első kicsakolás? Én szerintem szent meggyőződés, ami nem tudnánk végigcsinálni.
2: Szóval három napig piáznánk, jó bográcsát, és mindenki hazajött.
1: Még ott van a gyereket hiánya, ott van a családot hiánya, ott van, hogy nem tudod, hogy mi van vele 100 napig. Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximumot tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
0: hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura, hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
2: szerintem Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindennyiünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
2: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon, ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység, és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb tábora, menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
0: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként ez egy jó megoldás. Miről beszélgettél vele? Semmi. Igen, láttam. Ne zavarjátok most. Tehát a maradni akarók kinyírják a kijönni akarókat.
0: Az elsőt, aki azt mondja, hogy ő menni akar. Aha. A menni akaró, mivel tudja ezt, hogy meg fogják ölni, elkezd aknamunkát végezni, hogy legyenek legalább 4, akik menni akarnak, mert akkor már elő tudod hozni, mert akkor regál van.
2: Szerintem Feri az 5. napon WC-papír gurigából motort hajtogatta magának, és azon beregne.
1: Lennének ilyen titkos csendek, hogy mindenki elvonul a saját kabinjába, és nem is beszélünk? Tehát valószínűleg ilyen is lenne, nem? Hogy mindenki behúzza, becsukja az ajtót, olvas, de nem akar a másikkal találkozni.
2: Vagy szerintem ezt kötelezővé kéne tenni, hogy mindig ebéd után egy óra ilyen szilencium. És akkor mindenkinek el kell menni, és magába kell
1: szállnia. És akkor van egy kis pihi.
0: Igen, és a Kapu Tibor is elmondta, hogy a vacsora az mindig közös volt, pont ezért. Ugye, hogy bár
1: legyen egy kis szociális életed.
0: Tehát, hogy egy közös étkezést azt kell tartani.
2: És ugye be is kell osztani a kaját, hogy nehogy hamar a végére érjünk. Tehát elkezdődne az a fajta ilyen vamzerkodást, tudod, hogy néznénk, hogy ki mikor mit eszik, szabad-e azt megenni, meg úgy egyáltalán.
1: Miért csinálta meg magának? Miért sütötte meg? Az stáfus volt.
2: Az ott egy egész paradicsom. Érdekes. Ilyesmire gondolok.
1: Nagyon durva egyébként. Szóval én azt mondom, hogy 20 nap. Vagy 10 nap, bocsánat.
2: Meg a napfénynek a hiánya, szerintem az igazán ijesztő.
0: Meg hogy semmit nem tudsz a külvilágról. Azért
1: annyit tudsz, hogyha baj van, akkor fölhívnak.
0: A napi rutinodban, ha belegondolsz, most mennyi idő az, amíg nézed a híreket, böngészel, akármicsoda.
1: Na, nem sok, azért 6-8 óra egy képernyő időm, tehát nem sok.
0: Nem sok, csak egy 6-8 óra. És ebből egyszer csak nulla lesz. Te, aki motoros túrázni úgy jársz, hogy ahogy leszállsz, azonnal izé görgetsz.
1: Igen.
2: Na? Persze, mert néznie kell, megetette a tevéjét, meg ilyenek, ez egy fontos dolog.
1: Szerintem egy csomó minden törne ránk, ami nem is tudunk, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez egy annyira ilyen maher szituáció, hogy
2: de új dolgokat alakítanánk ki. Például nekem igényem lenne a kis kifli nagy kifrizésre. És akkor mindig az lenne, hogy kijelölnék valakit, aki jól elegem egész
0: egy emberrel, vagy ez váltott?
2: Attól függ, hogy hogyan állok éppen hozzátok, ugye? Tessék. Zsűr már önkéntesen jelentkezik.
1: Ha ti jól lennétek, én lehoznám szerintem. Tehát, hogy meg tudnánk ugrani.
0: Az erőt ad, ha látod a többieken?
1: Hát ha összetudjuk tartani a csapatot, és azt mondjuk, hogy gyerekeket 6. aszakad végigcsináljuk, szerintem erőből, én mondjuk ilyen vagyok, de szerintem mindenki erőből végigmennénk.
0: Jó, de
1: két hetente egyszer beszélhetsz a gyerekeddel FaceTime-on.
2: Az nagyon rossz lenne, akkor lenne legrosszabb.
1: Akkor inkább ne legyen semmi.
2: Szerintem az van, hogy vagy az van, hogy beviszel a gyereket hátizsákba, és akkor
1: azt nem tudod, kiszúrják, csak nem teljesen hülyék.
2: Jó, igen. Nem. Én ezt úgy tudom csak elképzelni, hogy gyerek mellett nem tudnék bemenni se, tehát azt nem is vállalnám be, de hogyha nem lenne most gyerek, tehát mondjuk gyerek előtt van, akkor viszont végtelen. Azt érzem.
1: Tehát ez egy kaland, akkor is bemennél.
2: Akkor egy kaland, igen. Aha. De a gyerek az túl nagy elköteleződés, meg az egy ilyen, nekem ilyen fizikai igényem van rá. Muszáj megfogni, megfogni.
0: És kitalálnál ilyeneket, ez pont te vagy, aki így este gyerekek 7-től 7:30-ig lelki összetartás.
1: Valamit
0: gyertek,
1: muszáj lenne.
0: Egymás kezét.
1: Kártyákat igen. Húznánk, átbeszélgetnénk ki, hogy vagy, látjuk, hogy ő mélyen van, megpróbáljuk fölhozni, tartjuk benne a lelket. Tehát muszáj lenne ezt ott a teret tartani, meg egy kicsit összefogni az embereket, mert egyébként 10 nap után mindenki szana szétmegy.
2: Szerintem kidolgozni egy olyan vallást, amit a router lenne az Isten, vagy valami hasonlóta, és akkor így a nagy router lesz volt közék, és nézzük, hogy villog rajta a zöld. Igen, megvannak a bűnösök.
1: Én nem tudom.

0: izgalmas. Egyébként tök izgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés. Az
1: bizony nem jöhetnek ki?
0: Nem jönnek ki, teljesen el vannak. Azt teljesen el vannak zárva ők is. Hát ugye kíváncsiak mindenre, a hangulatingadozásokra, ha azt megtöröd valamivel, akkor újraindul, az egy endorfin dopamin, nem? Hangulatingadozás, depresszió, sírás, mi tör föl belőled, hogy viselkedsz, nem nagyon modelleztek ezt, még csak börtönben, de hogy nem vagy börtönben, de mégis be kell menned 100 napra. Nyilván nagyon komoly kritériumokkal, mit lehet, mit nem lehet, tehát nem hiszem, hogy hatalmas, nem tudom, orgiákat rendeznek, csak hogy túléljék, ezt nem gondolom.
1: Átfordulhat,
0: kísérletezik, igen, igen. Na jó van, izgalmas. Én azért szeretem, hogy már ott vagyunk az űrrepülésben, hogy már tulajdonképpen egy ilyen marsi misszió előszobáját kezdtük el tanulmányozni, nem? Úgyhogy azért ez izgalmas hangzik. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan. Pici reklám, az mindenképpen aktuális, és utána jövünk vissza már is. Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platin tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda. Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Magyka is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már lehet szavazni az év fájára, Zalában is keresik az év tesi tanárát, zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 ezer jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében, olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre is voksolhatunk május 11-ig. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófa Védelem és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A Zalai Katasztrófa Védelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vöröskereszttel. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió.
4: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, illetve nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk.
5: De nem
4: vagyunk.
5: Nem itt.
4: De nem itt,
6: lenni
4: de vagyunk
6: vagy
4: máshol.
6: Nem
5: de itt meg ott vagyunk.
4: De ez érdekes, mert most mi itt vagyunk.
5: Igen, de nem vagyunk
4: de itt. De közben mégsem vagyunk itt.
6: Most akkor hát,
4: csúszunk. De most ebben a pillanatban én most hol vagyok? Mert nem
6: most
4: itt.
6: Hány óra van?
4: Most fél nyolc, múlt 8-6-8 perccel. Te most hol vagy valójában?
6: Én az iskolában vagyok. Beiratkoztam.
4: Igen?
6: Igen.
4: Te már az iskolában, te mit csinálsz valójában?
5: Én várok rád, hogy legyere végre reggelizni, hogy el tudjunk indulni, vazen motorozni.
4: Ez így van. Te már fogyasztod a társasággal a reggeli, de egy szék üres az enyém. Én 3-4-8-kor, hogy ekkora napszemben megérkezek, milyen reggeli?
5: Mikorra kell a motor... nem érünk oda Győrbe, hanem indulunk időben.
4: Mikorra kell a motorra lenni? Jó, adj még egy fél órát szívtok. Még egy cigit, jó, fél 9-kor a motornál, Tali. És én még 9-8 óra, akkor kenegettem a vajas kenyeremet. Mert hogy ugye mi most elmondtuk, hogy ez nem élő ez az adás, felvedd, azért vagyunk nektek, de igazából mi már a Széchenyi térre koncentrálódunk, mert ma délután Győrben vagyunk ott 5 órától, és ez a mai adás ez felvett, de vendégünk jön majd 8 óra után, vele beszélgetünk. Témáink is vannak, voltak, úgyhogy vagyunk, de mégsem vagyunk. Te iskolába beiratkozol?
6: Sem lehet.
4: Egy szabatok sem
6: mondani.
4: Lehet, de
5: általános iskola második? Vagy hova iratkoztál?
6: Nem, hát én még most elsős vagyok.
4: Te most még elsős vagy, elsőbe mész.
6: Igen.
4: Szóval tényleg egy szabatok se lehet, mert hogy ez best of lenne, de azt mondtuk, hogy jó, nem csinálunk best of-ot, de nem is tudunk élőben lenni, úgyhogy akkor ezt mi felvettük nektek.
6: Hogy elmetnénk abba az irányba, azokon a napokon, amikor nem jövök, hogy ne panaszkodjanak állandóan, hogy ilyen kalózrádió.
4: Nem szoktak.
6: Nem nektek írogatnak? Akkor nekem is írogatnak.
4: Nem érdekes, nem szoktak.
6: Jól vannak ezek, jól lőzik, akkor nem folytatom.
4: Na de akkor mit akarsz, hogy?
6: Hát ilyen kalózrádióban esténként a fürdőkádból. Jó reggelt kívánok.
4: Bejelentkezés. Csinálsz ilyen kis bejelentkezéseket?
6: És nektek kell majd rárimelni, tudod, amit mondok.
4: Tényleg.
6: Csak egy monológot.
4: Ilyen random föltolsz valamit, és nekünk azt le kell reagálni mindig.
6: Ne nézzük, miről fogunk ma beszélni, és akkor egy ilyen...
4: És most mi lesz? És most mivel megyünk tovább, jönnek a szokásos kérdések, igen.
6: Így van.
4: Szóval ne is mondjak ilyet, hogy a belső szalakorlátnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felvezető oldalon, mert ez valószínűleg nem valid.
6: Hát, ami sokkal rosszabb, ha valid.
4: Ha valid, igen.
6: Valid, és akkor megbomlik az agyunk. Mert...
4: Abony és Szolnok között minden hatóság a helyszínen, de akkor ez most nem igazi, tehát ne higgyétek el, mert akkor ez most valójában nem történik
6: de
4: meg.
6: De a Szerevény úrnak azért megköszönjük?
4: Mindenkinek megköszönünk mindent egyébként.
5: A főváros útjain nagy a torlódás. Ez viszont biztos.
4: Ez biztos.
6: Meleg motorosok lepték el a különböző autópályákat.
4: Igen. Igen.
6: Rákóczi Feri vezetésével. Ez is biztos.
4: Nem, most elvileg ebben a pillanatban én most egy osztrák almás pitét korcsolgatok egy lattéval, valahol Bécs környékén, te már bücskölöd a motorodat.
5: Így van. Bár jó, és jól tudod, az itt erdő közepén vagyunk. Fogsz aludni.
6: Léberkéze szendvicset egyetek a kedvemért.
4: Léberkéze szendvicset az erdő közepén.
5: Hozzunk neked egyet, jó?
6: Nejl az acskóba.
4: Szállodába való eljutásom valószínűleg úgy zajlott, hogy hajnalba 3-kor én rácsörögtem, hogy Feri nem tán hotelt, légy szíves, küldjél valakit, mert nincs recepció, nincs meg a hotel. Ti meg alszotok egy erdő mélyén valahol.
5: Most azt már ahova én oda megyek. Egyébként, hogy ugye te vasárnap jössz utánunk, tehát hogy egy itinert fog írni, törzd föl a telefonod, mert azzal navigálsz. Írd föl a telefonszámomat egy papírra, ha lemerül a telefonod, akkor tudsz kérni egy telefont valakitől, amivel föl tudsz hívni.
4: De meg szólj a recepcióba, hogy tegyék ki a kulcsomat.
5: Ki lesz?
4: Mert hogy én körülbelül éjjelre érkezem, meg ott nem biztos, hogy abban a kis hotelben van recepció. Tehát vagy te a motorodra, vagy valahova tedd ki az én szobakulcsomat, hogy be tudjak menni a szobába, melyiként egy kővel fogom dobálni az ablakodat.
5: Nem tudod, melyik az egyéb dobálhatod.
4: Megdobálom mindegyiket.
6: Adj neki! Ne hagyj, hogy jól érezze magát!
4: Érkeztük, ha hallod a kis kavicsokat, hogy majd így...
5: Feri, engedjetek meg, kurva ideg van!
6: Megjöttem!
4: Rododendron!
5: Azok mi leszünk a rododendron, ő nem lesz az.
4: Hát, ti már addigra ágyba vagytok addigra, igen. Én hétfő hajnalban megyek utánatok. Na gyerekek, egy kis friss hír, amit azért mi meg tudunk beszélni nagyon szívesen, hogy mit csinálnak az olaszok, és hol tartanak kutyapiszok eltakarításban. Zseniális egyébként. Az Livorno, ugye ez megvan? Hát ez egy ilyen kis pici kis, azt hiszem tengerparti városka, nagyon szexi. Bevezették, hogy a kutyasétáltatóknak tavasztól őszig kötelező lesz eltávolítani a kutyáik vizeletét és székletét az utcáról.
6: Azt a jó székletet, azt?
4: Azt a jó székletet 25-től 500 euróig terjedő büntetés fizetnek, de nem is ez a lényeg, mert a székletet azért a normálisabbak eltakarítják, de hogy igazából az van, hogy a vizelet eltávolítására vinniük kell magukkal egy vízpermetező készüléket, ásványi üveg, bármiből kijön a víz,
6: spritzni,
4: és fel kell locsolnod a kutyának a pisiét. Nagy hol fontos. Tartanak ezek, gyerekek?
6: Kik ezek? A jövőből jöttek ezek?
4: Honnan jöttek ezek?
5: És télen miért nem?
4: Hát gondolom, télen a hideg hó, a sár, az eső, a...
5: Livornóban
6: a hó. Igen,
4: a 1 méteres hó, a mínusz 150 fok Livornóban. Igen.
6: Felfagyna ott akkor, ugye pisi, azt elcsúsznának a nyugdíjasok.
4: Tilos ajtók és ablakok közelében, különösen üzletek, irodák és lakások bejárata mellett vizelni. Ha máshol megteszik a sétálón, a kötelező egy permetező segítségével lemosnia a vizet, függetlenül attól, hogy az a járdára, vagy a pad oldalára, a parkoló autóra, vagy egy robogó kerekére került, permetezővel mennek az olaszok és mossák le a pisit. Azzal indokolták a szabályozást, hogy egyre többen tartanak kutyák, a kutyát és a lakosság maradék része pedig egyre többet panaszkodik, hogy minden bűzlik a kutya vizeletétől, a szabályozás értelmében a kutya sétáltatókat bármikor ellenőrizhetik, és ha nincs náluk a cucc, tehát nem szart oda a kutyát, de nálad nincs cucc, akkor is fizetned kell. Mennyire jó!
6: Szerintem ezt
4: csináljunk
6: a részegekre is bekezdetünk, de először. Jó, először is. Első fontos dolog, nem itt kezdődik a probléma az,
4: hol kezdődik?
6: Hogy például, hogy milyen szagú a vizelete a kutyának, arra te tehetsz, hogy mivel leteted.
5: Mert miért, hogyha virággal leteted, akkor nem. Virágillatú lesz?
6: Nem, az a kutya, aki egész héten spárgát evett, azt be kell büntetni.
4: Az zombi.
6: Igen. Szóval hogy oda kell figyelni, hogy olyan dolgot tegyen, ami ugye nem kellemetlen.
4: Az zombi. Így van, onnan nézd. Vizelet, szag és elszávolító spritznik egyébként már vannak Magyarországon is.
6: ez a textilre való.
4: Ja, zsúl, mit akar? Ne, zsúl nyitottam.
5: Gyepvédelem, milyen textil?
4: Ott van, ott hát van, lefújod
5: a gyepet, azt nincs kutya pisiszat.
6: Mert ugye a pisi... az enzimatikus vizlet megsemmisítő.
4: Igen, mert hogyha bizonyos növényt lepisil a kutyád, akkor az a növény idő után elhal és kicsárad. Nekem volt egy francia búdom, az lehúgyozta a tuját, a tuják állna elszáradtak. Borzasztó nagy harcok voltak a társasházban. De itt az utcán kell, tessék?
6: Katéter.
4: Nem, szegény kis francia buldog, ahogy kirohant a lépcső, nyílt az ajtó, balra egy tuja lepisílt, és állandóan a közös képviselő újra vette a tuját, de a francia buldog mindig az egyhez ment.
6: Hány
4: tujjába egy 10 tuját elhasználtunk, szóval. És olyan büszke voltam rá. Összekacsítottunk, és mentünk sétálni.
5: Na, és miattam kidöglött minden.
4: És miattam kidöglött, aztán én is pótoltam. Na de!
6: Na.
4: Itt akkor jársz egy spriccivel, és lespricceled a pisit?
5: De ez sima víz.
4: Sima
5: ugye?
4: Vizet kell vinned, de a betonra ráöntöd.
6: Igen, egy másfél literes flakonba odaöntöd a vizet, és akkor egy...
4: Hogy tudom, hogy mennyit pisil aznap a kutya, hogy adagolja? Mennyit tartsak a flakonba? Mennyi az adagolásom?
6: Hát, alapból fontos, hogy legyen jól hidratált a kutyád.
4: Igen?
6: Tehát, hogy ugye főleg, hogy Olaszországban lakik, egy olasz kutya.
5: Melege van.
6: Reggel egy presszóval indít, de azt már nem szállít gyomorra.
5: Igen, a prosecco.
4: Igen, egy prosecco és egy láttét bevet délután. Igen, ez egy croissant.
6: Rengeteg vizetre lehet számítani.
4: Igen. Megyek én a kis másfél literes üvegemmel, és ahova pisilik, oda locsantok. Uh-huh. De jól tartalékolok, mert... jól tartalékolok, mert sokat pisil, elfogy az üvegem, és meg... aztán a livornóiak, ugye? Uh-huh. Megbüntetnek a rendőrök.
6: Kivétel, hogyha elfogy a víz, akkor tudod-e pótolni a saját vizeleteddel? Tehát...
5: Hát ha nem ettem spárgát,
4: ez
5: akkor
4: jó.
5: Igen.
4: Tehát, hogy pisil a kutya,
5: uh-huh. És rápisil.
4: És én rápisilek, mert elfogyott a vizem.
6: És akkor ez kinek a pisiltes?
4: Az az enyém.
6: De emberek ugye természetesen, mi Olaszországról beszélünk, nyugodtan pisilhetnek az utcán, hiszen ugye...
5: És azt meg nem büntetik.
4: Igen. Tehát a rendelet úgy szól, hogy a kutyád után el kell takarítani. Mi van, ha nem kell pisilnem, csak kakilni?
6: Szegény kutyád.
5: Egy álcakakálás.
4: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyán pisét. Hogy? Éppen ide kulázok. Szerintem az bátor.
6: Amúgy látom azt az aggóbúdogat, hogy ott áll és szégyel téged.
4: Kicsit az olasz gazdák félreértették a törvénytervezetet, ezért lekakilták a kutyájuk pisét, hogy eltakarítsák a romokat. Egyébként tetszik, hogy ennyire kultúráltak.
6: Nagyon, ez már beszivel rakhatna Ferencvárosban.
4: Ez már azért jöhetne egy kicsit ide is. Kicsi üveg, locsant a szegyet, le van mosva, és tök jó, valahogy nagyon előre tartanak. Nekem tetszik ez a gondolat.
6: Az a durva benne, hogy a kutyatulajdonosok ugye ezt úgy csinálják, hogy közben az a kutya belelép a kis talpacskáival
4: ebbe
6: a pisibe, meg kakiba, amit más kutyák ugye ott hagynak a járdán, és ő
4: igen.
6: Bemegy a lakásba, és nem veszi le a cipőjét, hanem a kis lábával ugye bemegy a lakásba.
5: A kultúrát kutyagazda letörli a kutya lábát, nedves rongya.
6: A kultúrát kutyagazdák ugye nem hagyják ott a piszkukat a kutyának az járdán, tehát szerintem ez a csoport, ez a csoport, ez nem foglalkozik ezzel.
5: De most én a másikat mondom, aki kutya tulajdonos.
6: Igen, hát a szájvizezi a kutyát, daoerolja a bundáját, és a többi, és a többi.
4: Nem tudom, olyan kellemetlen volt, mikor sétáltál a kutyával, és valami betonon egyszer csak így odagittelt. Én még gyerek voltam, tehát én nem takarítottam, de mindig félre nézett.
5: Igen, húztad arrébb szegényt.
4: Fura volt, apám a sétáltam, hogy csomószor odaszart a betonra, mondtuk, apu, nem áll, légy szít, ne csináld már. De anyám mindig eltakarította, úgyhogy...
6: Anyád mondta, hagyjad, vidéki.
4: Hagyjad vidékről, nem érdekes. Nem. De nincs meg ez a mozdulat.
6: Amúgy, apropó, bocsánat, vidéken nincs ilyen. Vidéken nincs ez a szarva a járda. Látod? Nyíregyháza jobban teljesen.
4: Mert azok azért, a kutyák tudják, hova kell szarni.
5: A kutya nem szeret alapvetően a járdára szarni. Ő mire szeret már,
4: az azért
5: érted?
4: Szarik, mert a Ferencvárosban lakik és beton dzsungelbe éltek.
6: De ezt honnan tudjuk, megkérdeztük a kutyát?
4: Hát láttál már betor a kutyát szarni? Tudod, mennyi toporog előtte? Hát a gubbad a szeme és szégyellősen félrenéz, csak hogy ne bámult. Persze.
6: De komolyan?
4: Persze. Zavarba van. Néztél már kutyát szarás közben? Zavarba van. Én mindig az a hetszem őket, hogy nagyon nézem őket, és mindig elfordul. Zavarban van a kutya, azt tudta?
5: Hát hátrahajtja a kis fülét, érted így?
4: Nem szeretem, azért majd mondom, hogy én sem nézem, én sem szeretem.
6: Én nem ilyen kutyákat szoktam látni, akik ott dolgoznak, hanem én büszkéket látok.
4: Ne,
5: azok már, az belvárosi kutya.
6: Nézed, ahogy csinálom ezt, nézd a szemembe, ahogy csinálom!
4: Ha betorra szarik, ott egy kicsit forgolódik, ott zavarban van. Ott zavarban. De miért ezt szereted, ha néznek közben?
5: Kívánja!
4: Most, hogy mondod?
6: Ez egy érdekes kérdés, rájézni utána. Tudod, milyen napom a hétfő? Mindig hétfőn szoktam meg dolgozni.
4: Györbe egy osztrék után, tehetünk egy próbát.
6: Egy
4: de tényleg szóval, hogy itt igazából ez... Én nem tudom, én bírom a livornóiakat, komolyan. Felvilágosult a magatartásuk. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Mi kéne ahhoz, hogy ez itthon is legyen? Kezdjük el mondani, hogy drága kutyások... Vigyetek üveget, locsoljátok le, hát mennyire
5: de
4: kultúrát?
5: De hiába mondod, évek óta mondja mindenki, mondja a nájlonzacskót. Egy csomó önkormányzat kirakta a nájlonzacskót a kutyak a kis nájlon. Mi történt? Másnap mindenki abba vásárolta a sós kiflit, érted? Mert ellopták az egészet.
4: Egyébként tényleg.
5: Hát, hogy agyilag vagyunk képtelenek rá, de tényleg ez történt, Eszter.
6: Akkor ez már egy nutellás kifli volt?
4: Az egy kicsit megmelegedett a sós kifli.
5: Mind így vitték el, érted, százasával a dolgot. Ez agy kérdése, vagy az, hogy az 500 eurót, azt mindenki meggondolja, az mennyi most? A 160 ezer forint, 170.
4: Nem jó, tartissa van, már nincs annyi.
5: Na jó, akkor csak 150.
4: Nem tudom, mennyi, 360.
6: Hogy nagyon magas büntetéseket szabnék, plusz még lenne más egyéb következménye, például, hogy így a kutyának a bundájába bele kéne borotválni azt, hogy rosszat csinált, tudod, vagy valami.
4: Vagy a gazdának a fejében. Vagy a gazda fejében.
6: Vagy a kutya, vagy a kutya a oldalra az arcát a gazdának, tudod, így egy ilyen, egy ilyen bundatatoválásra.
4: Igen, én tökre bátornak tartom, aki összeszedi. Tehát amikor látom Magyarországon, keveset vagyok a belvárosban, én látom, hogy lehajolós összeszedi, azért ahhoz tökösnek kell lenni. Odahajol, leszed, hogy tök bátor, hogy azt mondod, hogy de menő, figyelj, ezt most tök menőn csinálod. De jó, hogy összeszeded, de jó, hogy te ennyire kulturált vagy, hogy nem elfordítja a fejét csak a kamuból a tesernyőszere, hanem lehajol, összeszedi, kidobja egy mozdulat az egész.
6: Nekem volt egy erdélterjerem gyerekkorom, vagy hát nekünk a bátyámmal, és az mindent megevett, nagyon az acskókat is, és gondolkodtam rajta, hogy ha belvárosi kutya lenne, akkor ő már lehet, hogy előre csomagolva adná ki magából. Érted?
4: Hogy micsoda?
6: Tehát az, hogy szárazták előtt egy nyelvonzatkó.
4: Igen.
6: És akkor utána jött a
4: nedves. Csomagba szarik. Igen. Aha, az egyébként jó.
6: Ez egy gyátú, egy ilyen gyátúszalag. És a végén csak össze kell húzni ezt a száj zsinort, tudjátok, ami van az a
5: két,
6: sárga.
5: Két madzagot igen, meghúzol, két madzag. És meg ki is dobod.
6: Jó, ne etesedek a kutyával nyelvonzatkót. Csak vicceltem.
4: Az nem feltétlen, nem feltétlen, jó, igen. Azt hiszem, hogy van benne nitrogén, húcsav és ammónia, ez van a kutyapisibe. Hát azért ezt tessék lelocsolni egy kicsit.
6: Ezt a kocsi is elmondhatja magáról.
4: Ugye, és ugyanilyen büdös van. Húcsav, ammónia és nitrogén, ezek a kocsiban levegőnek a fő összetevői. Igen, ültél már nálam, tudod milyen, abszolút ez.
6: Mindig kellesen elvágyadok.
4: Nem, ez egy kis nitrogén. És egy pici ammónia.
6: Az ammóniától mindig érzelmes leszek.
5: Nem lehet hasznosítani valahogy.
4: Ezt a kutyapisit?
5: Jó valamire? Nem mi?
6: Kutya pisi? Hát szerintem lehet bele biofegyvert
5: hát
6: csinálni.
5: Hát ilyen
6: háborús vagy... időkben.
4: Hát savas, ugye eltolódik egy kicsit a savas irányba, a kémiai összetétel.
5: Mert ha ezért fizetnél, hogy valaki összeszedi és leadja, akkor rögtön meg lenne oldva a probléma.
6: Fúj, nem akarok abban a világban élni, ahol kutyavizetet adunk le. Tehát ezt
4: én most nem tudom, hol tartunk ebben?
5: Nincs kutyád.
6: Nekem még nincs kutyám, ez ki tudja, hogy lehet veszek egy ilyen kis.
4: Hol tartunk ebben, gyerekek? Hol tartunk most? Tényleg most mentek főváros, én nagyon keveset vagyok a belvárosban. Javultunk, vagy össze
5: hát
4: van szarva.
5: Javult.
4: Te Ferencvárosi, mert ott köznekedsz a beton
6: csukerbe. Nagyon rossz a helyzet, tehát very bad. Nagyon rossz a helyzet, az van, hogy ráadásul ők hajnába felkelnek, és már rögtön odaszaladják a kutyákat, tehát hogy ne lássák őket. Nem tudom, miért csinálják, fogalmam sincs, és tényleg rossz a helyzet.
4: Ők ezt megértem, amerre te laksz, ott Üllői út, Baross utca, ugye azért az egy kicsit ilyen mordoribb, ott lehajolsz, hogy összed a kutyaszart, már elveszik a izédet, a tárcádat közben. találsz egy pillangot a hátadba, úgyhogy megértem, hogy nem hajoltok le a kutyaszart.
6: És mutasd meg nekem, hogy az Üllői út és a Baross utca, az hogyan esik közel.
4: Hát akkor ott mi ez, Mester utca, bocsánat, Mester utca. Azt akartam mondani,
5: hogy ott szar helyen laksz.
4: Ott a Mória sötét bányáiban azonnak kirabolnak, hogy lehajolsz a kutyaszarért.
6: Így van. És akkor?
5: És akkor
6: ez a környék az életre nevel.
4: Az életemet akarom, vagy összeszedni a kutyaszart? Inkább nem szed össze, mert megkéselnek hátulról. Ez veszélyes környék.
6: Nem akarok budai ficsúr lenni, ahol nem is kell aggódnom az életemért. Hát ez ne viccelj, mert ez életelenes.
4: Nem, csak tényleg nem, mert én azért ugye sokat közlekedek Budán, és nagyon ritkán megyek át a sötét oldalra, hogy javultok kutyaszarügyben ott a pesti oldalon? Azért kicsit?
6: Nem, egyáltalán nem. Javulnak a helyzetek, viszont azt találtam, hogy Budán pedig, hát sokkal, hát ott az emberek szarnak a partok. Igen. Erről mit tudsz mondani?
4: Hát azért, ott a Schwab-hegyen mi odaszarunk, hát miért baj?
5: Megteheti, jó?
4: Trágyázzuk a Schwab-hegyet.
6: Érdekes, és hogy megy a növényzet?
4: Először zavar, hogy néznek, utána már játszótér mellett is könnyen megcsinálod. Semmi baj nincs, hogy közben terhes anyukák gyerekekkel rohangálnak. Begugolsz a bokorba, kitolod.
5: Pestjén Balázs gyerekek előtt üdíti.
4: Igen, írja a blik, csak
6: nagyon várom, hogy az NMHH letegye most a voksát az új rendszer mellett, és eldönts, hogy ez most oké, vagy nem oké.
4: Igen. Szerintem egy új NMHH-val új büntetéseink lesznek.
6: És milyen jellegűek?
4: Hát ez egy jó kérdés egyébként.
5: Nullázódott most, hogy váltás?
4: Nincs nullázódás.
5: Nincs mi? Tehát nincs, nem indulunk
4: előről. Nincs. Nincs nullázódás. Abszolút. Ez és egy nehéz dolog.
6: Na jó, oké. De beszéljünk egy kicsit a macskákról is, mert a macskák érdemtelenül elmaradnak ebben a
5: történetben. A macska elássa. A macskának nincs nyoma.
6: Hát a macska ugye otthon szokott homokozózni. Ugye hajnal kettőkör.
4: Meg egy helyre megy, ezen. Igen.
6: Igen, ám, de hogy ugye rengeteg embernek van macskája, és ezek ugye, ezek nagy adag, hát ilyen almos zsákokba, ugye, és szerintem ez nagyon környezetszennyező, mert alapból, hogy ne szakadjon ki, ez egy dupla kukászsákba kell tegyed ezt a cuccot, és például lehetne kifejezetten macska szarkuka. Értitek? Tehát ahol az almot gyűjtik, hogy ne nejlő az acskóba, hanem csak lelapátolod egy ilyen nagy közösségi kutyába.
4: Jó, közöcsalom.
6: És azt is valami, hasznosítsák. Csinálják bele a nejlő az acskót, vagy nem tudom.
4: Figyelj, annyival egyszerűbb a macska. Egy helyre megy, fogod, beöntöd, oda pisil, oda kakil, annyival jobb, annyival barátságosabb. Jó, akkor hát bosszúból beleszarik a cipődbe, igen, vagy ha kiáros. Igen, vagy ha bosszút akar állni. De egyébként igen. Azért sokkal tisztább, mint a kutya.
6: Nagyon.
4: Egy helyre megy, és megvagy. Ebből a szempontból szerintem sokkal bonyolultabb kutyát tartani.
6: Igen, és sokan azt mondják, hogy milyen gusztustalan macska mindenhol rájön a kis fenekéve, de képzeljétek, hogy a macskánk a segjükkel soha nem ér hozzá a földhöz.
5: Hát ez nagyon érdekes megfigyelés.
4: Igen, ezt én magamról nem mondhatom el. Egy csomószor viszket a fenekem, aztán rájövök mindig, hogy bérférges vagyok.
6: Így húzza a fenekem. Hogy amikor volt hó a teraszunkon, akkor kiment a macska, és akkor vettem észre, hogy csak a kis talpait teszi le, és a feneke az nem ér hozzá, mert tulajdonképpen egész életében Google. Vagy fekszik.
5: És professzor asszony, mennyi időt töltött ezzel a kiváló megfigyeléssel?
6: Nagyjából másfél másodperc volt, Ferenc.
4: Ez nagyon komoly etimológiai és állatani megfigyelések. Igen. A macska feneke nem ér le a hóba, érted?
6: Igen, és még a kutyák megeszik egymás ürülékét, addig a macskáknak antibakteriális a nyáluk, amivel megtisztítják a saját bundájukat. Ezt is most olvastam.
4: Tehát tessék, valójában ezért van a macska fürdés, amikor fürdik, igen, és nyalogatja magát, az effektíve tisztul.
6: Aha. Igen, és az full antibakteriális, teljesen rendben van. Nyugodtan tedd el a kis kezedet, dolgozzál.
5: Tehát ha én a három macskám közül bármelyikkel letusolok, akkor az...
6: Most úgy beszélsz fel, mintha nem történne az, amit mindannyian tudunk, hogy...
4: Végig nyalogatod magad.
5: Megkocsikolom őket.
6: Az pikos, mert dugod a lábujjaidat, és aztán lenyalatod círművel, hogy...
4: Na jó, gyerekek, kövesse mindenki a livornói mintát, jó? Ez egy nagyon dolog. Vigyetek üveget, és pucoljátok le. Locsoljátok le, ez egyébként tényleg Magyarországon is. Hallgassatok ránk, csináljátok, tök jó ötlet.
6: Szerinted ez egy megfelelő bosszú lenne, hogyha a kutyák, akiknek a pisét nem mossák fel, annak a gazdáját lepisílnék az emberek?
4: Egy ilyen nyilvános megszégyenítés lenne. Igen. Egy gazdát egyszerre egy nap lepisílhetsz.
6: Igen, és az ügyfélkapunk kell jelezni, hogy rájössz, hogy megnézed.
4: Én nagyon sokat pisilek, tehát én egyszer büntetek rám, készüljön, én nem tudom, hogy vagy a kocsi.
6: Cukorbetegség van.
5: Ez az, vagy?
4: Ha vagyom csíp, csak szól. Csokolt csíp.
6: Hányszor szóval pisilsz egy nap, Balázs?
4: 5-6-szor biztos.
6: És milyen litereket?
4: Nagyon sok.
6: Ammóniás a szádíze?
4: Tessék?
6: Ammóniás a szádíze?
4: Nem, a hónajam az.
6: Jó, azért testcsikot tegyünk bele a következőbe. Igen, jó?
4: Ezért egy 0-24-es vércukor elemzésre azért ugorjunk el gyorsan. Na jól van, gyerekek. Oké, tehát akkor ezt esélyt megfogadni. Nekünk meg 8-tól vendégünk lesz. Hoppá!
6: Ki mer ide jönni?
4: Oda néz. Oda néz.
5: És oda most... néz, hogy jön.
4: És erre gondoltál, és ezt most leírtad. Honnan tudtad ezt? Hát honnan tudtad? Na, mondom, most hogy tudnék kiszólni, hogy mondja meg a vendégünk pontos nevét? Erre látom, hogy Laci rohan, és hozza. Nézd meg, hát azért 15 év.
6: Tudom, mi a papírra? Rohadj meg.
4: Igen, rohadj meg.
5: Old meg egyedül.
4: Fikás az orrod, Bali. Léci, töröd már meg, már nagyon zavar. Töröcsik Zsófia, szabadtüdős, merülő, világrekorder lesz a vendégünk.
5: De aki jó. Ugye azért egy érdekes személyiség, mert ő minden más csinált eddig, és 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ezt így ő kipróbálná.
4: Igen.
5: Azóta megdöntötte azt a rekordot, amit eddig csak férfiak tartottak, ugye a 300 méter víz alatt egy levegővel, tiki-takizva a medencébe, és most már övé a legmélyebbre merülő nővilágcsúcsa cím is.
4: Ugye ők palac nélkül egy kötél mellett, egy orcsipesszel mennek lefelé, fordulnak az alján, és jönnek föl, minden lehetetlen, amit csinál.
5: És hogy egy kicsit még meghozom a kedved, Zsófi úgy motorozik, hogy sírsz.
4: Tényleg?
6: Igen. Vagy úgy motorozik, hogy ő sír.
5: Nem, nem mi sírunk. Mi sírunk, aki azt gondolja, hogy hát így motorozgat.
6: Nem akarom a Zsófinak így tompítani a fényét, de én is gyakorlom ezt
4: de
6: a szabadidős
4: dolgát. De te is bírod 20 másodpercig a viszont. És azért az nem akármi.
6: Igen, én azt szoktam gyakorolni, hogy beszállok a -1-en a liftbe, és nem veszek levegőt a tetejéig.
5: Úristen!
4: Azt a mindenit. Azért ennek... az nagyon durva, legalább 6,5 másodperc, azért hallod?
6: Ennek az az oka, hogy előtte balászokat utazni a liftbe, és
4: kibírhatatlan.
6: Figyelj, ez a dögszag.
4: Ez az ammóniás dögszag, ami a kocsiból rám ragadt, hihetetlen. Na jó van, gyerekek, szóval vele folytatjuk, kifaggatjuk majd mindenről, edzésről, merülésről, meditációról, mindenről, mert ez egy az egyben az is.
5: Egyébként hát és ez... verseny. Akkor azt gondolom, hogy verseny.
4: És egy levegő visszatartó versenyt is tartunk.
6: Jaj, de jó lesz, én a felét akarom látni szenvedni.
5: Nem, veled, hát te mondtad, hogy te ez
4: gyakorlod. Lavorva a fejünket, okay. És megnézzük, hogy ki meddig bírja.
6: Nekem van izém, majd azt mondom, nekem van kloákám, de...
4: nekem van klamidiám, de hogy jön ez most ide? Ezen a klamidia nem segít.
6: Kopolgyút akartam mondani, de mindegy, az is van.
4: Jó.
6: Szóval oké, ez oké.
4: Oké, Zsófival beszélgetünk mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk rögtön, nem sokára 8 óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsomri.hu.
16: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
17: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5.
18: Építkező szezonstart a Jolában. CPL beltéri ajtók készletről. Műanyag ablakok akár 40% kedvezménnyel. Műanyag redőnyök 25% kedvezmény. Beltéri ajtókból 5000 forint per darab kedvezmény. Csak május 15-ig. 2005 óta Jola Nagy Kanizsa. Ötvös tér 10. www.jola.hu.
19: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
20: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Lelki segítség a kanizsai kórházban, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket, szemléletformáló nap a felelős közlekedésért. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya kórházban. A Nagykanizsai intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra, vagy akár egy közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető, tudta meg az Alakocka. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A vármegyei kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszálló por egészségügyi kockázatot jelenthet, számolt be róla a zaol.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
4: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
3: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, Ráskó Eszter! A

0: Balázsra! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem. Ugye hát ez már egy fura egy ilyen helyzetben vagyunk, mert elmondtuk, nem rejtjük végkel, hogy adásunk felvett, mert hogy mi majd Győrben vagyunk majd este 5 órától a Széchenyi téren, vagy délután 5 órától, de nem akartunk best of-ot adni. Tehát, hogy az most olyan
2: igazságtalan vagytok nekünk.
1: Igen, de nem is tudunk élőben lenni, mert hogy éppen nagyon motorozunk valahol.
3: Hát nem, most 8 óra van, én most hívogatlak 51-ére, hogy gyere már le reggel.
1: Gyere már a szobából.
3: Nem
1: érünk oda. Meg még iszogatok valahol egy láttét, úgyhogy ez a helyzet, de itt vagyunk, és ahogy ígértük, ugye vendégünk lesz, de előtte gyorsan a kitelepülésre egy mondat, ugye ma Győrbe várunk mindenkit, Eszter is jön, Széchenyi tér, 5 óra rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, amit hozunk, viszünk, úgyhogy 5-től élőbe Győrbe vagyunk.
3: Majdnem 1 millió lesz a napi.
1: Összértékben,
3: igen,
1: tényleg?
3: Igen, hát az ajándékok, a cash, a mit tudom én mi, Eszter, az már maga 500 ezer.
2: Egy ölelés tőlem.
1: Az
2: megfizethetetlen.
1: Az megfizethetetlen, így van. És az időnk is jó, úgy néz ki, úgyhogy egyelőre nem kiabáljuk el, de hétfőkedden jók vagyunk. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggelt!
2: Sziasztok! Ciao.
1: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesség képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
4: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
4: Hát odaértünk haza, ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom, aha, a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
4: Mabini.
1: Aha.
4: Batangas.
1: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
4: Eléggé.
1: Neked a dorogító, az nem az, már fú, ott már nem lehet a
3: szabadidős merülni.
1: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
4: Igen,
1: tehát egy kötél,
4: igen,
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
4: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
4: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön van, igen, és van az, amiben most a világ csúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
4: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
4: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor hát 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: ez a klasszik, igen, meg ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
4: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt, és volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
2: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk.
4: Nem, igazából.
2: Plusz 20 euró lesz.
4: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így guide-olni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultál
4: lefelé. Csak elindultam lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
4: ott
1: volt körülbelül?
4: 16 méter.
1: 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
4: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
4: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
4: és
3: vagyok.
4: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
4: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Soproni Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
2: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
4: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
4: Hát
1: csak
4: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
4: Igen.
1: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a hatszor
1: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
4: Igen.
2: De egy levegővel.
3: De még egyszer, de ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kell?
4: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért ebben van meló.
4: Igen, abban ez.
2: Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát nem vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig nagyon unnák. Ezt a kezdet tudom, hogy lehet, hogy
1: ez nem akar megfulladni. Inkább vágjuk be a fülét, valami legyen.
4: Nem kell megfojtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És akkor hoznak.
4: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
4: ezt
1: olyan, akit meg kell...
4: nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha,
2: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Egy delfin de belehalt. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
4: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
4: akarom
3: nincs,
4: fényezni,
3: hogy de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
4: ez
1: nem.
4: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
4: most
1: méter.
4: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem 20-nyal.
1: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés.

0: de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom extrém. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
1: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a
0: víz alatt? Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
1: Nem fog akkor menni.
2: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
0: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
3: zárnak
0: meg is van. Még, igen.
3: Minden lezár.
0: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassul, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
1: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
0: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket
1: szeretném. Amit anyukám tud,
3: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel a hivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
3: Igen.
0: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
0: Egyet meg mélységben, de azt igazából, az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után
1: rájöttem el, ez már nem számít.
3: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méter, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
0: Hát elindulni lefele mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
3: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés igen, folyamatos.
0: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefele.
3: Tehát van egy ilyen pont.
0: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
3: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
0: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon, vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
3: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
0: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
1: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
0: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet. Így van,
3: eléred
0: igen.
3: az alját.
0: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
3: Ott van egy búvár, nem? Ott
0: nincsen. Nincs, senki.

0: Ki nincs
1: senki,
0: lent.
1: Nincs
0: lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
2: Nincs, nincs.
3: De miért mondta rá, hát odállíthatnám
1: az legalább.
0: Én azt hittem azért a technika, nem van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
3: együtt
1: mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan dekompressziója van.
1: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az, az nullán, nullán az kitágul egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, igen. Itt a
0: nyomástól, vagy mitől? Vagy az
1: nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
0: Nyugi,
2: vele, majd majd is.
0: Nagyon kemény.
1: Nem magyarázzál, majd
3: itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg,
1: gyere!
0: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
1: Az agy egy kicsit nehezebb,
0: az
1: szerintem.
0: Az agymunka és a gondolat
1: tehát, hogy
0: nehezebb.
1: Ha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe guggolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod,
0: besavasodsz, persze,
1: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
0: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
1: Nagyon brutál izomfájdalom.
0: Izomfájdalom.
1: Igen.
0: Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
1: Igen, igen.
0: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
1: Hát itt most 100 méteren nagyon, nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Azt a mindenségét neki. Fú, adj, nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
1: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3.35.
0: Csak lefele?
1: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1.40 környék, 1-2, inkább 2 perc.
3: Tudod képzelni?
0: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe álltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3.5 az összes, leföl, 3.5.
1: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4.48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
0: hát,
2: perc.
0: 10 perc, abban 10.
1: A női az 9,5 perc a női.
0: A férfiak 10 fölött vannak.
1: Igen,
0: a leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznom kell.
0: Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert baromi ízgű, megnézzük a visszafelé utat is, hogy ott mi történik, úgyhogy rögtön jövünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
14: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Megújult a temető környezete Zalatárnokon. Fenntarthatósági hetet rendeztek Nagy Kanizsán. Érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Egy zalai település Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helység nevek versenyét. Az enyev.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar település nevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Új burkolatot kapott a temetőhöz vezető út és a parkoló Zalatárnokon. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és könnyebben megközelíthető lett a ravatalozó környéke, írja a ZAOL. A beruházás mintegy 4,7 millió forintból valósult meg, és hosszú ideje megoldásra váró problémát orvosolt a településen. A munkálatok mellett a helyiek önkéntes összefogással virágosították is a temetőt. A környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet egy tematikus programsorozattal a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán. A fenntarthatósági témahéten diákok és felnőttek egyaránt betekintést nyerhettek a körforgásos gazdaság működésébe. Interaktív előadásokon mutatták be például, hogy mi történik egy műanyag palackkal a hulladékká válástól az újrahasznosításig. A résztvevők gyakorlati foglalkozásokon saját készítésű termékeket is kipróbálhattak. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Martin Balázssal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk a beszélgetést. Adásunk felvett, jelezhetjük azért.
2: Nyugodt szívvel.
1: Nyugodt szívvel, és hát nem tudom elolvasni, Széchenyi tér? Széchenyi tér.
3: Igen.
1: Ugye? Széchenyi téren vagyunk ma. 5 órától így
2: van. Néptől már a DJ-k ott vannak, aki elsősoros jegyet akar magának, az ugye kicsit drágább, hogy szoktuk mondani,
1: így van.
2: De akkor már lehet jönni. 4-re jönni.
1: 4 órától. Mi pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
2: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
1: A világ legismertebb.
3: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
1: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
4: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
3: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptengerzúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
2: de ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
3: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
4: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
3: Igen, valószínűleg igen.
1: Nagyon szép maga a mozdulatsor, nehogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
3: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
1: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
3: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából ebből azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
1: az
3: vagy.
1: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
3: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, vagy egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
1: Tehát esik szét a mozdulatsor?
3: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
1: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
3: 40-en,
1: is.
3: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
2: Aki szintén szabad tűzös.
3: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
1: Szabad, tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
3: igen,
1: és megvár.
3: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
1: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
3: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
1: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni.
3: Jelenni,
1: csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
4: És milyen érzés az első levegővétel?
3: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szád kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
1: jel,
3: kézmozdulat.
1: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
3: Igen,
1: van egy, igen és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
3: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
2: Igen.
1: ennek van egy sorrendje, hogy hogy miért hogy mondod, így van.
3: Először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az okéjelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
1: És ha ez igen, láttam ezt, hogy csak elrontja.
2: Összekeverted, akkor kész a 105.
3: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem. Először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
1: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
2: Volt, érted?
1: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
3: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
4: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
1: Igen,
4: igen.
1: Igen. Ez most egy közel megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
3: Hát most per pillanat nem
1: nagyon
3: látok,
1: van a horizonton.
3: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
1: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
3: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
1: Hivatalos legyen.
3: Igen, hivatalos legyen egy ilyen merülés.
1: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
3: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
1: Jó, itt már méterenkénti haladás van nagyjából?
3: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
4: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
1: egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar felett.
4: Már meggyújtják neked, hogy kim vagy.
3: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
1: Igen, egy jó proszekó mindig lecsúszik.
4: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Vagy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
3: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
3: mi történt, hogy nem vettem
1: ez egy jó
3: előtt,
1: nagy sok
3: hogy...
1: a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
2: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
4: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
3: hát,
1: választ
3: náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
1: azt a mindenit.
3: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
3: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
1: Az belátható.
4: A seggedben vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89.
3: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
4: A mononukleózisra?
3: Igen.
1: Az, mono, az
3: egybel úszony, a delfin úszonyos.
1: Lefele. Össze,
3: igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
2: És aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
3: hát
2: mondtad, hogy...
3: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
4: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen? Vagy...
3: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogénnal.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogénnarkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
3: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, aha, hanem egy 1,20 méter drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: De felhúzni nem tudnak. Tehát... Tehát,
3: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
1: ott meg
3: volt
1: egy
3: beszélve,
1: percet.
3: Hogy egy aha. percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen. ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
3: Igen.
2: Aha. Jó egyébként?
3: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
1: Ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
3: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
4: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
2: Nem felfele
4: hogy...
2: akar menni le.
4: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
3: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
4: dolgozunk
3: fogott
4: rajta.
3: Meg
4: ezzel.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
3: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
3: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt? Úgy,
4: nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyem.
4: Home office volt, és sőt, hogy 105 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
2: Vagy kirúgta? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
3: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
4: Mivel
3: meg...
4: foglalkoztál?
3: Én SAP tanácsadó voltam.
4: Az SAP-t rúgtak ki?
3: Hát SAP termékeket okay. forgalmaztunk, de nem az SAP cég.
4: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavaly, ahol törtétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt rájt meghúzzuk alatt.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesél már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a GGMC-t, már megnyugodtam.
3: Igen, ezt
1: már megterülök. Hogy az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
3: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
1: hogy nincs meg a segítség.
3: Fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Tehát,
3: hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag,
3: igen.
1: sem lelkileg, tehát, sem így... gondolatban.
3: Aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
3: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
4: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
3: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
1: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senki ne szóljon hozzá.
4: A kobuda felépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
4: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Minden nap. Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
3: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
3: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
4: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
2: Sajtunk-e, sajtunk-e.
4: Turugudi,
2: te! Balatonszerep! Balatonszerep! Kék
1: Balatonszerep!
4: Borzasztó döntés lenne.
1: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
3: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna
1: Arénában.
3: Megnézem, hogy mi a helyzet.
4: Úgyhogy az lesz a következő.
1: Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
4: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
3: Hogy az igen, egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanunk ilyen vállalkozást. Hogy mondom,
4: kapnak is már egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Igen, felhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögezi napvágyon egész drágaságom, ugorjon már Földvárra, beesett a gyereknek itt az aranynyaklánc.
4: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
1: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárüt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
3: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
3: Köszönöm
1: nagyon szépen.
3: Szépen
1: köszönjük.
4: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
3: Jó.
4: Jó, hogy foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
2: Mi már láttuk úszni. Zseni.
4: Én is abban születtem, tudod.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönjük
1: szépen. Töröcsik Zsófiával beszélgetünk, köszönjük szépen. 9 óra lesz, nem sokára jövünk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Építkező szezon start a Jolában. CPL beltéri ajtók készletről. Műanyag ablakok akár 40% kedvezménnyel. Műanyag redőnyök 25% kedvezménnyel. Beltéri ajtókból 5000 forint per darab kedvezmény. Csak május 15-ig. 2005 óta Jola Nagykanizsa. Ötvös tér 10. www.jola.hu.
19: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed. Mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5.
14: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: nyári csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már lehet szavazni az év fájára. Zalában is keresik az év tesi tanárát. Zalai tűzoltók is csatlakoztak az országos véradáshoz. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Zalai jelöltekre is voksolhatunk az idei az év kedvenc tesi tanára választáson. Az összesen 11 000 jelölésből megyénként és kategóriánként maximum 5-5 kiválasztott főre adhatjuk le a szavazatunkat. A kezdeményezéssel azokat a testnevelő tanárokat szeretnék elismerni, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a gyerekek egészséges életmódra nevelésében, olvasható a kiírásban. Zalából a többi közt Alsónemesapáti, zalaegerszegi, nagykanizsai, csesztregi, tótszerdahelyi, pacsai, zalalövői és egervári szakemberekre is voksolhatunk május 11-ig. Országos véradási akciót szervezett a tűzoltóság napja alkalmából a Katasztrófa Védelem és a Magyar Vörös Kereszt. A kezdeményezéshez zalai tűzoltók is csatlakoztak, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is. A többnapos akcióval azoknak nyújtottak segítséget, akiknek vérre vagy vérkészítményre van szükségük. A zalai Katasztrófa Védelem hangsúlyozza, a jövőben is folytatják az együttműködést a Vörös Kereszttel. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után sokszor elmondtuk, hogy ma ugye nem itt vagyunk, de itt vagyunk, de itt vagyunk, de nem itt vagyunk. Viszont már élőben már máshol vagyunk, de este Győrben vagyunk a Széchenyi téren. Ez az adás ma nem best of, de nem is élő, hanem felvett. És ma este Győrben vagyunk a Széchenyi téren. Este 5 órától. Jelen pillanatban Eszter még szúnyókál, mi meg már motorozunk.
2: Bizony. Reméljük.
3: De jó
2: reméljük.
3: Lehet nekem.
1: Jó lehet
2: igen,
1: még
2: jó
1: neked.
2: Jó lesz majd akkor.
3: Ja, de jó lesz majd nekem, igen.
1: Te most még alszol. Te most még alszol, mi már úton vagyunk, hogy odaérjünk ma este Győrbe, és rengeteg nyereményt, ajándékot, fú, mit viszünk, mindent viszünk.
2: Magunkat.
3: Magunkat.
1: Eszter is jön, 3 állomással, Juli jön, 2 állomásra, sok 100 000 forintnyi készpénz, nyeremény, ajándékok, játékok, gyerekek. Úgyhogy lesz minden, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk ma este 5 órakor. Jó, 8-ig világos van, jó idő van. A hétfőket még időjárás a szempontjából is
2: jó
1: okay.
2: Lesz végig.
1: Jó lesz, megold.
2: Jó lesz.
1: Lehozzuk, nem lesz ezzel baj.
3: Így van, birthday Ferenc.
2: Köszönöm szépen. Ja, és tényleg, ma van a...
1: Ma. Hatalmas boldog születésnapot táblák, torták, tortából előbúgró Erika elenyákok, repülők, Borkai Zsoltok a Rábán nagy jachttal, hajóztatják a Ferit és húzzák egy kis gumimatraccal.
2: Hoztam lyukazoknit, hogy ugye tudjak idomulni.
1: Mi hozzuk a kepit, úgyhogy lesz minden.
3: Lesz a kepibara.
1: Kepibara, kapibara, minden.
3: Na, minden mit fogok játszani most?
1: Tessék?
3: Nem játszunk valamit?
1: Játszunk egy utolsót. Így. Na?
3: Van kedvetek?
1: Hogy
3: ez olyan, amikor a vakáció fel van írva, tudod, a táblára.
2: És már mindenki és akkor... csak kamuból bemegy
1: van,
2: egy kicsit.
1: Igen, utolsó reggelünk a héten, nem vagyunk többet a stúdióba itten.
3: És azt ígértek el, Balázs, hogy ezt egy Mary Fuck Kill-el fogjuk lezárni.
1: De rég játszottuk! Ezt régen játszottuk.
3: Ezt ígérted nekem, Balázs, tegnap ezt mondtad.
1: Így van, szabályunk nagyon egyszerűek. Hallasz 3 nevet, és a 3 névnél ebből el kell döntened, hogy kivel szeretkeznél, kitölnél meg, és kivel élnéd le az életedet. Vagy azért, mert elviselhető, vagy azért, mert a legkevesebb gond van vele, vagy azért, mert a legsimulékonyabb, vagy mert a legkönnyebb lenne elviselni, de közben a legborzasztóbb ember, de mégis kijönnél vele. De mondanod kell egy kategóriát mindegyikre. 3 év után szeretkezel vele, leéled vele az életedet, vagy megölöd.
3: Igen.
1: Jó?
3: Jó. Jó. De legyen egy bemelegítőkör, ilyen tétnek.
1: Egyen könnyebb bemelegítőkör.
3: Tudod, hogy egy kicsit
2: oldódjunk. Igen. Mondd a 3 nevet.
3: Jó, akkor én mondom először Ferinek, legyen az.
1: Menj. Az
2: a bemelegítőkör.
3: Jó, bemelegítőkör. Jó, Feri, jó. Gyurcsány Ferenc, Zalatnai Sarolta, és Vágó Piros.
1: Hoppácska!
2: Meg kell öljek egyet.
1: Igen.
3: Most kiderül, mennyi érzelem maradt még a Vágó Pirosokkal kapcsolatban.
1: Igen.
2: Azt hittem, hogy az én Klárámat emeled be.
3: Itt tátogatom az éles...
2: Ja, az éles körre. Igen. Hát de akkor már ez is éles. Akkor Pirossal... Basszus!
3: Péka, jó, figyelj, most mindenki fog...
1: Kitölsz meg! Okay. Már nézzük, kitölsz meg!
2: Ferkó megy. Halott. Köszönjük, Ferenc
3: megy. Sekélyes döntés volt ez, Feri.
2: Miért? Tehát lefeküdnél vele inkább? Vagy melyiket választanád? Pirkával élnék.
1: Én sem azt gondolom, hogy ez a jó megoldás.
3: Mondom, és ezek után ilyen könnyen megszabadulni a Feritől, azt mondom, hogy...
1: Oké, hát, de jobb együtt élni a Vágó Piros, mint a Zalatnaival. Hát Zalatnaival túl vagy egy estén, és a Piros az egy jó természet.
3: Ott az a rengeteg jogdíj.
1: Piros kedves csaj, jó természet, aranyos csaj. Szerintem a Pirossal jobb együtt élni.
2: A rengeteg jogdíj.
3: Igen, jönnek be. Töltsél, csinálok a kezembe, igen. És már plusz 300 000 forint.
2: Írta, tudod.
3: De elénekelte.
2: Hát az előadói jogdíj, az csak akkor van, ha énekelsz.
1: Eszternek 3 név?
2: Hankó Balázs, Balázsi Gyula.
1: Erős a brigád.
3: Igen, de ez rendszerváltás előtt vagy után?
2: Nem, ez most. Ez most van, egyet tegyünk még hozzá.
1: Hát, ha maradt még egy kis kiutalandó, nem?
3: Hankó Balázs, igen.
1: Egy dokumentumfilm
3: még te is kapat. Nem szeretem, hogy a sírnak szex után, úgyhogy ez nagyon nehéz.
2: Jó,
3: nehéz megszokni.
2: Akkor együtt élnél vele?
3: De ki a harmadik? Hankó Balázsi
2: Gyula, és aki levelet ír arról, hogy neked rossz a stand-upod, és kikéri magának a Herék nevében, ő egy jogi,
3: a Heremen?
2: Jogi személy, tehát a Heremen.
3: Hát a Heremennek már a nevét csak kell megjegyezni, mert ő
1: sajnos. Ő megöltük.
2: Ő halott.
3: Távozott egy másik világba, ahol most számon kérik rajta a leveleket, amit eddig írt. Jó, és akkor Hankó Balázs és Balázsi Gyula.
1: Balázs Gyula, aki ugye vissza, vagy felajánlotta a vagyonát. A jó szó az inkább nem felajánlotta, hanem visszaadott. De
3: jó,
1: hogy
3: jó, köszönjük akkor, szépen. Akkor a Hankó a kufircot vállalom be, mert lehet, hogy volt egy kis támogatás. Ugye?
1: Igen.
3: Az ugye,
1: és együtt élsz a Balázsival.
3: Figyelj, ha már kettőnk van egy párkapcsolatban, és ő az, aki sír, akkor az egy jó dinamika. Az egy olyan dinamika, mert tudok építkezni. Szóval szerintem az egy új, plusz rengeteg sportautója van, és rengeteg pénze van, ugye, amiket egyesével fogok tudni. Amúgy láttam, milyen villát épít Budára, hogy abból nagyon jó gyermek otthon lenne.
2: Nem
3: csak
2: biztos,
3: mondom.
2: Hogy kész lesz.
1: Azt már lehet, hogy nem lesz befejező.
3: Vagy én amúgy az összes ilyen nagy villából, meg gyermek otthont és pszichiátriát csinálnék, és az óriási lenne, gondoljátok meg végig.
1: Az szép, az nem? Szép.
3: A nagy Balázs Gyula pszichiátriai intézet.
1: Igen. Jól van.
3: Na, Balázs?
1: Én kapok?
2: Igen.
3: Jó.
1: Na.
3: És kitisztítom a fejemet, hogy olyan nevek jussanak eszembe, hogy igazán fájnak neked.
2: Nekem is jó. Az jutott.
1: Okay. Valami jó fájó neveket mondjál.
3: Valami nagyon fájdalmasokat, ne érzik csak.
1: Igen?
3: Jó, akkor kezdjük el, onnan induljunk el, szerintem, hogy...
2: Szent Kriária Alexandra.
3: Úristen, de jó vagy. Jó, akkor legyen egy politikai.
1: Igen?
3: Szent Kriária Alexandra Kálmán Olga, és az utolsó pedig legyen Borbás Marcsi.
1: Úristen, de durva.
2: A kérdés.
1: Ez durva. Szent Kriária Alexandra halott. Tehát, hogy ez...
3: Na, ez az a helyzet, ahol a body positivity az így teljes mérdi bátrata.
1: Nem kérdés. Szent Király halott. Na várj, csak akkor mi a Borbás Marcsi és Kálmán Olga?
3: Igen.
1: Jézus Isten!
3: Szerintem Kálmán Olga nagyon virgonc amúgy.
1: Én azt gondolom, hogy akkor a Marcsi az jól főz.
2: Úgy van.
1: Jó kajákat csinál. Szerintem egy békés természet vidéken, akik tyúkjai vannak, én leélem vele az életet.
3: Tehát meg kell halni.
2: Ez már túl gyanús.
1: Viszont van egy nagyon nagy proszekók, nagyon nagy ivások, és egy nagyon nagy holtöltés szeretkezés. Dobrev Klárával.
2: Ja.
1: Dobrev Klárával, te jó Isten. Tehát Dobrev a szex.
3: Kálmán Olgára volt szó.
1: Ja, Kálmán Olga?
2: Igen.
1: Ja, bocsánat, elszóltam magam, én Dobrev Klárával akarom szex.
3: Figyelj, ha Kálmán Olgát választom, aztán ott lesz a Dobrev Klára is.
1: Nem, a Marcsi, tehát az Alexandra halott, nyilván Marcsival leélem az életem, és akkor a Kálmán Olgá.
3: Én ezt látom magam, hogy
1: sok
3: proszekót nézd a kis kágyás.
1: Sok
3: proszekó, nagy gondolatok, esténként egy villáminterjú.
1: És meg vagyok. Igen. Jó, oké. Akkor mondom én neked, jó?
3: Köszönöm.
1: Friderikus Sándor, a Kőhalmi és Kovács Kristóf.
3: Jó, ebből kettő már megvolt, ugye?
1: Tették. Na? Kovács Kristóf ugye az El Soder Klub, meg a producere, sokat van a Dumaszi Jász körül, vagy volt, ő indított
3: ott el. Ott szokott ólálkodni.
1: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de így azért lehet ismerni.
3: Ebből
1: igen.
3: Igazából már mindenkivel lefeküdtem, szóval
1: már gondolatban sokszor megöltél, úgyhogy nagyon könnyű lesz.
3: Jó,
1: na,
3: okay,
1: ezt
3: jó.
1: Most keményet kaptál.
3: Kemény, igen. Figyelj!
1: Gondolkodik, húzza az ide. Nagyon, meg, akit meg nagyon, kell. Tudod,
3: nagyon,
1: kit akarsz
3: nagyon megölni. Nehéz lehet szegény Kristófnak, hogy ilyen fiatalon távozott. De hogy
1: Kristóf
3: nehéz,
1: vagy?
3: Nehéz a vágás, meg tudom, úgyhogy ezt így sajnos igen. Az ilyen.
1: Kristófot megölöd?
3: Igen, Kristóf off. Zoli, hínje! Zoli és Friderikus. Attól függ, hogy a hosszú, vagy... Tartalmas életet szeretnék.
2: Mindegy, egyenlő.
1: Nem könnyű.
3: Jó, én azt mondom, hogy akkor

0: meghaltam.
1: Mi a kihar?
2: A múlt heti teljesítményed alapján, Feri, sajnos neked meg kell halnod. Tudod, ez van. És lehet, hogy egy hónap azért nem így döntöttem volna, de kivívtad magadnak.
0: Megölték Kenit.
3: Igen, a kedd a begyedben
2: van. Balázsnak lennék a felesége, szintén jogdíjokokból, és Zsülle pedig egész éjszaka szeretkezni.
3: Buja éjszaka Gyulával. Gyula, én érted, szívesen meghalok. Ha ez, akkor vidd.
0: Egy buja éjszaka Gyulával.
2: Zsülle, szinte látom, hogy megpróbál rávenni, hogy másztak fel a hegyre. Hogy ott nézzük a csillagokat.
0: Nézzetek meg egy padot.
2: Nem, Zsül, ezt most itt le tudjuk lenni itt a turista szállón, jó? Aztán utána mehetsz a dolgoda, de...
3: Itt várlak.
2: Ezt itt alul le tudjuk itt a vadrács mellett, itt megcsináljuk, aztán mehetünk mindenki a dolgára.
0: Jó, Feri, te kapsz akkor egyet. Jó, azt mondja, hogy kapott Zsóka, Liptai Klaudia.
3: Már nem ott tudok
2: tudjuk,
3: dönteni.
2: Ott tudjuk, hogy milyen érzések vannak.
0: És
2: ott tudjuk.
0: Legyen mondjuk a harmadik.
2: Tüdejkus Sándor.
3: Tudom, kitölök meg.
0: Várjál, hogy ahogy te vagy kapott Zsókánk, van egy Liptai Klaudia, és kapsz egy...
2: Egy vadászgörény.
0: Élő embert kell mondani.
3: Mi az, hogy vadászgörény?
2: Ennyi, ez volt a... Ez
3: hát akkor megölöd a vadászgörényt, és
2: megölni
3: ott a...
2: vadászgörényt.
3: Meg.
0: Várj, hát akkor Liptaival elküldesz egy éjszakát. De akkor a Fodor Zsókával leéled az
3: nem
0: életet.
3: Nem a Fodor.
0: Ja, akkor a Fodor Zsókát kapod el...
3: Ez hülye. Te miről beszél?
2: A Kapott Zsóka.
3: Kapott Zsóka. Nem Fodor.
0: Az a fiatalabb? Hát be... Én végig az idősebbre gondoltam. Fodor Zsóka, Liptai Klaudia.
3: Vadászgörény, vagy...
0: Vadászgörény.
2: Jó.
0: Tessék.
2: Jó.
3: Hát akkor is megölöm a Fodor Zsókát.
0: Megölöd a Fodor Zsókát.
3: Elkapom a görényt és a Liptai. Nincs könnyű döntés.
0: Ez a Feri olyan hóbortos lett idős korára. Mit csinál? Együtt élünk vadászgörénnyel. Gyerekek, 60 éves lesz lassan, megteheti. Egy kicsit megbolondult, egy kicsit őrült lett.
2: Attól jobban félek, hogy egyszer elmegy Feriad, és egy vadászgörény fog cigizni a teraszon.
3: Egy hatalmas szex volt az este, haver.
0: Óriási szexet. Óriási szexeltünk a Ferivel.
2: Amúgy nagyon laza az ízülete, nem? Tekergőzős. Emlékeztek arra a filmre, amikor a fickó két vadászgörénnyel zsebébe járkált? A hegylakó volt, hogy melyiknek volt az?
0: Az nincs meg nekem.
2: Mindig az, amikor verekedni kellett, hogy valamikor kiküldte egy két vadászgörényt a zsebébe, és azok így elszaladtak. Nem, nem emlékeztek?
0: Ez nincs. És azok hozták, valamit hoztak?
2: Mindent hoztak. Na, de figyelj, nem lehet itt végig.
0: Menjünk nemzetközi vonalra, tessék, nemzetközi vonal. Jó.
2: Jó, oké. Akkor én mondok Balázsnak.
0: Igen.
2: Jó, rendben van, akkor legyen Kylie Minogue.
0: Igen.
3: Ursula von der Leyen.
2: Úgy,
0: de jó.
2: Ursula von der Leyen,
0: így van.
2: Jó, és az utolsó igen? Pedig Angela Merkel.
0: Angela Merkel. Hát figyeltek.
3: Hát itt se ezért nem egy nagy kihívás.
0: Én az íze véget egy éjszakára elviszem a Merkelt. Könnyű Kylie-t választani. Kiámozni a Merkelt. Na, az kemény.
3: Az igen.
0: Megölöm Ursulát.
3: Oké.
0: Okay. Régóta a bögyönben van.
3: És Kylie-val élsz együtt.
0: És Kylie, ez nekem
3: na,
0: az jó.
3: Ez nem volt nehéz.
0: És Kylie-val megleélek egy életet, és kicsit kapok a jogdíjakból.
2: Én olyannak képzelem, hogy a Kylie-t, aki mindig úgy el kell lakásra, nincs a cipő, de mindig így is tudod, így a lábujjhegyén jár.
3: Hogy magasnak tűnjön.
2: Igen, igen, mint egy ilyen tündér.
0: Oké, okay, Feri, Matolcsi György, Matolcsi igen? Ádám.
3: Matolcsi Ádám.
0: És megkapod még. Még a Szájer Jóskát a végére tessék. Egyet ölsz, egyel élsz, egyel szexelsz.
2: Jóska, lecsúszhatna
3: hát
2: az álszedet?
3: Hát állítólag tudom, hogy ki a jó benne a háromból, ugye tudja, hogy megvan.
0: Jóska?
3: Hát persze.
0: Jóska egy éjszaka.
3: Hát ott azért, figyelj, hát aki...
0: Sok buliba mennél el vele, sok helyre vinne.
3: Azért egy este,
2: de
3: előtt
2: azért szívgyógyszer kapjál be szerintem.
3: Ott kéne teljesíteni.
0: Tehát várj, akkor a Matolcsi család marad egy estére? Azért?
3: Nem. Hát
0: ja, az a Jóska elvitte
3: Jóska,
0: az estét.
3: Jóska elvitte az estét, ugye, mert az biztos, hogy tapasztalásban is igen izgalmas igen? Lenne, hogy mi mennénk keresztül egy este alatt, azzal megvagyunk. Hát akkor az idősebbet már mégiscsak, nem? Ott...
0: Időset kipipálod, és a fiatallal élsz.
3: És a fiatallal élsz.
0: Bírod a meleget? Szereted Dubajt?
3: Imádom.
0: Beférsz a Lambóba?
2: Tényleg úgy a Lambóba beférsz?
0: Igen, Lambóba beférsz.
3: Nem, de csak vesz nekem valami nagyobbat.
2: Jó. Na, jó. Figyelj, oké. Jó, mi van ebbe? Van egy bejkör?
0: Megy utolsó kör, tessék, figyelek.
2: Jó, oké, rendben. A Hanson fiúk.
0: Bap. Igen, bárkit mondasz, megölöm őket.
3: De várjál, ez egy, az összes Hanson
2: fiúk. Igen, egy illető, egy banda.
0: Kinyírhatok egy családot.
2: Hanson guys, igen. Jó, a második az legyen.
3: Csak fiú zenekarokat mondj.
0: Igen,
2: az nem jó, oké.
0: Hanson, ugye ez volt a számuk, ez a mbap.
2: Kérdezik, hogy néznek ki most amúgy.
0: Megöregedtek egy kicsit.
2: Jó, oké, a másik Berényi Miklóst játszó férfi karakter.
0: Szőke Zoltán. Igen.
2: A harmadik pedig az édesapád.
0: Az édesapámat megölöm, de akkor nem születek meg.
2: Na, majd csak jókat tudok mondani.
0: Azt mondja, jó, Hanson fiúkat megölöm.

0: De várjál, akkor várjál. Ú, ez így nem jó. Ez nem jó, mert az apámmal szexelek.
1: Na jó, figyelj, akkor ezt hagyom, hogy ezt most, hagyom ezt most elmúlni.
0: Vagy az apámmal élek.
1: Egy 12-es karikájú műsor. Jó, akkor ki, egy kicsit ezt most rossz útra tereltem.
0: Nincs, nekem ez tetszik. Ez tetszik? Semmi baj nincs vele. Hát akkor inkább szexel egyet, szexelek a Szőke Zolival egyet.
2: Igen.
0: A Hanson fiúkat már csak tisztességből is megolom. És apámmal még aztán néhány évet lehúzom. Úgyis nagyokat beszélgetünk, ez hiányzott az elmúlt 30 évből. Újra megismerjük egymást, és azt mondom, hogy téged választottalak, veled leélem ezt a pár évet. És öröklöm a házát.
1: Jó. Van?
0: Nem tudom.
2: Hát, nem beszéltek arra, hogy a címe.
0: Nem tudom, hogy csak van neki. Ha valami csak meg lehet ott örökölni, arra felé szétnétek, akkor csak meg lehet kapargatni ezt a végrendeletet.
1: Na jó, még engem bántsatok egyet, aztán hadd szóljon.
0: Oké, utolsó. Na tessék, itt kapjál. Azt mondja, hogy várjál. Valami jót akarok neked adni. Nicole Kidman.
1: Oké.
2: Esztergályos Cecília.
1: Oké.
0: És az utolsó legyen valami, de azért legyen valami olyan is legyen, valami keményebbet kapjon még a végére. Nézd neki szemecskét, hogy gondolkodik, elnéz a távolba.
2: Ha már valamelyiket már kinyírta.
0: Igen?
3: Monique Cuvée.
2: Látod, megugrik a sötétből halkan.
0: Jó. Vidd a Nicole-t, a Nicola léjjel.
1: Nicola, szerintem az van, hogy passzív-agresszívnak tűnik a Nicole. Tudod, aki mosolyva van, olyan unna dolgokat.
0: Igen, ő kemény. Ő kemény. Okay. Megölöd?
1: Én őt megölném. Szia, Nicole.
0: Igen?
1: Ugye utána marad Monique Cuvée, és ki volt a másik?
2: Esztergályos
0: Cecília.
1: Természetesen Monique Cuvée-vel mennék, mert ez a Stolbuci féle receptúra, ezzel lehet dolgozni, és hát akkor az együttérés az Esztergályos Cecília, és minden...
0: Egyébként egy nagyon cuki nő.
1: Nagyon cuki nő, és olyan energikus.
0: Én még mindig.
1: Igen.
0: Jó, meg gyerekek, vagyunk. Jó, vagy gyerekek. Jövünk mindjárt 9:30, nem sokára jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
8: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív P-színeót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lelki segítség a kanizsai kórházban, vizsgálják az aszbeszt gyanús zalai helyszíneket. Szemléletformáló nap a felelős közlekedésért. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya Kórházban. A Nagykanizsai intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra, vagy akár egy közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető, tudta meg az Alakocka. Folyamatosan érkeznek a jelzések Zalában is az aszbeszt gyanús kőzúzalékkal kapcsolatban. A vármegyei kormányhivatal több helyszínen is vizsgálatot indított, miután felmerült, hogy az érintett anyag osztrák bányákból származhat. A jelenlegi információk szerint Zalaegerszegen egy parkoló mellett utak és bicikliutak is érintettek lehetnek. Az egyik parkolót már lezárták, a szakemberek pedig helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeket ne bolygassák, mert a felszálló por egészségügyi kockázatot jelenthet, számolt be róla a zaol.hu. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra, a délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték délután pedig 20 és 26 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye bezártság próbáról beszélgettünk még jókorán, 7 óra után, hogy összezárnak űrhajósokat és szimulálják, hogy mennyiig tudnak együtt lenni, és mi hogy bírnánk. Azt 8 vagy 9 hónapot kell nekik lehúzni. Ez egy Mars szimuláció, már arra az űrutazásra készülnek, és összezárnak űrhajósokat. Rájöttünk, hogy hát nem lehet jó. Az izoláció azért nincs jó hatással az emberi szervezetre, erről beszélgettünk. És ugye Törőcsik Zsófia is a vendégünk volt, aki szabadtüdős merülős, hát világrekorder.
2: Már mindenben.
1: Mindenben az, gyerekek. Mindenben.
2: Ügyes kislány.
1: Ámulva bámulva hallgattuk az ő történeteit a víz alól.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként? Fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
3: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba, annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebb szer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
3: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
3: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulatot, hány méteren vagy?
3: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
3: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre, igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
3: Igen, és annyira állítják a kötelet.
1: Igen. Így ott van, eléred, igen, az alját.
3: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem?
3: Nincs,
1: ott van, nincsen.
3: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
2: és
1: igen.
4: Vagy egy mantaráját, hogy állíthatnám.
1: Én azt hittem, azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
3: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
4: együtt,
3: mert neki dekózni meg
1: neki,
3: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
3: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
3: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
3: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
3: Igen, itt a...
1: A nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
3: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserél ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
3: És ennek a jele a kontrakció. Először, mikor megcsináltam életem első 100 méterit itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé.
3: Nem, már a lefele.
1: De még rutinos, rutinból csináltad a mozdulatot, igen, te már halucináltál.
3: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
4: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
1: mindenük
4: internet.
1: Van.
4: Hát ez
2: nincs 100... internet.
1: Hát az internetben nem vagyok biztos, azt hiszem az internettől el vagy
4: vannak tabletjeik, mit néznek rá?
1: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
1: Okay, rájössz, rász, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
4: Akkor jönnek a fiúk.
1: Feri még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
5: Eszter, megmoshatom által! Igen.
4: Eszter akkor már halott.
1: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
2: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
1: Ezekre az arcokra? Egy
2: napig.
4: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
1: Jó, de akkor mert akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
4: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
1: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges lelágot, nyelveket, jól beszélve.
4: Igen. És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkoznék fel a kabinomba.
1: Nem, a lelágott lábúj körmében marokkó játékot játszol, tehát húzd ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül való, hogy ne mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
2: Hát legyünk már legalább hatan.
1: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
2: Akkor ugye... legyen a stáb, jó. Akkor
1: az
2: legyen...
1: oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
2: Akkor 8 ember.
1: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
4: Jó, tessék. Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
1: Igen, ahol igen. Én már bent fekszem egy fél napja.
4: Igen, hát odaértek... igen.
1: Mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
4: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
2: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs. Érted?
4: Jó, Lacival nincs, a felmosó rongyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
1: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
2: Mennyi írnánk ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
1: Juli hozná a társas játékot.
2: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóban menne.
4: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
1: Igen.
4: Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
1: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
4: igen,
1: kiút.
4: De meg nincs lehet büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaperáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
1: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2-3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
4: Anna
1: borzasztó.
4: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
1: ahol
4: most,
1: érzi.
4: Igen, most jól fog érezni magát. Szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap. Tehát, hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne. Éppen írná még a könyvét, vagy valami.
1: Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximum tudnék adni. De egyébként azt
2: én
1: gondolom,
2: inkább hogy... azt gondolom, hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura, hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
4: szerintem
1: tenném.
4: Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindennyiünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
4: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
2: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként tök izgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés.
0: Balázs! következik a Rádió Egyen.
1: Jó van, gyerekek, elbúcsúzunk, elköszönünk. Naphallgatója már nem volt, hiszen nem kaptunk SMS-eket, mondtuk, hogy felvett az adás, és ma akkor várunk mindenki Győrben, holnaptól pedig a délutáni adásokat ismételjük, ami egy kicsit más nyilván, mint amikor itt vagyunk a stúdióban, sok játék, kevesebb téma, hát ez még 4 napig, és utána jövétől majd minden visszáll a régi kerékvágásba, de most Győrben vagyunk, ugye ma este 5 órától.
2: Gyertek ki ma Győrbe, és akkor holnap reggel az tök izgi lesz visszahallgatni, hogy milyen volt az estétek. Igen.
1: Könnyed, játékok, sok nyeremény, sok ajándék. Igen, ez egy ilyen laza.
4: Forrőlelések.
1: Forrőlelések, Esztertől
2: is. Szolid vágyak.
1: Bújavágyak, Feritől. Bújavágyak. A születésnapjára így van. Így van.
4: Bújós vágyak.
2: Jaj, ha egyet lehetne kérni. Na mindegy is. Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, ezek lesznek.
4: Debrecen kérnéd, ha kérhetnél bármit?
2: Nem, én Nyíregyházát.
4: De bármit kérhetnél születésnapot, de mit
2: lenne én is nyíregyházi.
4: Ben tudok segíteni.
2: El tudod idézni?
4: Hát, hogyha... Most már tudni mondani vicceset, de nem szabad. Na. Igen. Na mindegy.
2: Na mindegy.
4: Menjünk. Jó lesz így mindenki.
1: Megvártam, mi lesz ebből. Jövünk akkor hétfőn, este, és holnaptól pedig ismétlés, tehát a stúdióból majd, akkor újra 1 hét múlva. Puszi mindenkinek, délután találkozunk. Sziasztok! Ciao.
0: Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán, profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
15: Építkező szezonstart a Jolában. CPL beltéri ajtók készletről. Műanyag ablakok akár 40% kedvezménnyel. Műanyag redőnyök 25% kedvezménnyel. Beltéri ajtókból 5000 forint per darab kedvezmény. Csak május 15-ig. 2005 óta Jola Nagykanizsa. Ötvös tér 10.
16: www.jola.hu.
17: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
18: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
17: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
18: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Mert a három DJ legenda

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

órás live mixel, Juhász Geri mellett majd Jamina zenél, majd 5 órától pedig érkeznek Balázsék rengeteg-rengeteg játékkal, nyereményekkel és nagy röhögésekkel természetesen. Addig viszont eltöltjük együtt a munkanapot, és velem is lehet játszani, amikor a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsoromban. Azonnal telefonálni kell a 20-as 311 111-re, mert a 10. telefonálót bejuttatom a szülinapunkra. És most megmutatom, hogy melyik dal

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai slágermeccs. Na hát ez a hétfő pont úgy indult, mint egy céges Teams meeting. Mindenki jelen van, de senki nem akar megszólalni, főleg ebben az időben. A mostanában ide kapcsolódóknak gyorsan egy kis segítség. Még nem adtam ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, de amikor érkezik egy zene Accenttől. Amikor elindítom Samfeld, Cyril, a Swish Disco dalát, ők mindannyian érkeznek ugye május 24-én pünkös vasárnap a szülinapunkra, akkor gyorsan kell telefonálni 10-én, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. De már egyébként ezen a héten is találkozhatunk a délutáni roadshow állomásain, majd Győrben. Erről mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: 1000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Lassan itt vagyunk a célegyenesben. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál. Eszméletlen buli várható, zenél nálunk Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, megjelenik az összes Rádió Egyes DJ, Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes csapata. Infókért katt a weboldalunkra, a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre, de most remélem mindenki ezerrel hívta a telefonszámunkat, a 20-as 311-111-et, mert nemrég zenélt az egyik világsztárunk. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok!
0: Balázs! Melyik dalt kellett észrevenni, és kitől?
1: A Tóth Abigéltől, az Accent és a Sugar Daddy volt.
0: Accent, Tóth Abigail, konkrétan a nyár slágerét készítették el együtt. Hát persze, hogy mindkettejüket meghívjuk a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára, hogy adják elő. A legnagyobb Rádió Egy falok pedig mind ott lesznek, akik zsigerből vágják a Rádió Egy szlogenjét, ugye?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Balázs, te vagy a nyertes!
1: Hallóz! De jó, köszi!
0: Te vagy a 10. telefonáló, és úgy hallom, régóta pályázol erre.
1: Barátnőm, igen, de én most próbáltam elő.
0: A barátnődnek nem sikerült, és megnyered te?
1: Igen, és most közösen ezt rámondom, próbáljuk meg.
0: És te így lealáztad őt?
1: Ezt nem merem mondani, de te kimondtad.
0: Hát akkor mutassuk meg neki, hogy mit szedtél össze, ott van melletted, ugye?
1: Így van.
0: Ezt nem sikerült neki, és neked igen.
2: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.

0: megnyugodjon. Csak igazi mai sláger megy munkaidőben is. Odakint borulás van, sokfelé esik, bent pedig megy a túlélés kávéről kávéra, ugye drága Rádió 1-esek. Na hát, itt vagyunk háttérzajnak, prémium verzióban, mert hogy nem csak szuper jó zenék, játék is van a munka mellé. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál ugye a Budapest Parkban. Azonnal mutatunk is erről sok-sok információt, és az érkező világsztárjaink közül egy ismét páros belépőt hoz majd valakinek. Bármikor indíthatom a következő zenei órában ezt a Szemfeld-dalt. Szemfeld, Post Malone. Amikor megszólal, hívni kell gyorsan tizedikként a jegyekért. Én Györke Attila vagyok, és az újabb zenei órát Camrad-dal indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandmusical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
10: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágerbe, Györke Attila a stúdióban, hello mindenkinek. A mai időjárás olyan, mintha a május és a november szomszédok lennének, és a november átcsöngetett egy kis showért. Na de legalább délután jön a Rádió Egy Roadshow, 16 óra után hivatalosan is munkahelyi buli hangulat lesz. Juhász Geri és Jamina indítanak majd Győrben a Széchenyi téren live mixel, aztán érkeznek Balázsék játékokkal, rengeteg nyereménnyel és a szokásos fergeteges hangulattal. Addig viszont dolgozzunk együtt, és amikor zenél a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, kapjon mindenki a telefonja után majd, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer jövő hét vasárnapra a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na hát ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: változatosan.
1: Ez most a kedvenc rádióm. Az egész család szereti, a feleségem is, a sógornőjeim is, mindegyiket szereti.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Már csak 13 nap, jövő hét vasárnap. Itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja világsztárokkal, a Rádió Egy DJ-vel, Kukival, a diszkós ittel, a World Is Mine Radio Show összes lemezlovasával. És hát a világsztárjainkkal nyerni is lehet. Ugye jön Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent. Szinte minden órában páros belépőt érnek a dalaik a születésnapunkra. Halló!
1: Szia, Kinga vagyok. Szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Fú, de halk vagy, mit csinálsz, dolgozol?
1: Éppen autóban ülök, úgyhogy tartok Nyíregyháza felé.
0: Nyíregyháza felé mész, és csak így halkan.
1: Igen, most épp megálltam, tankolás után vagyok, úgyhogy...
0: Jól van, oké. Melyik dalt fedezted fel a műsorban?
1: Számfeltnek a dalát.
0: És mi a dal címe?
1: Post Malone.
0: Nézzük meg, hogy ez volt-e az. Pontosan, ahogy mondtam, hölgyeim és uraim, Szemfeld itt lesz, és egy órás DJ-szettel ünnepel majd a születésnapunkon. Gyere, Kinga, gyere, te is bulizni, kérem a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te hívtál fel tizedikként.
1: Szóval, most furán néznek
0: itt rám a mezzink után, hogy nézzék is meg maguknak a nyertest, hogy így kell csinálni, felhívni a Rádió Egyet jókor, jó időben, de ügyes vagy.
1: Nagyon szuper, akkor most már van programom.
0: Van, mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki majd még telefonál a következő órákban, mert én is már nagyon sokat gyára próbálom, és több játékban, és ez a legelső, hogy sikerült így tizediknek telefonálnom, és valamit így nyernem, úgyhogy köszönöm.
0: Örülök, hogy ekkora az öröm. Hát drága Rádió Egyesek, tudom, hogy nem egyszerű minket elérni ilyenkor. Sokan írják SMS-en, Viberen, hogy nehéz ez a játék, de ígérem, hogy hozok még dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Úgyhogy játszunk ezután is, itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Délután 4-től találkozunk Győrben, a Rádió egy délutáni roadshow első állomásán. Live mixer indítunk Juhász Gerivel és Jaminával, 5 órától jönnek majd Balázsék. Addig viszont jó munkát mindenkinek, Rihanna következik most, akinek már ugye eddig is voltak tetkói, most újabb került az énekesnőre, amit, hát tegyem meg, a gyermekei terveztek. Így nyilatkozta, hogy tervezték. Hát maradjunk annyiban, hogy a gyerkőcök firkáltak egy papírlapra, ő pedig felvarratta magára, de azért ez ugyanolyan cuki. A

0: Ez a Rádió Egy, ahogy csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
11: Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
16: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Rádió egy csak igazi mai slágermegye, és igen, mindenkit köszöntök egy jó kis hétfői déli mixben. Elkezdődött egy hét, és már egy héttel közelebb kerültünk a Rádió egy születésnapi fesztiválhoz, amelyet mindannyian nagyon várunk, de milyen zenékkel? Hát például Lady Gagával, aki Dócsival közösen készítette el az Ördög Prádát visel 2 című filmhez a Runway című dalt, amely már is óriási sláger, a címválasztás egyébként nem véletlen, mert hogy a szám Miranda Priestly divat magazinjára utal, ugye akit Meryl Streep alakít ebben a csodás remek műben, és a produkció egészét áthatja az a magabiztos játékos energia, amely a filmet is meghatározza. Most viszont Lady Gaga legutóbbi Grammy-díjas dalával jön ez az Abrakadabra.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. A Sony Music iparági források szerint véglegesítette azt a megállapodást, amelynek keretében megvásárolja a Blackstone zenei katalógusát. Mit jelent ez? Ezzel többek között Justin Bieber és Neil Young műveinek szerzői jogai is a japán kiadóvállalathoz kerülnek. Hát ugye nem semmi ez a japán kiadóvállalat, mert előzőleg már megvásárolták Bruce Springsteen életművét, azért mindössze 500 millió dollárt fizettek, aztán ott volt Michael Jackson katalógusa, és még David Bowie-tól elkezdve nagyon sok mindenkit sorolhatnék, de most nem fogok, mert most Justin Bieber érkezik, ez a Sorry.

0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ha valakit tehetségnek hívunk, akkor az egyenlő Ray Dalton, aki nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete, és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb, és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanat betalál, ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magányosnak és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton, Blood

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na hát 2025-ben történt az, hogy új dallal tért vissza Tiesto, és nem csak egy trackről van szó, hanem egy komplett irányváltásról. A dal címe Bring Me To Life, amivel hivatalosan is visszakanyarodott a trance világába. Tiesto eltűnt egy időre a Socialről, majd egy titokzatos visszaszámlálással tért vissza, ráadásul egy retro logóval, ami a 99-es korszakát idézi, és ez még csak a kezdet, a track egy 2026-os új album előfutára, de ezt az albumot most hatalmas várakozás övezi, az biztos, de hát amíg várakozunk, addig azért van itt egy-két dal, amit meg lehet tőle hallgatni. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora és a Ritual.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szia!
3: Hello!
2: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
4: Bonjour! Hola!
5: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
2: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely új fejezet kezdődött Martin Garrix pályáján. Márciusban ugyanis megérkezett a Catalina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Catalina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne, a Catalina egyben a következő album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezik. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés. Hát izgalmakban nincsen hiány, most is jön Martin Garrix, Jax és a Told You So.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig itt van velünk a One Republic. A zenekar 2002-es alakulása óta csak a Spotify-on több mint 5 milliárd lejátszást gyűjtött, slágereik meghódították a rádiós és streaming listákat is. Olyan dalok fűződnek a nevükhöz, mint az eladási és játszási rekordokat megdöntő Apologize, az All the Right Moves, a Secrets, a Good Life, vagy a 41 millió példányban elkelt Counting Stars. Slágereiket számtalan filmben is hallhatjuk, a zenekar az elmúlt évben pedig új területet is meghódított. A hatalmas sikerű manga anime adaptáció, a Kaiju No. 8 sorozathoz írtak dalokat, és ez a banda június 25-én beveszi a Budapest arénát slágereivel és kirobbanó energiáival, mert hogy magyarul itt lépnek fel Magyarországon, mi pedig alig várjuk őket, addig meg David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Egy Csak igazi mai sláger megy, és mi itt mindannyian azt várjuk, hogy május 21-e eljöjjön, mert ezt már mindenki tudja, május 24-én Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, ahol nagyon-nagyon sok világsztár lesz, például Sam Feld, aki most Rosalinnel közös dalát fogja nekünk előadni, amely nem a tökéletes életről szól, hanem saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Ez a szám egyfajta belső utazás, keressük a saját paradicsomunkat, közben elfogadjuk, hogy nem vagyunk megszelídíthetőek, és pont ettől vagyunk azok, akik egy igazi, túlélős, erőt adó dalról van itt szó, és hát Sam Felddel találkozunk nem sokára személyesen. Sam Feld, Rosalind, hát

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Olivia Rodrigo, aki hivatalosan is bejelentette harmadik albumát, ami már a címével is szakít a korábbi mintával. You seem pretty sad for a girl so in love. A lemez június 12-én érkezik, és az első ízelítő április 17-én jött ki, Drop Dead címmel. A rajongók már hónapok óta találgattak, és Rodrigo rá is játszott erre, világszerte elhelyezett pink szíves lakatokkal szivárogtatta ki az első single címét és dátumát, úgyhogy ez klasszikus Olivia húzás, én azt gondolnám. Hangzásban viszont most jön az igazi csavar, az énekesnő elmondása szerint ez az album sokkal inkább a szerelemről szól, de nem a habos-babos verzióról, inkább arról a furcsa keverékről, ahol az öröm mellé odacsúszik a szorongás, a hiány és egy kis melankólia is. De még mielőtt itt bárki bármennyire melankólikus lenne, ha annyit mondok, találkozzunk holnap, és ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Olivia Rodrigo és a Good For You.

0: shake that. Shake that.
1: Every day I'm shuffling.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Yo, what's up? This is Mike Posner.
9: Csak igazi mai slágermely.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rajtuk kívül az összes Rádió 1 DJ is fellép természetesen. Minden információ a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És ezek közül, a dalok közül, amiket most bemutattam, az egyik érkezni fog ebben az órában, a Swiss Disco-tól a Rihanna.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja BB Rexa a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. BB Rexa, a dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Religion.

0: Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék, addig viszont én vagyok a munkatárs, és mivel nem játszottam még ebben az órában dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, így még jegyet sem lehetett nyerni a buliba, de ami késik, az nem múlik. A szülinapunkról a részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
9: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Többek között a Swish Disco-val, aki komolyan mondom az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója. Ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, ők a Swish Disco.
1: Hi, we are Swish Disco.
2: Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.
1: See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap, ez jövő hét vasárnap, élőben tombolunk majd ezekre a zenékre. Rádió 1 születésnapi fesztivál a DJ-inkkel, a világsztárjainkkal, Szemfelt, a Swish Disco, Cyril, Accent is eljön velünk ünnepelni, meg azok a mázlisták is ott lehetnek, akik észreveszik a világsztárjaink dalait. Háló, háló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Isti.
0: Honnan hívtál?
1: Ácstól.
0: Ácson. Melyik világsztárunk zenéje volt hallható a Rádió 1-en, és melyik volt ez a dal?
1: Swish Disco React.
0: A Swish Disco Angliából utazik el hozzánk ünnepelni, és egy órás DJ szettel érkeznek a srácok, és lássuk, hogy te is ott leszel-e, Isti. Kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Köszönöm szépen!
0: Te vagy, aki megcsípte ebben az órában a páros belépőket. Nagyon ügyes vagy!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen! Hú, szuper!
0: És nincs megállás. Folytatódik a játék a következő zenei órában is. Cyril remixét kell észrevenni, amit Ed Sheeran Camera című dalához készített. Na, ha ezt leadom majd, ugyanígy 10-ként kell elérni a jegyekért, a 06-23-111-111-et kell akkor is megcsörgetni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Rákóczon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Már nincs egy óra, és indul a Rádió 1 délutáni roadshow-ja, a mai állomás Győr. A Széchenyi téren várunk majd mindenkit 4-től live mixel és Balázsékkal. Ugye 4 órától Juhász Geri és Jamina a helyszínen. Jaminak ráadásul ismerős nagyon a terep, onnan robbant be a magyar DJ szakmába. 5 órától pedig érkeznek Balázsék is. Nagyon sok játékuk lesz, rengeteg nyeremény és a szokásos jó hangulat. Még egyszer, tehát Győr, Széchenyi tér 4-től. Addig viszont enyém az éter, és hozom az igazi mai slágereket. Valamikor játszok majd egy dalt is a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, úgyhogy amikor az megszólal, 10-ként kell hívni a 20-as 310.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Várunk mindenkit 4-től Győrben a Széchenyi téren. Indul a Rádió Egy Roadshow, 4-től 5-ig Live Mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék. A további állomások egyébként Kedd, Sopron, Szer,

és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tíztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
5: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és mind a 10 vonalunk csörög. Érthető, hiszen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenélt nemrég. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizhatunk Cyrillel, Szemfelttel, Swish Discóval, Accenttel. Na de kinek az eléje szólt nemrég? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Rita vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rita! Na mondjad, melyik dalra kellett jelentkezni?
1: Hát, Cyril, Ed Sheeran, Kamera.
0: Cyril készítette Ed Sheeran Kamera című dalához a hivatalos remixet. Jön Cyril május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára egy órás DJ szettel. Tőled pedig már csak a Rádió 1 szlogenjét szeretném hallani.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Jó, mondod, úristen!
0: Megvan!
1: De örülök neki, egész nap próbálkoztam, és pont dolgozok, és most tök jó.
0: Jövő hét vasárnap. Nem dolgozni fogsz. Nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy mi a munkád, de te bulizni fogsz.
1: Jaj, de jó. Jaj, de örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon örülök neki. Hú, de jó kis kikapcsolódás lesz, még sose voltam, és már nagyon várom.
0: Most lesz az első?
1: Igen.
0: Jaj, de jó! Ezt mindig szeretem, amikor valaki először jön. Nagyon jól fogod magad érezni.
1: Hát, én is bízom benne.
0: Hölgyeim és uraim, nem sokára 4 órától Győrből indul a Rádió 1 Roadshow, úgyhogy a játék holnap délelőtt 10 órától folytatódik. Itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kapuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
3: Reklámot hallottak.
16: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai slágerek.

0: fellépőkkel is, képzeljétek el a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, ami nagyon közeledik, ez ugye jövő héten vasárnap lesz, úgyhogy Jami, jó előzenekar leszel, Balázsék előtt én ebben biztos vagyok, induljunk el!
1: Így van, nagyon készültem, a kezdődalunk nem más, mint Lady Gaga és az Abrakadabra, tehát akkor innen Győrből a Rádió egy live mixel, Juhász Gerivel és Jaminával indulunk!

0: igazi nagy Jamina rajongó? Van-e igazi tőzsgyökeres nagy Jamina rajongó itt a helyszínen? Jól van, látunk azért kezeket. Ott az a hölgy, ő tűnik egyelőre a leglelkesebbnek. Ki az, aki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Na, nagyon örülünk a kezeknek. Ugye a Rádió egy születésnapi fesztivál jövő héten vasárnap lesz, amire gőzerővel készülünk. Jamina, mi legyen, táncolni kelljen egy kicsit a páros belépőkért a születésnapi fesztiválra? Mit gondolsz?
1: Lehet, az így erős lenne. Még nagyon korai van hozzá, mit szólsz, Geri?
0: Legyen még valami nyuggeresebb, csendesebb?
1: Kicsit finoman. A tánc az

0: fesztiválra?
1: És még jó, hogy nem G-betűvel kezdődik.
0: Oké, okay. Egyszerű meg, mi az, amire jel, hogy kell ezt megcsinálni?
1: Megmutatom, mi az, ami nem jó, mert Geri az esküvőnkön egy így próbálta megmutatni az Y-t, hogy...
0: Jó, rettenetesen részeg voltam.
1: Igen, mutatom, mi a normális.
0: Nagyon

0: Belépőd. Jó, Jani? Mi pedig menjünk tovább.
1: Oké, szuper, figyelem, figyelem.
0: És
1: mehetünk is tovább. Na, szuper, akkor robogunk tovább még hozzá James Hype és a Ferrari-val. Egészen pörgünk, figyeljetek itt a Győrből a Lightmix-ben.

0: Bécsen, így az első helyszínen Győrben is, Jamina a lemezjátszók mögött. Hello Jami, mi újság odafent?
1: Hello, sziasztok! Hello Győr, még egyszer köszönöm a meghívást, ide hozzátok, elképesztő kicsit hazajönni. Nagyon jó időnk van, nagyon féltem tőle, de elképesztő jó idő van tényleg, és nagyon gyülekezünk itt a Széchenyi téren.
0: Így van, úgyhogy gyertek, gyertek, várunk mindenkit a helyszínen, és hát egy fiatal párt hadd mutassak be nektek, mert olyan helyesek vagytok, tényleg egy nagyon, nagyon tündéri kis család, két kicsi gyerkőccel már a legelső pillanatotól itt voltatok. Sziasztok, hogy hívnak titeket?
2: Sziasztok, Ricsi vagyok, ő a kislányom Alina, kisfiam Armand és a feleségem Annabella.
0: Nagyon gyönyörűek vagytok, a kicsik bírják a bulit egyébként, de azt láttam, hogy nagyon élték az első pillanatokban, pláne nagyon-nagyon táncoltak.
3: Igen, igen, nagyon szeretik a zenét, szoktuk hallgatni otthon a
0: De helyesek vagytok. A Rádió egy születésnapra kicsit azt látom a tekinteteken, hogy nagyon szeretnétek jönni.
2: Igen, köszönjük.
0: Oké, akkor egy szlogent szeretnék kérni.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: De jók vagytok, és akkor várunk titeket szeretettel. Négy belépőtök van a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, jó? Köszönjük, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Aztán itt vannak még ketten mellettem. Szia, titeket hogy hívnak?
4: Szia, Judit vagyok.
0: Judit, téged pedig?
5: Dani.
0: Judit és Dani, egy labdát szorongatsz a kezedben, amit Jamina dobott be a tömegbe.
4: Szeretném, ha aláírná.
0: Jamina, egy aláírás mehet?
1: Persze, hogy szerettem tollat.
0: Szerzünk egy tollat. Belépő a Rádió egy születésnapi fesztiválra.
4: Simán.
0: Kérem a Rádió egy szlogen.
4: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor nektek is van négy belépőtök a szülinapi fesztiválra, jó? Május 24, jövő vasárnap, Budapest Park. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez egy nagyon nagy buli lesz a Rádió egy összes DJ-vel és világsztárokkal, Cyrillel, Szemfeltel, a Swiss Disco-val, valamint Accenttel, és egy csomó belépőt szeretnénk még nektek kiosztani ma is, meg a turné összes további állomásán. Jami, tiéd a show!
1: Na végre, mehetünk akkor tovább, ezek szerint. Igen, és ha már Győr, rengeteg ismerőssel találkoztam, családtagok itt vannak, úgyhogy nagyon örülök nekik, és valaki már mondta is, hogy remélik lesz ma Jamina is tolva,

0: Ben Balázsék előtt élőben a Rádió egy összes frekvenciáján mi formapolunk Balázséknak, akik 5 órától itt lesznek a Széchenyi téren, és egészen 8-ig várnak titeket. Gigantikus show lesz, rengeteg meglepetéssel, rengeteg ajándékkal. Én viszont egy más műsorvezető gyorsan hadd mutassak be nektek, Hárcsai István itt mellettem, ő a helyi erő, a helyi műsorvezető Győrben. Hello István, örülök, hogy találkozunk.
1: Hello Győr, szia Geri, szia Jamina. Hát ahogy Jaminát elnézem, csak a negyedek kellene az ő energiájának nekem, és akkor otthon már 2 gyerekes semmi gondom nem lenne. Úgyhogy légy szív, valahogy majd adjál ebből, jó? Imád.

0: körben mit érzékeltek helyben?
1: Igazából nálunk ugye külön rádió és stúdió van, és déltől kettőig van az én sávom, és ugye nekünk külön rádiós telefonszámunk is van, és rengeteget csörög a telefon, mindenki oda akar menni, mindenki nyerni akar, és amikor az én sávom van, akkor folyamatosan veszem a telefont, és küldöm el Pestre őket, hogy a másik telefont hívjátok, ott lehet nyerni, nálam sajnos nem.

0: Azért szépen gyülekeznek már az emberek, vagyunk itt páran. Úgyhogy kérek óriási zsikoltásokat!
1: Háromra figyeljetek, ki lesz a leghangosabb? Egy, két, há, és...
0: Nagyon alakult, de éppen leértem, úgyhogy nem hallottam jól, úgyhogy léci, még egyet kérek, jó? Van abban még a torokban, jó? Kezdjük innen, jó? Legyen egy, kettő, három, gyerünk!
1: Hú, Isten, innen fentről, ott a jobb oldal, ott a fiatal hölgy, már Rádió 1-es nyakbalógóval, pusztítóan jó volt.
0: Arra gondoltam. Várjál, hol láttad?
1: Közvetlenül előtted a kis hölgy, balra előtted.
0: Mondd a neved, léci.
2: Ja, Adri vagyok.
0: Szia, Adri. Na, tudsz nekem mondani egy Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak majd sláger megy.
1: Van ott még egy szó, ami nagyon-nagyon hiányzott.
2: Igazi mai sláger.
1: Hú, majdnem kiesett, nagyon megkönnyebbültünk. Hány belépőt szeretnétek a születésnapi fesztiválra?
2: Kettő.
1: Kettő már is a tiétek, kettő gratulálunk. Jár. És ott van még egy fiatal hölgy is, már most ott veled pontosan szemben. Ők is nagyon hangosak voltak.
0: Szia, mondd a neved.
3: Vagy Bianca.
0: Bianca, na tőled is hadd halljam a Rádió 1 szlogent, de jól, oké?
3: Okay?
1: Tehát ilyet
3: csak
0: igazi majd
3: sláger, mert...
0: Éjjel, Bianca! Tökéletes, óriási tapsot neki.
1: Nektek is van. Hány belépőt szeretnétek, drága Bianca?
4: Az összeset.
0: Kettő megy oda is,
1: két úgy belépő nektek is van, és adunk még jó néhányat ma este, a este 8-ig felül biztosak lehettek. Ja, mi menjünk tovább!
4: Azt hittem, már nem is hagytok zenélni. Joel Corey és a Head & Heart óriási közönség kedvenc, reméljük így Győrben is. Úgyhogy ezzel folytatódik a Live Mix Juhász Gerivel és velem Jaminával. Itt Győrből a Széchenyi téren!

0: videó alatt, hogy én csak néztem.
1: Most remélem csak beletraffáltál, vagy erről meséltem már neked, hogy kis labdahajtásból óriási jó voltam. Még a családom se értette, hogy hogyan, de nagyon nagyot tudtam dobni, de most itt vannak a családtagok is, és ők pontosan tudják, hogy nagyon nagyot tudtam dobni. Nagyon szívesen megmutatom, de az most már a ciki lenne, ha csak ide dobálnám.
0: Rettenetesen kellemetlen lenne, úgyhogy ezt a súlyt direkt szerettem volna rád helyezni. Hölgyek, urak, a Jamina a labdákat fog dobálni, aki elkapja, az pedig belépőket nyer a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Tényleg kezeket a magasba, ki szeretne ott lenni, mert a labdákat el kellene kapni. Jamila, nem lesz nehéz találni egy embert, mert nagyjából mindenkinek fent van a keze. Megpróbáljuk? Tényleg, aki elkapja a labdát,
1: igen, de most vagy megmutatom, hogy mekkorát tudtam dobni, vagy itt nagyon kedvesek leszünk, és ide dobom előre.
0: Mert ugye most ahová gondolod?
1: Ha az én show-om, akkor ne kéne mutatnom, hogy oda hátra.
0: Az lenne a legkellemetlenebb, ha neki nyomnád ide. A lepfalnak is leesne ide.
1: Abba is belegondoltam, hogy nagyon alacsonyak itt a lámpák.
0: Na figyeljetek! Jön az első labda a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, kap belépőt, aki elkapja. Jamina kifárad a lemezjátszók mögül. Figyeljetek, figyeljetek!
1: Akkor csak ilyen lazán.
0: Ahogy érzed? Oh, az első kapásból elkapta valaki. Őt majd kérjük, hogy fáradjatok ide, kérlek a színpadok elé, jó? Oké, okay, figyeljetek, jön a másik, gyerünk! Oh! Ki kapta el, ki kapta el?
1: Van még?
0: Nálatok igen. Is megvan, titeket is várunk ide a színpad elé. Figyeljetek, jön az utolsó!
1: Viszont most megmutatom akkor, hogy tudok dobni.
0: Atya úristen, mindenki kapaszkodjon, figyeljetek!
1: Ott hátul, figyeljetek! Ott a másik utcában.
0: Totán is figyeljen mindenki! És kapásból elkapja valaki, Jamika! Okay. Nagyon komoly! Mi

0: az, hogy ilyen korán ennyien itt vagytok Győrbe, nagyon örülök neki, és az, hogy egy kicsit hazajöttem, és hazajöhettem Balázsékkal, és a rádió, hogy neki is nagyon hálás vagyok.
1: Jami, köszönöm. Fantasztikus voltál, nagyon köszönjük egy nagy tapsot Jaminának! Szerintem megérdemli az
0: egyetlen... Gyere egy közös fotóra! Hello Győr!

0: véget jönnek, Balázsék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
19: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
18: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
19: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek: sorsomri.hu.
0: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 5.
21: Építkező szezonstart a Jolában. CPL beltéri ajtók készletről. Műanyag ablakok akár 40% kedvezménnyel. Műanyag redőnyök 25% kedvezmény. Beltéri ajtókból 5000 forint per darab kedvezmény. Csak május 15-ig. 2005 óta Jola Nagy Kanizsa. 5-ös tér 10. www.jola.hu.
22: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!

0: Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs!

0: Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, hello, drága győriek, hello, Eszter, szia Eszter, Eszter még nem szól.
1: Hello, hello.
0: Hello, Feri, te szólsz.
1: Hát határeset.
0: Határeset, hello,
1: igen.
0: Hello.
1: Igen.
0: Hát, ne törődj vele, Eszter, majd lesz egy mikrofonod, ami szól.
1: Nem azért van, mert nem szeretnek itt, nem azért van.
0: Igen, gyanús ez, gyerekek, gyanús. Eszter már most nem szól. Ennyi. Kezébe vett a mikrofon. Ja, be kell
2: köszönöm
0: kapcsolni.
2: Szépen.
0: Ja, jó.
2: Ne hát volt kapcsolva. Igen? Megkérdeztem. Ennyi, nem tudsz te semmit.
0: Gyerekek. Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok, csókoltatunk mindenkit. Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, igen, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
2: Ez volt az első sok terápiám. Igen. Része. Igen.
1: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
0: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
2: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
0: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
3: Forró ölelések.
0: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
1: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
0: Tényleg.
1: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez
0: a beszéd.
1: Jó időt is.
0: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
2: Van benned kilométer?
0: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
2: De
0: ültek a hotel előtt, tessék?
2: Hol van az indulópont?
0: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
1: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
0: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
1: Intéztük neki vacsorát. Hát,
2: érted? És ezért lehet-e menni Ausztriában?
0: Ezt 10 körül ültek valami dobozokon.
2: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
1: De ott eredeti török girosz volt.
2: Az döner, tesó.
1: A minden gyakor döner. És a legjobb, innen puszíjuk Zolit, a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy láda sört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert annélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
0: kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
1: Tehát jó, azért ezt tegyük hozzá. Nagyon okos legyél.
0: Mindenkinek, hogy okos legyen. Szóval, hogy mi már ma egész nap Ausztriából átjöve motorozni. Laci majd érkezik valahol, ami szerkesztünk, még a dugóban áll az M1-esen.
2: Lacit lekapták az M1-esen.
0: Lacit lekapcsolták az M1-esen.
2: Lekapcsolták az M1-esen. Megállt egy kamion a külsősávban.
0: Igen? És ez Laci vesztét okozta.
2: Ez mindannyiunknak a vesztét okozta egy kicsit, de én hamarabb indultam.
1: Azt hittem, hogy te áttörted a kamion falat.
2: Nem, de kicsit ideges voltam, mert van a terelés, és akkor gondoltam, hogy majd átterel, amikor le kell térni az autópályáról, hogy Győr felé azért le tudjál térni, de nem.
1: No.
2: Nem menjél csak, amerre látsz. Úgyhogy, de végül itt vagyok, Laci.
1: Hol jöttél vissza, Soprondál?
2: Körülbelül. Laci most Tatabányán van, ha jól hallom.
0: Jó, hát azért Lacit ismerre tudod, 4:45-kor megriadt, hogy roadshow van és el kéne indulni. Tehát ő azért nem az ideges típus, aki 2:00-kor már Győr felé haladó táblával van, de nem baj, idején Lackó is, úgyhogy...
2: De macskát megetette indulás.
0: Megetette? Igen? Elköszöntek is macskájától, úgyhogy...
1: Ebből látjátok, hogy egyre nyugodtabb a brigádunk. Látod, nincs az a nagy kapkodás. Eddig se volt, de most már azt végképp.
2: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
0: Hoppácska!
1: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
2: Nem akartad, de abuzáltam jött egy éven
1: igen,
2: keresztül.
1: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
2: nem és olyan
0: odaadó,
1: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
0: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
2: olyan az egész, mint a tágas égen andalog, nem? Azt hittem levet,
0: levet közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
1: Hát,
0: ja,
1: hogy lássák.
0: És azt az inget! Azt az inget!
1: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
0: Abroszt?
1: Egy nagyobb méretű abroszt, azt nem
2: figyelj,
1: kértem.
2: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Ki tudja, nősze még.
1: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
2: Sejmes?
1: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
0: Igen. Meg ráz, felhívja ráz.
2: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
0: Spontán gyulladás lesz.
2: Miért? Most milyen kis szikra? Hát az kell neked.
1: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
0: Igen. Nagyon szép.
2: Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
1: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
2: Csinos vagy, Ferenc.
0: Nagyon. Nagyon szép.
2: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
1: Hát így ember senki nem nincs, fog lecsapni rád. Belém szeretne.
2: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
1: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
2: De ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
1: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
2: kicsit
1: nagyon köszönöm.
2: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
1: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
2: Hát jó.
0: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel. Úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
2: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
0: Oh. Kedvenc influencered városában? Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
2: Az utódja.
0: Igen?
2: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
0: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymást valamilyen múzeum hátsó falára.
2: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
1: Van spiritus.
0: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt. Így úszott föl a polgi, hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadot küzdött egymás. Ő fölúszott a 8-ason, és végül megválasztották.
2: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, és online coachingot. Figyelj, minden, zseni.
1: Ő zseniális. Örültök neki egyébként?
0: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
1: Ja. Ott már ketten tapcsoltak.
0: Szorványos volt a papsz azért.
1: Nem rossz gyerekek,
2: nem csak győriek vannak itt.
0: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődör?
1: Te vagy az.
0: Tényleg?
2: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy igen. Hazudozó.
0: Ugye van, mondjad?
2: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
0: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
2: Ő úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődörő.
0: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
1: Föl vagyán fog szólva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
3: Eredeti.
1: Ja, persze.
0: Igen.
1: Nagyon jó téged látni.
3: Köszönöm.
1: Mit hoztál nekem?
3: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
0: Hú, ez hosszú,
1: erre
0: ez
1: nekünk nincs időnk.
2: Hányan
3: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
0: Na.
3: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
0: Aha. Te ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
3: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
2: Jó. Kisfiamnak vezetnék nével kell szólni a papát.
3: Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
1: És a Karcsi papa jávázik?
4: Nézd meg!
1: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
0: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
3: esik. Elolvasod, Feri.
1: Rádió 1-es Designolt Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
0: Igen.
1: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
2: Kofola, hogy fel tud ütni vele.
1: Nem lehettek ilyen jók gyerekek. Tessék,
2: ez a
1: kofola, kóla.
2: Bor.
1: Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, megehetitek.
0: Ezért az egész hűtőszekrény, ne adod, minden nem tudunk elvinni.
1: Még
0: nem
1: egy?
0: Kamion,
1: hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
0: Tényleg, egy budipapír topjál már ide nekünk, légy szíve.
1: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
2: Az egy haspóló, Feri, most
0: mit igen, légy szíved föl, Feri.
4: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
1: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
4: Valamivel több, mint a ti.
1: Hogy is, ezt már nem számoljuk.
4: Azért utazok én veteránba.
1: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
2: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te... Tényleg? Így van, ez a te motoros közösséged.
1: Én szabadítottam rá.
2: Így van, így van. Ők a magattársok, srácok.
0: Igen, erős motoros közösség.
1: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
1: A kitelepülés.
0: Hát a kitelepülés, így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól Március csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején.
1: Mindig akkor mondom, már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
0: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne esős. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
1: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
0: Igen?
1: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
0: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a szülinapodon.
1: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen. Az a helyzet, én
2: beszéltem Békával, és ő is megvan.
1: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
2: De nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
1: Ó, de jó.
2: Hello, cápák.
1: Nagy tapsot nekik.
0: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, megfoglak.
2: Gyere, Balázs, megfoglak.
0: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
2: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
0: Glitter.
2: Ti egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
0: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
2: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
0: És meddig ott fogtok állni?
1: Csináljuk,
2: jó? Jól van, köszönöm.
0: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, hogy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
2: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
1: Persze.
0: Igen. Ha ki bevállal egy combnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
2: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
0: Te hadd ezeket lesz. Így vágod, hogy mi történik?
2: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy, opa!
1: Leesett,
0: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
2: Konkrétan, így van.
0: Úgyhogy de hogy
1: ezt a figyelj.
0: Nincs biztosításotok, csak szólok, jó? Csak óvatosan, nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
2: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
0: Ja, így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
2: Ott kódorodtunk az utcán,
0: leszólítottak,
2: azt
0: tényleg?
2: Már egy piramisnak a tetején volt.
1: Nem leszólítottak, lefújták.
2: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt. Meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négy állomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös, Eger, jó helyez, gyere.
0: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
2: Azon beszervezte magad.
0: Olyanok, mint a mormonok.
2: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
1: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
2: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
0: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
2: Amúgy kíváncsi lennék, mit szólnának, ha varradnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
0: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között. Zseni.
2: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
0: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
2: ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval...
0: Igen.
2: Nem úgy van az.
0: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
2: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
0: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
2: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
0: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de abszolút igen.
2: Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
0: Ja, ha már játékok egyébként. Ha már játékok, ugye nagyon-nagyon sok játékunk van, majd soroljuk egyenként, itt a Master Good játéktól kezdve a Diego-s játékig mindennel tele vagyunk, majd ha még elolvasom, akkor pontosabban is el tudom mondani.
1: Akkor se fogod tudni, de majd csütörtökre tudni fogja.
0: Csütörtökre megtanuljuk, ugye itt különböző játékok, nyeremények, 100.000 forintnyi KP, tárgynyeremények, tehát egy csomó mindennel készültünk. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát hogy tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
2: Ját- játék határok nélkül.
0: Ez lesz, tele vagyunk nyereményekkel.
1: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
0: Egyébként így van.
1: Tök rendesek vagyunk.
0: Igen, és csak azért van, mert még nincs itt Laci a szerkesztőnk, hogy eldöntjük be az első játékot.
2: De ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó, igen, ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
2: Ki az, aki már nyert?
0: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
2: Oh. Jó?
0: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Szép. Jó van, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egyébként ne egy a Mastergut, Diego, Webergill és a Héra játékaink lesznek. Na?
2: Van Weber nagyúl, ott ül a sarokban, nézz oda?
0: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
1: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van, így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
2: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
0: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
2: Kössük el az egyiket.
1: Egy, de ja, is ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
2: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
2: És mindegy, egy Mastergoodos trackkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon szeretném.
2: És közben a Family Frostot játszánk. Tédédédéd.
0: És így takarítanál el mindenkit az útból. Mennél előttünk, hogy motorozzunk mögötted.
2: Hespicsába!
0: Nem fékezél senki kedvéért, és így letarolnál mindent.
1: Egyébként csak egy simléder lenne
2: rajta. Van bennem amúgy, van bennem én belső, van bennem annyi harag, hogy ezt meg tudjam csinálni.
1: Benned van, és ahogy pihenő van, megállsz, kicsapod az ajtaját, és gyertek zabálni.
0: Holnap az a tervünk, hogy a jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
1: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Nem mehetünk. Szórakozunk abszolút.
1: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted
0: fiatal
1: ki?
0: Fiatal ember, az barokkos túlzás azért.
1: Jó, most mit mondjak, én már olyan öreg,
2: hogy az ország.
0: Én megszavartam, a gyerekekre néztem.
1: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
5: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek.
1: Ne hülyeskedj, hol?
0: Polgi!
5: Én egy kis településen vagyok, most a Magyaróvár mellett.
0: Azt a mindenségét, neki hogy kiszúrtad?
1: Tudod, hogy ki ő?
0: Na?
1: Azt. Te vagy?
0: Az a polgi, akivel
2: ez
0: beszéltünk.
2: Ez Babot?
0: Nem, nem.
1: Akkor nem érdekes.
0: Aki ugye Maldív-szigeteki utazást ajánlott a tanároknak, ha jelentkeznek Babotra.
5: Nem, én nem a Baboti vagyok, én Károlyházán vagyok.
2: De hogy Babot közel van, nem megyünk át Babotra?
5: Ez ott van Mosonmagyaróvár mellett, ahogy megyünk a határ felé. Aha. Ott a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Az mekkora?

0: olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
1: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a babóti polgármesterrel.
1: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem babótról jöttem.
0: Aha.
2: De nem jártok össze egy babótiakkal?
1: Nem, ő távol van tőlünk. Ez mi kis jelent? Csoportunk.
0: Igen, pontosan, értékrendileg.
2: Mi jelent ez, hogy...
0: Tiszás, rohadt tiszás.
2: Tudom mondani egy pártot esetleg, ami...
0: Igen, miatt a
1: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgy is indulom.
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött, de felcsútra független vagyok.
1: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
1: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
1: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
1: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
0: Na!
1: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél finoman.
1: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
3: Két év ráérsz, nem?
1: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
1: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
3: El kell ültetni a magot időben.
2: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Azért egy csak van.
0: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő.
3: Zoli
0: az alkoholista.
1: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
2: Mindenhol van egy Misi.
0: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
1: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy füvet nyírni.
0: Igen.
1: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
3: Hogy annyi, hogy zárva van is.
0: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
1: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát igen, ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
2: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem ez érkezik ez a pozíció.
1: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
2: De Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen. Örülünk
3: neki. Kedves egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól vagy, gyerekek? Melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó?
2: Attól függ,
3: én a Laci nélkül nem játszom semmit.
0: Nem, Latkot megvárjuk természetesen. Várjál, Barbira közben ráfírtatok. Tessék?
2: Ráfírtatok.
0: Masterwood.
2: Vegyétek elő Masterwood. A szeruzától, jó. Mert ma új igéket fogunk tanulni.
3: Ráfírtatok.
2: Az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Masterwood-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Masterwood-os játékkal fog beröffenteni.
3: Óriási játék lesz.
2: A vízslinyelés? Az most az jön?
3: Igen, ez egyébként a vízslévő bajnokságunk.
2: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
0: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Ugye az 5 percet azt hiszem, hogy kicsit lejjebb hoztuk. Mindenfajta kézi segítség megengedett. Az a lényeg, hogy gyorsan kell minél nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Én azért bírnék egy ilyen flamós csajt, aki leülne, és így egy ilyen...
2: Azt komoly... tudjuk, hogy te szereted az ilyen...
0: Igen, egy ilyen komolyan flamózásra agyonverni
3: csak
0: a pasikat.
3: Csak nyeli!
0: Csak eszi, csak
2: mindegy,
0: eszi.
2: Mindegy, fiú, egy lány, de beles legyen, jó? Tehát, hogy... Írja az ilyesmi.
0: Persze, igen, hagyj itt zútáljam egy kicsit, ebből élek ez a karrierem.
2: Elindult el egy úton, de térd le róla ezt a
0: tűnkolást. Tudjátok, mindig szeretem bántani a pufikat, jelentkezzenek játékra. Nem, de tényleg jó lenne. Egy csaj, aki nem. Ki az a csajok közül, aki éhes? Akiban még úgy nem evett, aki jól tud enni. Ott egy barna napszöveges. Aha, hát sokan
2: ugye azért. Nagyon meglepőek, mert nagyon sokszor a kis vékonykák, azok bírek a legjobban.
0: Igen, a kis kákabelűek azok. Kis kákabelűek
2: azok.
0: Na, majd megnézzük őket is, jó? És itt van nekünk azonnal készpénznyereményünk. Ó, Lackó is befutott közben. Van készpénznyereményünk, ugye? 100.000 forint.
2: Idegesnek néz ki, Lackó?
0: Nem, nagyon. Laci soha nem ideges. Laci teljesen nyugodt.
3: Hát belülről forrong egy kicsit.
0: De ne, gyereke, innen nem lehet elkésni. Hát most nézd meg, hova rohanjunk.
3: Holnap, ha 8-ra jössz, az is jó, Laci. Hát, érted.
0: Gyerekek, azért ember legyen a talpán, aki az M1-esen átverek. kerekedi magát. Tehát hogy tegnap azért az ugye, 2030-ig azért oda pirítottak a fiúk, tehát még élvezünk egy ideig.
2: Hogy alagút legalább... lesz alatta? Vagy mi alagút lesz alatta? Mi
0: én nem tudom, mit csinálnak ennyi ideig, mert hogy a 150 kilométerből 60 van egyáltalán felásva, de állítólag 3-3 sávot építenek 2030-ig.
3: Mert ha több lenne felásva, akkor meg az lenne a bajunk, érted? Most ezt 60-at megcsinálnak, aztán csinálják az újabb 60-at.
2: Jó. 41 kilométer van lezárva, nem? Tehát 45?
0: Legyen így, gyerekek, legyen így, jól van.
2: Fantasztikus.
0: Viszont szóltak

0: Nekem hogy félkor még hírek van, úgyhogy el kell mennünk, jó? Egy picit, egészen hatig, hat után már nincsen csak reklám. Úgyhogy pici szünet, pici muzsika, pici hírek, pici közszolgálat, és aztán jövünk vissza.
1: Aztán jön a vízlinyelés!
0: Így van, szabálytok, Győriek! Így van, Westerwood játékunkba bele is vágunk, jó? Úgyhogy itt vagyunk mindjárt fél 60 pontosan, de fura ezt mondani. Fél 60 pontosan, jövünk vissza mindjárt.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Minden nap 6-tól 10-ig, kivéve ha délután vagyunk, ugye? Akkor 5-től 8-ig, de mindenhol vagyunk egyébként, mindenhol támadunk, hol délelőtt vagyunk, hol délután vagyunk.
2: Tényleg hallgattátok a reggeli adást? Jól sikerült végül?
1: Okay, igen. Volt? Nem kamusztunk, elmondtuk, hogy ott vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, nem hazudtunk.
2: Ebben. Aki ismeri Balázst, tudja, hogy nagyon nehéz felvenni vele egy műsort előre.
1: Igen,
2: szóval
1: igen.
2: Ez több napi munka volt, csak mondom, azt lehet érezni benne szerintem, ahogy igen. Különböző mélység és magasságok.
1: Úgy csináltunk, mintha lennénk reggel, aztán kiderült, hogy nem vagyunk, de aztán elmondtuk, hogy nem vagyunk. Mi nem verjük át a hallgatóinkat. Tehát mi elmondjuk őszintén, hogy most itt ülünk, de igazából nem vagyunk itt, mert hogy egy felvett adás volt. De nem akartunk best of-ot adni, de azért tényleg milyen rendesek vagyunk, hogy még csak egy felvettet.
2: A munkahősei.
1: Így van, abszolút, abszolút sztahanovisták vagyunk. Na gyerekek,
3: itt vagyok,
1: hol
3: van?
1: Hol vagy? Te mi a te szép
2: nem látom, tehát, hol vagy a füst? Hol vagy
3: egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Igen.
3: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
3: szevasz,
1: van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk János.
3: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást.
4: Volt a rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
3: az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: Hát 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányommal voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: A harmadik.
3: Ő a harmadik
1: lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
1: Jó,
2: mondom.
3: Igen, vásból is megélni.
2: Azért mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
3: Biztos úgy, a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
3: Na de várjál
1: százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
3: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit
3: hát,
1: adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak előbb.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kedi csokolom, ugrani tetszik, na, ne tessék ugrani, nem ér annyi.
2: Nem.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cukjön, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta,
2: építsük. Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is állt.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: Na, NB1, hello.
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
3: Mit mond a Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
3: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól.
1: Es. Hát bajnokok lesznek. Belenyúltam. Bajnokok lesznek. Ebbe.
3: Bajnok csapat.
1: De.
3: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellene össze-vissza. De nem várjátok, állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem, ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem, még nem.
2: Második
5: azt nem.
1: Hányadik a Fradi?
3: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW-t égessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye, mondja. Álljatok be a parkolóba. Jönnek az ultrák.
2: Vagyok a focihoz, úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Igen. Annyit tudok.
2: Én motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az való
2: hozzáállásom. Nagy mentés volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
2: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizni, te, ezek jól játszanak, basszus. szár, úristen.
2: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtelen, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
3: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
3: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
3: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek vele, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
2: Balázs bemelt az emberek közé. Emberek, háláljátok meg ezt. Fogdossátok össze, Balázs.
3: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
3: Hello, csajok. Hát nézd meg, így látod, így kívánj. Három gyönyörű, okos, ügyes, szépen nyelő nőnk van.
1: Igen.
3: Hát a vízlevést,
2: te semmit nem tanultál az elmúlt 15 év rádiózásából.
3: Ez fontos.
1: Születésnapja van, ma megteheti.
2: Igen. Hát nem tudom.
1: Fanni, szia Fanni.
6: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
6: Hát annyira nem. Annyira nem. Próbálkozom.
3: Igen? Kényszerítettek?
6: Nem, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
3: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít? Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rá készített a vízlevésre?
6: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
3: jó,
1: jó,
3: de
1: most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
6: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék, mondta, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó, oké. Okay.
3: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30 darab.
1: Levették 30-ra.
3: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
2: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
3: Fejenként van 30.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30
1: vízlit.
6: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Sajnos... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Nem. De... Persze, hát ez... Ezt erre kezdjük.
3: Azt mondja, elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudom nyomogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy én maradjon vízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos. Igen.
3: Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Szósz. Vizet annyit hisztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny. Tehát lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal. Az a lényeg, hogy minél több virslit kell eltüntetni. Ez a legegyszerűbb, ilyen nagyon egyszerű, ilyen közgázos játék, virsli evőverseny. Holt primitív. De nagyon,
3: ezért találtuk ki.
1: De nagyon ugye? Szeretjük.
2: De nagyon fontos stratégiát választani, hogy most mit szeretnétek, hogy egyszerre sokat megenni, tehát összefogsz egy csokor virslit.
3: Lisa, te hogy támadsz
2: meg,
3: majd?
1: Jó kérdés.
3: Egyesével támadsz, vagy kettesével, vagy négyesével?
6: Egyesével. Nyugodtan.
3: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka. Megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
6: Én is ugyanígy. A 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet? Nem hosszú.
3: Új, de tudatos. 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
3: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük a súlyra. És akinek a legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
3: Igen, óriási ötlet volt.
2: Akiben több a virsli, az nyer.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, kezdhetjük,
3: hát vagy, csajon. Vagy szerzünk három...
1: Menjünk, essünk neki, nem?
3: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
3: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
1: is. Nem, hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
3: Jó,
1: legyen
3: ez
1: a mérleg,
3: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
3: Oké, okay, na.
1: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
3: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs. Igen.
1: Mehetünk?
3: Hogyan? Hogyan?
6: Igen.
1: Azt a lendületet. Nem tűnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
3: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt, lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustanul kell csinálni.
3: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy, Niki?
6: Nagyon meleg.
1: Nagyon meleg? Ez
3: mi
1: most hogy jön
3: helyzet?
2: Ja, jó,
3: helyzet,
2: Feri, akkor te fújjad, Feri.
3: Egy előfújás.
2: Jó, így van.
3: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy virsli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
3: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
3: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
6: Hány akarsz? Hozzáállás?
1: Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
3: Jó, kicsit. Aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
3: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellenek ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudjatok.
1: Hát, nem a játék miatt.
3: Tesszük előről.
2: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
2: Se könnyek, se izzadás, se öklendezés.
3: Fanni, az milyen technológia, hogy kiszeded a virslit?
6: Meleg, azért hűtöm.
3: Ja, meleg és hűtöm.
1: Én azt hittem, hogy olyan hangokat fogunk hallani.
2: Mint amikor reggel Balázs fogat most.
1: Igen. Figyelj, hoztam neked nyelvtisztító kefét, csak mondom ezt közben.
2: Már egyszer felajánlottad egy céges
3: bulinakot. Azt adásban próbáljuk már ki.
1: Nem, képzeld el, hogy elküldték, mondták, hogy a fogmosás úgy, amit én elmondtam, hogy a nyelvedet és öklen az egészségtelen, ezért küldtek nyelvtisztító kefét, ilyen lehúzót, csak szólok, majd adjam.
2: De ez az, amivel télen kell a havat letakarítani?
1: Ez körülbelül olyan, igen, az van. Úgyhogy
3: már csak 45 nézze. Másodperc, csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
3: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is
1: fogy
3: a virsli. Csokolom.
1: Jó a verseny?
6: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Tudod,
3: mennyit gondolkoztunk rajta, drágám?
1: Nagyon elmés játék. Hoppá! Megérkeztek a...
3: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek.
3: Mind a három lány. Jaj, de rendesek, mind a három csajnak.
2: Igen. Én a virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
3: egy
1: az van...
3: Egy kis musztustalanságot a végére.
1: Te kellenél ide, Eszter, te kellenél ide.
2: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
3: 5, 4, 3, 2, 1, és itt a vége.
1: Adjatok nekem mérleget, hogy kell ez, hogy működik ez a cucc?
3: Nem kell.
1: Nem kell? Megmondod
3: nem
1: így?
3: Nem kell.
1: Szemre megmondod?
2: Mik a számok?
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
3: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
3: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
3: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
6: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
6: Voltam, igen.
1: Ugye?
6: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
3: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: Vigyázzunk rátuk.
3: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virsit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett,
3: nem,
2: de
3: hogy is 11-et, 19 virsit maradt, ja. Tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
3: Igen, most így mondok, hogy megy tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
3: mi hatalmas lesz a 100 ezerből?
6: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
6: Ide Győrbe, vissza
1: Pest. Ide Győrbe, Pestről?
6: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifölöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
6: Igen,
1: hát az ember.
3: Mi nem tetszett Budapestben?
6: Hát egy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
3: Ja, családi állapotváltozás.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
2: Nagyon helyes.
3: Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
3: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszinek.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
3: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most... dobáld be nyugodtan.
2: De alapból lehet enni. Ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a...
3: Kocsi, nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.
2: Balázs, azért rámarkolsz 3-ra?
1: Már fogom neked a sajátomat. Nem, itt vagyok. Jövök vissza közben. De már itt vagyok.
3: Már rámarkolt. Hol vagyunk?
1: Nem tudok veled beszélni, mert adásban vagyok, de mondjál, hogy nem én vagyok az apja. Ja, itt vagyok. Jó. Szóval, hogy el kell most mennünk megint?
3: Megint, alig szórakoztunk egy kicsit.
2: Zsülnek olyan szomorú a hangja, amikor nem vagyunk a stúdióban, halljátok?
1: Hát hiányzunk neki. Oké, gyerekek, még van három játékunk, ugye? Mert hogy négyet hoztunk, úgyhogy még három játékunk van. Úgyhogy egy pici muzsika, pici szünet. Ó, gyerekek, hát ismerős arcok is vannak itt, mindjárt megszólaltatjuk
2: őket. A következő játékban pedig festéket kell inni.
1: Igen, lugos savas játékunk. Jön, aki megiszik egy liter festéket, és egy liter festékoldót, az megint kap 100.000 forintot.
2: Így van.
1: Jó, hát most nagyon nagy feladatuk elé nem állíthatjuk őket, mert akkor azt mondják, hogy nagyon kemények a játékok, nem? Nem szabad
2: nem
1: ezt azért nagyon túlzásba
2: vinni. Érezzük. Azt akarjuk, hogy szenvedjenek, de ne érezzék keménynek.
1: Így
2: szóval
1: van.
2: Például, aki legközelebb jelentkezik egy ilyen vízlevő versenyre, akkor az rendesen.
1: Holnap pasikat választunk, gyerekek. Ez most nem igaz, de holnap ide férfiak kellenek. Tehát ide az van, hogy ide azt kell, hogy megfogja, belegyúl, megfog tizet, és megeszi. Ide férfiak kellenek, jó? Úgyhogy jövünk, mindjárt muzsikálunk is egyet, híreket hallgatunk, mert ez egy ilyen kötelező elem, és aztán mindjárt folytatjuk. 5 perc, pontosan 6 óra, jövünk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról Lalasz úr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
15: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
17: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
1: Nem lesz fotó.
0: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni, de elsősorban.
1: Nekem?
0: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van a karás.
1: Hello?
2: Van.
0: Ott van a karás, azt látom. Azt a mindenségit neki.
1: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van a karás.
2: Van már minden.
0: Egy fotó? Ó, de nézd.
1: Megvan már minden.
2: Egy porralatot hozzá valaki, hogy gyulladunk.
3: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
0: Tessék?
3: Csinálhatunk még egy képet.
0: Na ne csináld.
3: Gyere.
0: Igen,
1: már csináltál vele?
3: Egyet, de a barátnőm nem.
0: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
4: a mindenségnek. Jó, hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
0: Igen.
3: Dolgoznék még mindig Győrbe.
0: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
3: Mosomagyaróváról.
0: Hát mi is, az nem jó?
4: Óvár.
0: Az nem oké? Óvári vagy?
3: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
0: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
1: Konkrét céljai
0: vannak. Most
1: minek
0: lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
4: szó?
0: Nincs időben, meghalunk nem sokára.
4: Én ezt a módszert felismerem, navos.
1: Nyomulós.
0: Igen,
1: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
0: ennyi.
1: Mi? Ugye? Az gyerek.
0: Mit csinálsz este? Igen, te
1: igen,
0: is. Én is. Jó,
1: de oké, nem.
0: Megyünk, ne húzzuk az időt. Ne, meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
3: Motorozol meg mindent, tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
0: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki tudja.
4: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
0: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott óváról, mit csinálsz?
3: Pincér vagyok.
0: Azt a mindenit, igen?
1: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
3: Ja.
0: Aha. Egy hős, aki itt maradt.
1: Igen.
0: Aki nem ment el Ausztriába. A gyerekek, ma bárkivel találkoztunk Ausztriába, csak magyar volt. De tényleg.
4: De ezek most már jönnek haza akkor.
0: Hát most már.
4: Most már nincs
0: más világ van.
1: Most már jó.
4: Most már haza kell jönni.
0: Most már más világ van, ugye? Igen. Na jó van. Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap
1: hétfő,
0: van ma?
1: Hétfő.
0: Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűrű kis ünneplésre.
1: Júj, de szép torta!
0: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapodon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
0: Boldog születésnapot, Feri!
1: Nagyon köszönöm! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
0: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
1: Happy birthday!
0: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
1: Nem lehet, hülye vagy.
0: Ja, ezt nem lehet elfújni.
1: Most
0: na, refrén, gyerekek!
1: Jön az, hogy...
0: Én! Happy birthday!
1: Kiégett az ingem!
0: Happy birthday, Feri!
1: Ez az.
0: Mostantól kezdve...
1: Bácsinak szólíthatsz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
4: Harap bele, Feri!
0: Így van.
4: Kérjük az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
4: és
0: jó?
4: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
1: Ne kerüljük!
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következő 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
4: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szuvasfogat.
1: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia bekéten.
0: Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
3: nem
0: jó kívánságot.
3: Nem gondolkoztam ezen.
0: Ez a kívánságot Ferinek.
1: Ha kell, drágám, az nagy baj. Na?
4: Így van.
0: Hát itt állsz az első sorban, lehet egy kívánságot. Azt kívánsz, amit akarsz, bármit is. Ez a kívánságot. Tessék?
5: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer kívánok.
0: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Ezt elhiszed, ilyen kívánság?
1: Hát, várjál már, ő a polgi haverja.
0: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
1: Na jó, te is kívánhat.
6: Ugyanezt akartam mondani.
1: Ah, hagyjad már, persze.
0: Gyerekek, sok ital, sok szex, sok orgazmus.
1: Ilyeneket.
0: Boldog nyugdíjas évek majd egy öregek házában, bármit lehet.
4: Feri, felteszem a kérdést, most már ennyi évvel a hátad mögött, hogy sok orgazmus, vagy egy nagyon nagy orgazmus?
1: Nehezett ki. Lehet,
0: nem
1: hogy...
0: könnyű.
1: Várjál
0: nem
1: csak, nem könnyű.
4: De nagyon jól gondolt meg.
1: Tulajdonképpen én már egynek örülök.
0: Legyél őszinte, egy nagy.
4: De választhatnál most, nagyon sok.
1: Várjál, kicsit, a sok
4: egy óriás.
1: De várjál, sok az egy napon belül.
4: Nem, ez egy olyan, amire utána még évekig emlékezni fogsz, hogy
0: De várjál, egy nagy az egy nagy után vége? Soha több?
4: Nem.
0: Feri, sok kicsi. Sok kicsi. Oda lősz, hova tudsz.
1: Férfi, aki a sok kicsi, emelje a kezét.
0: Sok kicsi?
1: Ki az egy nagy?
0: Na.
1: De nincs több utána.
0: Hallgassunk még jó kívánságot. Ki az, aki tud valamit? Ki az, aki tud kívánni valamit a Ferinek? Tessék, itt a napszövege. De csak egy, nem is kell semmit mondani, csak hogy hívnak, mi a kívánság?
7: Máté vagyok, és Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
4: Figyelj!
0: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
1: Bizonyám! Az tudod, még kurva sokba kerül. Hát nem
0: sokba kerül.
4: Figyelj, egy aranymál hamarabb össze fog jönni.
0: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
4: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
1: Ő nagyon jót fog mondani,
0: jön a kívánság. Figyelj, igen.
8: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenit, neki te kitaláltad ezt. Dúshajat csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várj, ott még a barna napszövegben lány, te mi neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
1: na,
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott, picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja, mi nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
9: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem tényleg? Igen.
0: Hát haver, ha ezt megcsinálom neked, akkor rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad kicsim, szépen. De mit
0: na,
1: kívánsz
0: mi a kívánság?
10: Ingedet összenem piszkolja.
0: Jaj, de
1: nagyon
0: vagy.
1: Kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
0: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: Az jó, jó sikerült gyerek, szívesen vállalom.
0: Na jól van gyereke, oké. Jó, tessék mindenkinek meggondolni egy kívánságot. Jó, amikor elé tesszük a mikrofont, ma arról szól, hogy lehet kívánni Ferinek. Jó, csak egy mondatot, ennyit várunk. Most viszont ott még egy hölgy, tessék jelentkezik, Ferenc.
11: Én is.
0: Mit kívánsz, Márk?
1: Igen, kollega is.
0: Márk?
11: Még jobb inget.
1: Szemét, köszönöm.
4: Szélesávú interneten.
0: Még egy utolsó, egy hölgy fél. Nagyon jövök kigondolta. Drága. Nagyon kigondolta. Ha most nem mondasz jót,
1: most akkor nem tudom, mi lesz.
0: A pokorra kerül mindannyian.
1: De jó a séró.
0: Igen? Hello. Mi a kívánság?
12: Sziasztok. Ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
1: Ez
0: gyerekek, komolyan ez, mondom.
1: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
0: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
0: Morogtál álmomban.
4: Lelkezés közben furcsán jött ki.
0: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál. Figyelj, intézzük,
4: amúgy most
0: nem
4: pont azt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért, napozgassál, intézzük.
4: Nem tudom, hogy hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
4: Elmondanám nektek, hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
4: És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
0: Rákóczi Feri hasonmás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez. Innen nagyon jól azt kell, hogy mondjam.
4: Ugye?
0: Itt vagyunk.
4: De látod a pólóm, az ez a kutya.
0: Igen, nagyon jó. Na!
1: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok, csak Csics kolléganő egy kicsit ilyen gumihúzás van, nem ügyes.
4: Te lecsicskáztad a kolléganő?
0: Nem, csicska kolléganő.
1: Nem csicska. Ugyanis nekünk kell ugye összekenni először a vásznakat.
0: Ja, akkor vágok itt hülyén, arrébb megyek akkor. Jó, szóval hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri, fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
1: Ügyes vagyok.
0: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
1: Tartsd a szád.
0: Jó?
1: Add ide, tartsd a szád. Ez
4: jaj,
1: az.
4: Feri, de ide. Lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
0: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
1: Én normálisan kezelem őket.
0: Nagyon helyes.
4: Rákóczi Feri, te szia volt, fújt egy egyszerűen.
0: Rákóczi Feri, inzultált a kis gyerekeket, Győr.
1: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli. Ugye, hogy a legnagyobb buli, szifonból.
4: Igen, de nem idegenektől, Feri, tudod, ez nagyon fontos.
1: Én nem vagyok idegen, én a barátjuk vagyok.
4: Igen, ők is ezt szokták mondani.
1: Vigyázz, jön a málna szörp.
0: Oda néz, málna szörpöt is locsol rá, Feri. nagyon éled ezt. Lehet
4: hogyha igazi kihívásod, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó? Mert...
13: Adjak majonézt is, jó.
0: Oké, és akkor ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
13: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
14: Ja, én vagyok az Eszter.
13: Izgulsz?
14: Hát egy kicsit.
13: A pénz miatt mi?
14: Nem, azért, mert a barátnőm itt néz, és azért.
0: Elküldjük.
13: Fordulj már elé.
4: Azért túlzom, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
13: Fordulj
0: el. Léci, küldjetek haza a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
4: Nem láthatsz így.
0: Igen. Szia, Kriszti.
15: Szia, sziasztok.
0: Te is izgulsz?
15: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
4: Szevasz!
13: Mi van?
0: Na jó, jaj,
13: itt állunk melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
4: én kérek elnézést,
13: ül...
4: az van, tudod...
13: Na, én ezt nem csinálom.
0: Várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
15: Intelligens és humoros.
0: Ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
13: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
4: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
0: Igen.
13: Szép, azt is mondta.
4: És a nyertesünk!
0: Voltál előadásán is?
15: Nem voltam még soha.
0: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
15: Igen.
0: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked
4: egyet.
0: Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
13: Debrecen.
4: Holnap Sopronban, ha ez
0: idegeteket. Nem úgy, te hülye, hol nézsz föl?
4: Úr, és a fogalmam sincs. Nem tudom.
0: Na ez az. Hát ez az. Csak viszik, nem tudja.
4: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
0: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
13: Na most egyik őtök szivacsa, a másik voltok izével, törlőkendővel?
4: Kriszti, senki se bánthatja.
0: Jó. Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
15: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
0: Minden nap házi munkázol?
4: Ezt hagyd abba!
0: Igen?
13: Igen.
0: Várj, itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
16: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
0: Komolyan?
13: Főzés?
0: Takarít minden?
16: Tiszta sor.
0: Olyan. Jól házasodtál, vagy jól választottál.
13: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan
16: a
13: nincs.
16: A házasok nem dálva egyet.
13: Ne, az, hogy minden.
0: Van, tényleg?
16: Vébehóba.
0: Vébehóba, azt mondja, hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
4: Bármit megteszek, csak ne kell jött.
0: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz házi munkával?
14: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
13: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér vagy.
4: Ezután el kell beszélgetnünk, lányok.
0: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
4: Ez az rossz útvonal, amit haladunk.
0: Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
13: Mióta vagytok együtt?
14: Hát 2 éve lassan.
0: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
14: Hát amikor ott vagyok nála, akkor takarítok.
13: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
14: Nem, csak engem zavar, tudod, a
13: pizzás doboz szétdobál a másik, zaros alsógatja,
0: a másik
13: persze.
0: Női bugyi.
14: Hátször. Nem, csak a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
4: Az panír amúgy, csak mondd rád neked.
0: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, meg a panír.
4: Az talppanír.
0: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ezek is mosható festők, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél.
13: Hát
0: nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz, hát oda néz.
13: Hát de várjál, mi meg
0: hát
13: is szárítja.
0: Kész.
13: Hát gyerekem.
0: Hát csókolom, ha meg vagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden mit gondoltuk.
13: Mondanám a címet, hogy
4: jó,
13: hova kell jönni.
4: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
13: Szerintem vállalja.
4: Ez a B-vár.
0: Ajándéknak 30 virsli, igen. Meg vagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
13: csókolom. Krisztikém kicsim.
0: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit Eszterhez is.
13: Én még fizetnék is érte.
0: Zseniális, hogy gyere ide.
4: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
0: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
15: Szerintem volt egy... technika, hogy a szivacs jó megszüveget vízzel, és akkor csak simán törlöm. És...
0: Azt a mindeni gyerekek!
13: Ez bámulatos, fia, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
0: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis összeget. Jó, egy kicsit muszáj, ha érem mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
13: Így van, 100 000 forintot.
0: Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a

0: Földre, meg egy jó rádió egyes, jó? Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
1: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jó van.
0: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt hagyni.
1: Jó van.
0: Köszönjük.
1: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól van, oké.
0: Várj, mi ez, mondja?
2: Pálinka.
0: Körtepálinka.
1: Feri, én is ittam belőle.
0: Te fontad.
1: Hallod? Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
0: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
2: Akkor jó.
1: Egyébként nagyon finom.
2: Ezt kívánom színapodra.
1: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
0: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
3: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
1: Kocincsál már egyet, gyerünk. Feri, tényleg jó, rendben, egyet. Buha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
0: Boldog.
1: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
0: jó. És te vagy
1: jó.
0: A Márk? Nagyon jó. Névre szóló pohara van, de csak egy felest adjál, mert nagyon sokat fogunk ma még beszélni, és így se érthető minden esetben. Hülye
1: herpesz,
0: vagy!
1: Ha herpeszed van, az tőlem van.
0: Köszönöm szépen. Márk, boldog születésnapot nekem, egészségedre.
3: Opa! Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
1: Igen.
3: Fogod szeretni.
0: Isteni.
3: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
1: Igen.
0: Nem, tényleg jó pálinka.
3: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam
1: meg. A nyestelküzdők Facebook csoportja?
3: A nyestelküzdők.
1: És az micsoda? Ott mi történik?
3: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy megpocsékolják őket.
1: Az antennákat?
3: Azt a picit.
1: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
3: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, oda mennek, és a kis fenekük megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
1: Hogy szeretkezzenek az antennával.
0: Egy antennát nem lehet megpocsékolni. De várjál,
1: nem meg magas az inger küszöb azért,
3: figyelj,
1: a nyesteknél.
3: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
1: Igen?
3: Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrkötte a motor.
1: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
3: Mutatom a képeket arról, ahogy egy szálkolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
1: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
3: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
1: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
0: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen.
3: Igen.
0: Éjszaka mitől csillog?
1: Ezben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
3: A holdfénytől.
1: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
3: Mennyi volt az összintelligencia szintjátása?
1: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy, és én voltam a legokosabb, várjál. És azt mondja, megcsillan az üveg. Egyébként ezért nem gondolkoztam, hogy sötét van a garázsban.
3: De várjál, de ezek az emberek kérdés. Sokkal durvább dolgok mentek benne. Képzétek el, hogy van az a pici ilyen antenna, és azt kezdték körbeépíteni mindenféle cuccokkal, hogy ne akarjon...
0: Hogy ne csúnyázza meg?
3: Ne csúnyázza
0: de a fiú nyest, vagy a lány nyest?
3: De a fenekükkel, tehát hogy az van, beledő, tehát hogy meg akarja illatoltatni.
0: De csak az antennát, az egyéb részét a kocsinak nem.
3: És utána oda is toiglizik rá.
1: Fogja az antennát, oda dugja a fenekét, a fenekétől kap egy szagmintát az antenna, és akkor megpocsék, hogy megpulykázza az antennát.
3: Hát így valamiért kell neked az inger, hogy hozzáér az a kis rövid dologhoz, és utána rögtön oda.
0: Az antenna az ráz.
3: Nem ráz.
1: Nem, ez egy kicsik, hogy azt szeretem az Eszterbe, hogy a lehető leglehetetlenebb csoportokba jut el. Tehát
3: de ez egy nagyon fontos információ. Tehát erre most figyeljünk oda, jó, mert a nyeste készülnek valamire.
1: A nyeste lélek, küzdjünk a nyeste ellen Facebook csoport, 600 követővel, Eszter nagyon durván bejut a csoportba, beágyazódik, és feltesz a nyeste kapcsolatos kérdéseket, hogy ti mit csináltok a nyeste ellen?
3: De figyelj, de ezek behordanak dolgokat, meg megrágnak dolgokat, meg utána meg majd... Most röhögsz ezen, Feri, röhögsz ezen, aztán majd egyszer nem jössz dolgozni.
0: És akkor üveget tegyünk a kocsi elé, azt vagy mi a csoport mit javasol? Mert én hallottam már például hajat, emberi hajat.
1: Emberi ruhát szoktak, ruhadarabot, mert érzi a szagot,
0: nem mer oda menni.
1: Illetve egyébként az volt, hogyha szabadon megállsz a kocsival, nekem is tele van most az autó megint lábnyomokkal, nem tudom, hogy macska mi volt, hogy alulról ezeket a részkábeleket, ami az autóban van, ezeket megrágja, mert valamiért szereti. Tehát hogy tényleg rámegy az autóra. Nem tudom, még valamilyen kábeleket elvisz, megrágja. Hát mondjuk az a fék kábel, ez nem annyira szerencsés. De hogy, és ezért szokták mondani, hogy rakják ki egy üveget, mert attól fél. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de megrágja a kábel.
0: Azt a csoport ajánlja.
3: Alkoholista volt, és fél az üvegektől.
1: Igen, traumatikus.

0: Félménye van a Félik Kereszpálikás üvegektől, ezért
1: nem el... én voltam.
0: Nem én csináltam.
2: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzöl, amik hát ugye alapból szagosak.
0: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátra nyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
2: De nincs dugóban. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
0: Igen,
2: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
3: Mindent a nyestek körül.
2: Én leszek a nyestek trütkója.
0: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
2: meg. Hát... Nyest ellen csoport, az a neve.
0: Elképesztő, milyen csoportok beszél be magát.
2: Nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom nektek.
3: De ők mit tanácsolnak, hogy mi a tuti?
0: Le kell lőni az összes.
3: Valami eddig, jót mondjál.
2: Szuper dolgok vannak. Egyrészt van olyan, aki fogott, és a kocsi a tetejére felépített egy nyest csapdát. Tehát rendesen, hogy így felrakott egy ilyen, tudjátok, azt a bezáródós ketrecet, amit felrakott ilyen kajákat, meg minden.
3: Mit teszik a nyest? Mire megy?
2: A nyest, ezek szerint minden. Hát a kolbász dugdos be a kocsitba.
3: Akkor mondjuk minden, igen. Igen.
0: Most tényleg elhiszük, hogy bedugott egy kolbászt? Azért, mert valami hülye beírta a csoportba, hogy nekem a kocsimba kolbász dugott. Hát azért ne higgyünk el mindent, amit ezekben fog.
3: Ne nekem mond, ott van az irányra.
2: Például így körbeépítette a saját antennáját, hogy ne tudja megpocsékolni a nyest.
0: Aha, látod? Hát azért ez is jó hülye. Körbe rakta a kocsiját mindennel, csak hogy az antennát ne bántsa. Fával, pálcikákkal, mindennel körbeépítette a kocsiját. Nem normális. Nem normális. Na jól van, gyerekek. Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diego-s játékunk is van majd. Ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből. Szóval, hogy vannak itt még. Vannak
3: egy itt, újabb zseniális játék.
2: Bele fogunk valakit csavarni a szőnyegbe?
0: Belecsavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és ott ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménynél kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
17: One. Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 6-tól 10-ig így van, illetve 5 órától 8 óráig. Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panaszt, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Ezért egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
2: Öcsi,
1: és ennek a műfűnek
2: csináltad?
1: Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
3: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyelek sokan, és akkor... Csak én elegánsban.
1: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide az üvegsőből. Nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegsőből.
3: Arra
1: nem kell lépcsőzni. A lépcsők a gyengék fegyvere.
3: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
2: Hát senki nem rögzítette.
1: Fie, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös volt.
3: Majd ahogy kites... is gondoltam, de mi? Ki jó? Volt a picsú?
2: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek az meg az Eszter.
3: Jézusom!
1: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Eszter.
3: Most egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyelnem.
1: Jó, hát ezt meg kellett mutatni.
3: Így van.
1: Na, egy pillanatra néz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkában, gyerekek.
2: Hát ez
1: gyerekek. Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szavaz Gábor!
2: Hello, Gábor!
1: Hello!
4: Na, merre? Jó, oké.
1: Madárcsi Csergő.
4: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki.
1: Szevasz, Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
1: Édesem.
2: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
3: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
1: Igen.
4: Nem, majd az új fog onnan jönni.
1: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek, nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabal a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Mával, kedves Gábor, mával, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
2: De jobb lett? Hogy érzed?
4: Hát ebben a két napban még nem.
1: Ebben a két napban. Adjunk időt nekik azért
4: nem,
1: egy kicsit.
4: Nyilván, aki időt. Tudja, az tudja, hogy ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatással.
3: Egy 3-4 hét.
4: Év.
1: 3-4 év, igen.
4: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt. Tehát ez...
1: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Mávis elmutatja, hogy végre szakértők ezekben van, nem?
4: Ez tehát, így
1: hogy
4: van.
1: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember van, aki ezt, ha van esély ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
3: Nem is tudom,
2: én a Gábort én mellé tenném azért.
1: Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
4: Ferinek egy kívánság,
1: igen? Na, figyelünk.
2: Ez az?
4: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
1: Ez a jó kívánság neked születésnapja.
4: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
3: Micsoda!
2: Nekem, állj! Nekem van születésnapom, Gábor, ne csesszél már föl, és az Eszternek.
4: Eszternek, hát neked hozott sok mindenki.
1: De aranyos, ez egyébként
3: tök szükség. Úristen, remélem nem egy nagy betét.
1: Figyelj, várj, próbálj kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
4: Nem is snowboard.
1: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
3: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
4: Hát azért adásban mégiscsak
3: jobban veszik.
1: Persze!
4: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
2: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
4: Kiesett az egyik buszból.
3: Annyira szeretném, hogyha Braille-en lennék felfestve rá.
1: Ilyen Braille-írásra vagy főrössék.
3: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
2: Bonski, nézd meg.
3: Ki se kell bontani, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
1: De mi van rajta?
3: Nyíregyháza.
1: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházára, te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, és ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
4: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
1: És honnan szerezted?
3: Velem egy korabeli születés.
4: Hát ez még ugye a... Ezt ennek úgy mondom, hát ez még a Szabolcs-Volán korszakából maradt.
3: Szabolcs-Volán, és... ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük őket.
1: Rohadjon meg az összes Szabolcs-Voláni sofőr, aki akkor ott dolgozott.
3: Ezért felszálltam a kutyámmal egy Szabolcs-Volán járatra.
1: Tényleg?
3: És azt mondta, hogy a kutyának külön jegyet kell venni.
4: Ez
3: mondom,
4: így van?
3: Jegy még nekem sincsen, nem vagy a kutyának.
1: Úgy nehéz lesz. Szórakozol neki, hogy levertél neki kettőt, csicskalángos, aztán ízésekbe rúgtad, azt ment vezetni.
3: Nem, még gyerek voltam, úgyhogy csak simán elsírta magam.
2: És használt?
3: Hát utána sétáltunk a kutyával. Lesétáltok oda egy feszültséget, ne aggódj.
1: Gábor, én úgy szeretek, egyébként mindenkinek van egy Szabolcs Volány Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
4: Otthonra leakasztottam a falról, és gondoltam, hogy hozom.
1: Gondoltad, hogy hozzá az eszter.
2: Mennyi idő alatt értél ide?
4: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
2: Bazar! Hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
4: Nem késtünk egy percet se.
3: Mit intéztünk neked, Gábor?
4: Na mit?
3: Hát, hogy ide értél.
4: Jaj,
2: de aludni van hol? Maradsz?
4: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor úgy Debrecen.
1: Hát ez egészen megható.
3: Figyelj már, amúgy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki?
2: Egy ilyen
3: fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
3: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
1: Igen.
4: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem.
4: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek. És amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
3: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, megláttam.
2: Egyszer rád nézett, azt megvakultam.
3: Egyszer rád néztem, azt láttam, és végén.
1: Megláttam, az Eszter megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
4: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
4: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborot tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
2: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltat.
4: Hát ez egyedi.
2: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
3: Megdobnál költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
2: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűzte, megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és
2: ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
1: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
4: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
1: Zseniális vagy.
3: Ez én emberem.
1: De ez Gábor, abszolút. Igen, nagyon jó, köszönjük szépen.
3: Helyes,
1: aztán mi lesz a táblával, Eszterkem? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
3: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog felkerülni.
1: Szabolcs Volán?
3: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne a tapintáson, sok szenvedést látott.
2: Ablakba simán kiteheted, ha mész haza.
3: Jó.
2: És akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuvar.
3: Senki nem száll be olyanra, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
1: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Honnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
3: De csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt? Mit tettél ezért,
1: Milyen
3: Gábor?
1: Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
4: Ne, hát ezek úgy kerültek.
1: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szabolcsiból.
4: Van otthon, amin... Ez a nagyon régi, ez a Voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
1: Tényleg, ami még volt, az a Volán, az a kis csiga, valami. Úristen,
2: azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
1: Igen.
4: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye az eredeti, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piac értéke 20-30 ezer körül.
1: Ne csináld ezekkel seftelnek.
3: Én állom a vacsorát.
2: Hoppá, 30 ezer.
1: Ezekkel seftelnek ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok-veszek, tényleg?
4: Vannak ilyen csoportok, most nem olyat mondjak.
3: Ez a nyeste.
2: De mi a hülye csoport, akkor az Esztert nem veszitek be?
3: Ezt is nagyon sértőnek érzem, Feri. Ez nagyon fájdalmas.
1: Figyelj, vannak Facebook csoportokon, cserélgetik a táblákat
4: pénzért. Igen, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
1: Zseniális, gyerekek.
3: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
4: Igen.
3: De úgy, hogy vakon?
4: Nem teljesen.
3: Még csak azért, akkor viszont láttalak téged dolgozni, mert...
1: Igen,
3: akkor ennyi figyelsz.
4: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot, mert...
3: Hát jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
1: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, amik abban a figuránk.
2: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
4: Igen.
3: De is utasokat szállított.
1: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
3: A villamos miért nem vezetheti amúgy?
1: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
4: Hát most... mert sok a birka, aki mászik a sínre.
2: De várjál, felszállnak
1: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
2: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy és magad elé, neked, hogy és mondja, hogy szóljon, ha valaki áll.
3: Annak kell jegyet vennie.
4: Hát ez olyan, hogy... van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni, és mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor, ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, mondom, részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
3: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, az hogy magyarázod meg?
1: Na, tessék, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
4: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
1: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizál.
4: Igen.
1: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, így jössz, van, ha esik, ha fúj, végig. Ha hideg van, ha meleg.
4: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
1: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap se lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
4: A legemlékezetebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
1: Tényleg volt.
3: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár jön, vagy mindig beamborulva.
1: Valami mindig van, mindig. Igen.
3: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
2: Ja.
3: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
1: Azt a
2: mindenit. Jó napot kívánok.
5: Rákoztunk már.
2: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
5: Ilyen, evőversenyen.
1: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
2: Most jó pénzért. Is, ugye vagy?
3: Egy támelegételén,
1: elmentél műsort vezet egy evőversenyen.
2: Most is. Milyen evőversenyen?
1: Emberhús tettünk.
3: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a falodába.
1: Ez történik az éttervezés, miért nem tudunk, hogy...
3: És akkor már mutatják a fotókat.
1: Itt toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
2: De most is motorral jöttetek?
5: Persze.
2: Hol a gép?
5: Másik utcában.
2: Másik utcában. És te fönn ülsz mögötte?
6: Ha mit csináljak? Előre nem ülhetek.
2: Előre nem ülhetek.
1: Erős párosnak tűnik. Az kemény. Milyen moci?
2: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
1: Ja, bocsánat, elég rossz a szemem, már ne arra, ugye én is kicsit cukrosodom.
5: Royal Star, 1-3-as.
1: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Azt a mindenségét neki.
2: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
5: Persze, hogy ne.
2: Ausztria?
6: Großglockner, gyerekek.
2: Mindig oda?
6: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
2: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba.
1: De cuki, ez egy nagyon jó. Kedves.
2: Hány éve nyomjátok?
5: 20.
2: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
5: Nem, csak kimaradt egy-két évtized. 57-ben.
1: Igen, jött a háború, 56.
2: Második világháború, túlesünk
1: rajta. Kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy két évtized, most már megyünk újra.
5: 77 óta motorozok.
1: 77 óta, akkor születtem. 57 óta. Nem is éltem, te jó Isten.
3: Csak annyit kell, egy kis has is felfér még arra a motorra, ami megy Tirolba.
1: Igen.
2: Mi volt az első motorod?
5: Valami Danúvia.
2: Egy jó Danúvia.
1: És ha leestem mögüled, az asszony észrevennéd?
2: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
1: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
6: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
2: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
1: Igen.
6: Biztos.
1: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszony, ha egy leesne? Na jól van.
3: Hát csak neki is ma van a születésnapja, csak ennyit mondani.
1: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
2: Napod ma van.
1: Ezt már nem bírom.
5: Igen.
1: Igen.
3: Gyerekek, na, akkor boldog születésnapot!
1: Boldog születésnapot, akkor oda is! Jó egészséget!
2: Motoros barátomnak!
1: Jó motorozást!
5: Megbeszéltük ott egyébként.
1: Szennél is május nem emlékszik.
2: Igen, hogy a születésnapok.
3: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
2: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenütt szűkül.
1: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor hát szőnyegbe csavarós, elképesztően elmés, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
3: nyátán... Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
1: Gyújtsuk meg a beteget. Igen, tekerjük be őket, aztán grillezzük.
3: És meg még egy Z-faktor is annyira jól esne.
1: Hát azt nem mondtuk eleget, szerintem, azt nem mondtuk eleget.
3: De van valaki, aki szeretne azért Z-faktorozni egyet?
1: Azt hetekig kell promózni. Hetekig kell, ott egy ember jelentkezett, de ránézve nem lesz erős a produkció.
2: A Z a lényeg.
1: Ha most elkezdjük mondani, akkor talán Debrecenben találunk valakit, aki felép, de ha valaki érez magába erőt, akkor mindjárt jön vissza.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kapuszton személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentist, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentisz.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
16: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
18: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsomri.hu.
16: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mixműsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mixműsorában.

0: Time Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, majdnem azt mondom, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt sötétedik, esteledik, gyűn a szél, jön a hideg, nem sokára, itt és aztán Armageddon lesz, de jók vagyunk, gyerekek, Pesten de szakad, Debrecenben szakad, csak mondom, én maga vagyok az időjárás jelentés,
2: és mi érted? Szakadunk!
1: Igen, de itt amerre mi megyünk, arra jó idő van. Nem tudod, milyen Armageddon van Pesten meg Debrecenben, szakad az eső.
3: Nem vagyunk ott.
1: Majd ennyi.
4: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
3: Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tart. Igen, így, éreztem, nem. Hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket.
4: Van benne egy réteg bilagit.
1: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed? Most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már hat játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, de ugye az elmúlt 17 évben én szoktam
4: de így jó, de
3: járkálni, de nem baj, de hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego
3: mi
1: játékot.
3: Mi van, hogy vagy haver, minden oké? Okay?
5: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is neked.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Mit kívánsz egyet kívánhatsz, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
1: Igen,
5: a legjobbokat, minden reggel hallgatlak. Nagy kurva jó a hangod.
3: Ennyi gyerekek, hát nagy ennyi. Kívánságokat kaptam.
1: Nagyon szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Odogéráltok?
4: Ott tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
4: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diegósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
6: Szia!
3: De melyik részét fogod csinálni? A fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
3: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
4: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összeállnak. Igen.
3: Most nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradtál így hétre?
1: Én? Hogy hát megültem úgy, itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok van, ember. Jó, rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok!
6: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen.
1: Tényleg?
3: És jó volt? Csak. Azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek.
3: És kivel tekertek?
6: Barátommal.
1: Azt a minden
3: a barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka.
4: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami
4: ott,
3: történik.
4: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kis asszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Ott nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendők. Alanyok, feküdjenek föl a műfű szélére, fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval, jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág, te
4: most
3: is.
4: Hogy volt egy monitor?
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, ezt szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
4: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika! Hát látod, ami
4: figyelj,
1: történik!
4: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
3: Igen.
1: Ott a Kolostor, nem tudom.
4: Templom, így
1: a patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
4: Ne szólj hozzá!
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, Tessék, tekerés indul.
1: A legszürelmesebb.
4: Tekerek, hát, a kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De gyerek, óisten, Andrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
1: Figyelj, most ezt, kell azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi
3: történik. Gyerünk,
1: mász ki.
4: Gyerünk, majd neki.
3: Úristen, fej
4: mellett.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled. Hányni fogsz?
6: Nem.
3: Azt mondja, hogy hozzászokott már. Nagyon ügyes voltál.
6: Köszönöm.
1: Figyelj, az milyen durva, hogy eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
3: Jaj, ez zseniális volt.
1: Ez szürreális volt.
4: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkodsz?
6: Sok gyakorlat.
1: Sok gyakorlat. Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
3: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel. De akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
2: Ez így van.
3: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
2: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
3: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
7: Gratulálunk a nyertesnek.
3: Nagyon ügyes volt.
1: Itt azonnal át is adja a Diego.
7: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
4: Egy láttörlő.
3: Egy ilyen rendben.
7: Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
1: Rendes, már így hétfő, milyen rendes, oda néz.
4: Nem tévedtem nagyon.
3: És ugye az szokott lenni, hogy ilyenkor már mi nyomasztani szoktuk egyébként a szponzorainkat.
1: Igen.
3: Nem is kellett, hát nagyon tündérek vagytok.
6: Fogunk, igen.
3: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint, azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
6: Mi most ismertük meg egymást.
3: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
1: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerlek.
4: Én nem bírom, hogy tekernek.
3: Engem beszoktak tekerni.
1: Jó, akkor tekerlek. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet a
3: Balázsékkal.
1: Gratulálunk akkor nektek.
4: Figyelj, ha ügyesek vagytok, 19-ért eladjátok valakinek. Csak mondom.
3: Csak a kes.
4: Kesér, és ezt elisztáltok a Pannonhalmi bolteraszot.
1: Azonnal kesse van. Várjál, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várjál, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Egy kívánság.
6: András szeretne nyilatkozni.
3: András,
1: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
3: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
1: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
2: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
1: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a
3: Ferinek. Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
1: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
3: Te én egy pesgőkor kaptál.
4: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szemmel.
2: Azt az egyet szeretnénk kívánni
4: neked. A Bogi fogja majd használni.
2: Hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
3: A derekam.
1: Azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
4: Vegyük el tőle az utalvány, nem érdemelte meg.
6: Jó pálinkát.
3: Ez az. Köszönöm, nagyon kedves.
1: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van. Apukára, elég büszke.
4: Apukám mindig rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
1: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, testrész merevedés kívánságot kaptál.
3: Így van.
1: Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
3: Michelin csillagot
1: az éttermedben. Nem állunk rosszul.
4: Nem, és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
1: De ja, nagyon, és erős fogzománcod.
3: Nem, egy nagyon új, fontos nem erős, különben. Új fogzománc.
4: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
3: hát
1: a nagy üzemben?
3: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt, nézd meg milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa!
8: Szervusz! Szia, Feri!
3: Szoktál grillezni?
8: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
3: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu!
1: Mit csinálsz most ilyen messze?
3: Most hogy kerültél
1: ide? Hogy kóboroltál ide?
8: 10 éve feltelepültem.
3: Menekültél, mi?
8: Hát a megélhetés.
3: Mondjuk régen a szabad kígyósiakat megvertük.
4: De most figyelj, hány kígyós van még? Tehát
3: kettő. Ez a kettő, szabad kígyós, új kígyós és szabad kígyós.
4: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
3: Egymástól egy ilyen, nem tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években, hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
4: Misu, szurkáltál?
8: Ez így volt.
1: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált
8: szurkálni? Én már
1: szurkál... nem. De Fater? Fater nem ment át szurkálni? Új kigyorsan?
8: Fater se.
1: Senki?
8: Nem, nem.
1: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 8-as átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
8: én
1: volt.
8: Én csak hallottam erről.
3: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
1: És szurkálás,
3: ez
1: vissza
3: nagyon fontos volt. Igen.
4: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
1: Igen,
4: elrakták. Vissza a megyébe.
1: Nem települhet vissza. Igen.
3: És mit csinálsz itt, Misa?
8: Szerelek.
1: Szurkálom.
8: Gépeket építek.
3: De milyen gépeket?
8: Processzorkészülékeket
3: épít.
1: Hát ez nem a világunk
3: fel. Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
9: Szia, mi Komáromból jöttünk.
3: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
9: Hogy ne. Igen.
3: Hallod ezt milyen?
1: De rendesek
3: vagytok. Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
9: De ahogy is, nincs annyi.
3: Nincs annyi, akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
9: Annyi időnk nincs.
3: Szuper, na gyerekek!
1: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
4: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
1: Véletlenül befújt a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
4: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani meg.
1: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyám, ugye leesek itt a székbe.
3: De is kell öltözzenek.
10: Kötény, sapka,
4: micsoda kandúra, még fagyja is van.
10: Előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És
3: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? 20-at hazafele, jó. Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
1: Nehogy megégessen.
3: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
4: Nézzél bele, nincs benne nyest.
3: Jó.
1: Igen.
3: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
1: pont. Az plusz ajándékcsomag.
3: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek föl.
4: Laci átérve.
3: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
1: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
3: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csinálják.
1: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
3: Hát csak, hogy akassz a nyakába, Istenem.
4: De nézd meg, hallom.
3: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
4: Letérdeltél a öltözéskor.
3: Így, így.

0: Kérdésünk, kérdés.
1: Nem vagy egy kapkodós típus.
2: Nagyon jó.
1: Ezt szerettük, jó?
2: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
1: Igen, Misa, óriási.
2: Gratulálunk, ment. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
4: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Kedves egészségedre, bunda. Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszéltél, de szabad kígyósi. Hát
3: ez kígyóbőr akkor.
2: Figyelj, Misa, gratulálunk.
1: Misa fájdalomdíjként kívánjon neked egyet, jó?
2: Misa nyert, nem
1: de akkor a másik szert, a másik szert.
2: Tudod, mit fog kívánni
1: kíván, neked? Egyet kívánsz a Ferinak a születésnapjára, mit kívánne?
5: Az, hogy mindig szorítson neki a kád.
2: Mindig. A kád, mindig szorítson a kád.
3: Jaj, ne.
1: Mindig szorítson a kád. Ez volt a kívánságod a Ferinek, hogy mindig szorítson a kád.
2: De milyen kád?
1: Hát de milyen kád? A punci kád.
2: Ki mondta?
1: Ez a kívánságod, gyerekek. Én azt hittem, hogy fia, olyan gyönyörű kívánságokat hallunk majd egész nap az egészsége.
3: Szeretnék
1: a szerelmi életre, minden szorítson a kád.
2: Igen, hát az a szerelmi élethez hozzákapcsolódik.
1: A Ferike, Isten életesen sokáig. Szorítson a kád sokáig neked.
3: Örülök, hogy elhoztátok a gyerekeket is, tudom, itt volt az ideje, mert tudják az igazságot.
1: Jó, hát ez nem volt annyira durva, de jó kívánság, jó, azt tetszett, szorítson a kád.
3: De mondom, hogy egyre szürreálisabbat kapsz, Feri.
2: Ahogy megy le a nap, úgy vadul meg a nép.
1: Így van. Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
2: Igen,
1: a sütő?
2: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javan vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
1: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerekek.
3: Itt
1: már sok mindenről nincs szó, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, toljat, húzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet, az egészet lejátszani egybe. Ezt kell csinálni. Azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
2: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
6: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
2: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
1: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
2: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
1: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem igen, lesz.
1: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
2: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
1: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
2: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.
1: Jól van, gyerekek. Oké, okay, 7:30 már, és még ilyen virágos, gyerekek. 7:30, elrohant az idő, de mi még visszatérünk el, nem fenyegetünk senki, de még mindig nem megyünk el, mert a 8-ig vagyunk. Jó? Úgyhogy egy pici szüret, és utána jövünk vissza. Nem, még mondhatod, kitaláltál.
2: Nem, csak itt áll érted a tér közepén egy üvegsörrel. A maga a nyugalom, jó vagy?
4: Isten éltesen sokáig.
1: De rendes volt. Talán a legnormálisabb kívánság.
2: Felét megittam, de a másik fele az
1: egyet kiváltsz a Ferinek, mi lenne az? Bármit kiváltsz a születésnapja alkalmával.
4: Isten éltesen sokáig. Más.
2: Nagyon köszönöm. Isten éltesen sokáig.
1: Jó, egyelőre...
3: Legalább egy egész sört kívánhattál volna neki, vagy valami, de...
1: Jó, egyelőre legyen szűk a kád, nálam egyelőre ez vezet.
6: Az én lányaim, kívánhatunk neked valami?
2: Igen. Négy lány. Csak lány tudsz csinálni?
6: Csak lányokat. Csak lány.
2: Menő.
1: Négy lány.
2: Négy kislány.
1: Le a kalapba.
6: Ők az én háremeim.
3: Hát ez egy kicsit vélemény.
2: Igen, ez erős. Na mit
3: hívjátok? Ezt a véleményt
6: azt kívánom, hogy annyi hajad legyen, mint amennyi nekem van.
2: Nem, kösz. Úgyhogy
1: full kopasz az ember. De jó kívánság. Nagyon kedves kívánság volt.
2: Nagyon
3: ez egy kicsit zavaró volt az egész, de
1: köszönjük szépen. Finoman azt kívánták, Feri, születésnapon alkalmán kopaszodjál meg úgy, ahogy vagy, Feri. Ezt kívánták.
2: Igen,
1: nagyon jó.
2: Gyakorlatilag már most úgy állok, hogy hajam sincsen, de
3: Feri,
2: jó lesz ez a végére.
3: Barna vagy, ősz vagy, úgy nézek, mint George Clooney. Na, kicsit
1: így van, gyerekek. Tartunk egy pici szünetet, jó? 7:80 pontosan. Egy pici reklám, egy pici, hát talán muzsika, és aztán jövünk még elköszönni, drága győriek. Jó, elröppent ez a 3 óra, de jövünk mindjárt vissza, úgyhogy senki sehova.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel

0: 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
2: Autóüveg Pilkington.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
4: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márka kereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
9: Rádió.
10: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Java, mindened van? Fel vagy készülve? Mindened van. Na látod, hát miket csináltak? Ja, hogy ott zsebbe van a mikrofon.
2: Ez dudorodik, érted? Itt már csak. Jaj. Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megint egy
3: gurulját
2: tartottam.
3: Azt mondom, mivel nem poén, mert most ha várjátok majd, akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
3: Hát ilyen rosszul, nem volt.
1: Rosszul van, elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
2: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Verni.
2: Király fölöttünk, érted? Most veszi elő a csúnyáját, ahogy ismerem.
1: Nem, gyerekek, nem csinálunk ilyet. Na, szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a... nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted?
1: Persze.
2: Tehát szerda este...
4: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 óra, vagy Szombathelyre 10 óra, akkor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
4: Hagyd tudja már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohagyjatok meg!
2: Jó, kussoljatok
1: már! Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohagyjatok ti meg azzal a szállodával, otthon vagytok, Gábor nem akar rálatok adni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél vele.
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följövünk őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, letesszük kész, vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én?
2: Szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följövő őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez itt Győr, hát ismerj, igen, jaj, jaj.
2: Meg.
1: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem
3: szép munka különben, most, hogy van ez.
1: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvet, ne jön egy írecsázára, ne rakt jött egy ilyet.
3: Olyan jó érzés különben most, hogy belefutató igen. Az új éve, tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik, ott egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: abszolút. Neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatói, de akkor ezt még mi vettünk.
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, hogy egy vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó. Szóljál még valamit, kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya kelés az arcodon az égkodon.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez
2: jó,
1: a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
2: azt megbírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: mi szükségünk
1: szelet.
3: A jó időre.
1: Mi nem, abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben igen. Zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit, Feri.
1: Na, tessék, Ferenc!
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: De legalább legyen annyira elmés, hogy szűk legyen a kád, tehát én ezt megjegyeztem. Én mindenkinek ezt szom kívánni a születésnapján.
3: Legyen, legyen jó szűk legyen, de ki is legyen zsírozva.
1: Legyen jó szűk az a kárfi. 5 perc volt, mire leesett, hogy mire gondol, de ez nagyon jó. Tehát legyen
2: nem
1: jó
2: vagy szűk. Már régi ezeket, régen nagyon összeraktam.
1: Igen, igen,
3: de
1: igen.
3: Most
1: igen.
3: Nem a kádak érdekli.
1: Igen, igen, keresett a Csaki. Igen. Nagyon rekezdjük ezt elhoz, elkezdjük akkor. Ennek sosincs vége, hogy keresett a Csaki, milyen csak a szippan Csaki. Na jó. Oké, ez jó. Ebből azt hiszem összeszedtünk már egy kicsi büntetés.
2: Jó, és még a fagyis viccet a végére.
1: Na, hallottátok azt a fagyis viccet.
3: Boldog születésnapot, Feri!
1: Jó, azt megkérdezi, hogy ilyen ízű fagyi van. Na, szóval mit kívánsz akkor magadnak? Tessék, ez most az 50, várj, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon sok, az... igen.
3: Most jön a forradalom.
1: Hát, ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: Ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a telkoszlasz előtte.
1: Szerte fornaszod, berak még egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy fel, bekopog az üvegen.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden.
2: A nevén van három is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat mondja, akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe.
3: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem.
3: Igen. Mondjuk már a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
2: Gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra hát elhasználom.
1: Mondom,
3: jó, akkor egy kádat és Gábort a kádba.
1: Egy szűk kádat Gáborra?
2: Nem!
3: Ez a lényeg.
1: Igen, egy nagyon szűk kádat, amiben Gábor van. Jó, ezt látod? Ezt
2: lesz. Lát, csak megfejtettem.
1: Jövőre hozatunk ide egy kádat és berakjuk Gábort.
3: Plusz a fogzomát.
1: Igen, plusz a kemény fogzomát.
2: Arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Amikinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mamma.
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs... kívánságod.
3: Én azt mondom, Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Feri, Feri megáll, a vast idője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélet, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli ökrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon
3: köszönjük,
1: kedvesek
3: hogy
1: voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
1: De... Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve az Ruccagyanát Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió igen, 4-től. DJ. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
2: A holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
1: A Begi benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Begivel? Már szent a béke.
3: Igen.
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. Te szemét. Ne, figyeljetek, lemogod.
3: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Igen. Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
3: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen. Elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudnád nem, ismételni, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
3: Hadd segítsek.
1: Következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó
3: nem
1: srác.
3: Nem az öblös szájszakáról mondod semmi.
1: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás
2: versenyt is bedőlt.
1: Egyetem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
3: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
1: Ki a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Ő hasonlít. Neked rá szemben.
2: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzetek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese, az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: Karcsi neki. Bácsi!
1: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri, 30 év múlva!
2: Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Ezt így is van. Megcsináltam nektek.
1: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
2: Szevasztok!
1: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao, ciao.
0: Na, ennyi volt mára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Nagy bevásárlás olcsón? Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
7: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
10: Építkező szezonstart a Jolában. CPL beltéri ajtók készletről. Műanyag ablakok akár 40% kedvezménnyel. Műanyag redőnyök 25% kedvezménnyel. Beltéri ajtókból 5000 forint per darab kedvezmény. Csak május 15-ig. 2005 óta Jola Nagykanizsa. 5-ös tér 10. www.jola.hu.
11: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed. Mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 5.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Melyik dalt, hogy meghallgatta az
13: elmúlt időszakban? Csak igazi slágert.
14: Én komoly zenét hallgatok.
12: Bach?
13: Mi van?
14: Például. Szimfónia?
15: Arra nem látom azért a rócsónk indulását. Tehát arra megmondom őszintén.
13: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethovent?
14: Bachot leginkább.
15: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
13: könnyed Bach.
15: Egy könnyed Bach.
12: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
13: Igen, délután 2-től 3-ig.
15: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
12: Nagyon fél a Bach kecsétől. Nem nézni van, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de...
13: Bachra én úti cél még, vagy mászt elengedtem?
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
16: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít.
18: Yeah.
2: Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
19: Diszkó!
20: Diszkó!
21: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Hello, hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1-en, a diszkós itt az igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral és Bárány Attilával kettecsként. Történtek is változás, Hanvai PG a héten Szabin lesz valószínűleg.
23: Igen, szavasszok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, webben, applikáción, TikTokon, YouTube-on keresztül is. Allergiás vagy? Csak hogy nézzét, azért
22: kérdezik. Nem, most
23: jó,
22: már lehet.
23: Jó, oké.
22: Új, ja nem, és köszönöm szépen, hogy már most írtok, illetve köszönjük szépen a mezőtúri diszkosit legyen.
23: Az nagyon jó volt,
22: nagyon jó sikerült.
23: Nagyon jó hangulat.
22: Köszönjük, megyünk, én biztos, hogy velünk lesz a szemben.
23: Engem hívtak.
22: Jó van, akkor folytatás innen a rádió stúdiójából érkezik Ed Sheeran és a kamera. Az ő felvételével köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: Veszprém nagy fesztiválon, szombaton pedig Bonyarc-Vashegyre megyünk, és a Rádió születésnapi fesztiválon 24-én pünkös vasárnap bemutatjuk a vadonatúj diszkósi dalt, meg a klippet is.
1: Most pedig egy vadonatúj biszenssel értelmezés itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, élőben vagyunk kétharmadban, mert a Hanvai nincsen pihen, Bárány Attila mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és viszont ami nagyon-nagyon fontos, május 31. Lesz olyan, hogy Diszkosit pizza, ha hiszitek, ha nem, három különböző feltétet visszavasztunk meg az Attila, a Peti meg

0: békés csavára.
1: Én meg azt szeretném mondani, hogy beszéltünk már a pizzáról, és beszéltünk a diszkosít partikról, és ebben az eszendőben is egyébként nagyon sok lesz belőle. Fesztiválokon ott leszünk, klubokon ott leszünk, nagy rendezvényeken, és magárendezvényeket is válunk, mert már ilyet is csináltunk, ugye, meg céges bulikat is, úgyhogy mindenkit várunk minden felületen, és nagyon sok hétköznapunk van még, amit tudunk adni mindenkinek. Ja, és igen, Rádió egy születésnapi fesztivál, 24-en nem elfelejteni, jön a vadonatúj diszkosít dal.
0: Most pedig a vadonatúj Piszensuel, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Music sounds better with you! Ma először!
1: Ez nem Stardust?
0: Nem, ez Chaka Khan volt egyébként.
1: Be Stardust!

DJ Junior voltam, a Hanvai pedig pihen ezen a héten. Reméltek csütörtökön azért csak lejön majd, mert Dunaújvárosban ott leszünk a délutáni show Balázsék ugye rendezvényén, és délután 4 és 5 között fogunk mixelni. Ezt még ma keveset mondtuk, de az egész héten fogjuk egészen csütörtökig. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon keresztül, valamint most felső posztban kim van a Facebook rajongói oldalaim, a 2026-ban készített DJ Junior remixek le is szedhetők, úgyhogy játsszátok hangosan, szeressétek. Én

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra. Zseniális zenékkel, nagyon sok újdonsággal és persze zseniális DJ-kkel. Metzger Viktória már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál, induljunk el!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni, ez egy zseniális feldolgozás Side Piece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, holnap Sopronban folytatódik Balázsék nagy országjáró délutáni roadshowja, méghozzá a Várkerületben. Mi már délután 4-től ott leszünk Lotfi Begivel, együtt melegítjük majd elő a terepet, mi fogunk warm-up-olni Balázséknak, és nagyon fontos, várjuk a nagy Lotfi Begi rajongói csoportokat, gyertek minél többen a helyszínre. Még az is lehet, hogy belépőket is kaptok majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, tehát találkozunk holnap délután 4-től Sopronban a Várkerületben. Viki, neked pedig jön a Dashnek készített remixed, amit imádnak a hallgatók.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját remixemben.

0: Christopher kollégánk és jó barátunk és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió Egyen a Word is Mine Radio Show-ban Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: aki egyébként jó 15 éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most először szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Berizmár Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Ne feledjétek, Balázsék országjáró délutáni roadshow-ja holnap Sopronban folytatódik, 5 és 8 között találkozhatok majd Balázsékkal a várkerületben, előttük pedig mi fogunk warm-up-olni Lotfi Begivel délután 4 és 5 között. Jönnek a részletek most.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek még egy órán át Metzger Viktória itt tőlem jobbra a stúdióban. Hello, Viki!
1: Sziasztok, szia, Geri!
0: És úristen, milyen jó kimondani, jövő héten vasárnap jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Indítjuk a mai második szettet az egyik külföldi sztár fellépővel, az ausztrál Cyrillel.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára.
0: És Cyrill most még üzen is nektek valami nagyon fontosat, figyeljetek!
2: Hey, I'm Cyrill. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és vele most felvonultatjuk azokat a külföldi sztárokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Fodera dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house settel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk jövő vasárnap!

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, holnap Sopronban a Várkerületben folytatódik Balázsék délutáni roadshowja. Mi már előttük 4-től 5-ig ott leszünk Lotfi Begivel, mi fogunk formapolni, jegyeket is kaphatok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát holnap délután Sopronban a Várkerületben találkozunk. Bob Sinclair jön közben.
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go. Did I give

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jövünk Kollárral, úgyhogy maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Balázsnál. Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio One Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Side Piece Festival Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Virgin Mine Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és miben megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, Kollár a lemezjátszók mögött, és megyünk szépen tovább ugyanezen a sebességen.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: játszói mögött, és én benne többek között azt bírom, hogy igazi lexikális tudással rendelkezik olyan korok zenei világát illetően, amelyben ő még meg sem született, és hát erre a következő dal nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen. Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

perc múlva éjfél, úgyhogy mára lassan lepereg az időnk, egy fantasztikus Chaka Khan klasszikussal zárunk. Jön az Ain't Nobody, egy vadonatúj remixben. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, a mai közreműködők Metzger Viki és Kollár nevében is. Találkozunk holnap délután 4-től Balázsék roadshowja előtt Sopronban, a Várkerületben. Juhász Geri kijelentkezik. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió1.hu, viszont én sem állok meg, a legnagyobb kedvenceket hozom, és egy csomó újdonságot, nem sokára például Bibi Rexától is. Most viszont Joel Corey-tól a Galantis-szal Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en. Oh,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rocsúja pedig folytatódik, szenzációs helyszín volt tegnap Győr. A mai, hát most már mai, ugye egy évvel után, pedig Sopron lesz. Aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik, így dübörög a rócsó. Mindenhol délután 4-kor kezdünk a Live Mix-el, aztán 5-től 8-ig Balázsék, ajándékok, elképesztő hangulat, és a műsor élőben a helyszínről, meg persze a rádió egy összes fekéjén. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ma is ott az esély nyerni páros belépőt még a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ha 10 óra után elindul egy olyan igazi mai sláger, amit egy világsztár készített, aki érkezik hozzánk május 24-én, kevesebb, mint 2 hét múlva, akkor kell 10-én csörögni, mondani a rádió eszlogert, és piff, adjuk a páros belépőt, most meg Lady Gagát hozom. Az igazi mai slágerek között Bruno Mars-szal jön, ez a Die With A Smile, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert köztük pedig most egy részben új dal, igazából új a dal, de az alapja, hát Fateless Insomniája, egy nagy klasszikus, viszont Bibi Rexa ezt a dalt is elkészítette most igazi 2026-os verzióban, és konkrétan imádjuk. Ezt indítom, tehát Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is kellemes éjszakát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ed Sheeran, Ray, Avicii, Alex Warren, ők mind-mind jönnek ebben az órában. Most viszont arra gondoltam, hogy hozom David Guettát a War Republic-kal és egy gigantikus sikerrel. I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, jó munkát, jó rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Sziasztok, Nyúl vagyok a Nyúl Empire zenekarból, ez pedig a legújabb dalunk, a Velem.
1: Velem neked csak jó lehet.
0: Diszkós Hit Remixben.
2: Rádió 1. Csak

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik zseniális női előadó után hozom a másikat, Katy Perry után Ray a folytatásban, aki egyébként kettő mobiltelefont használ, pont azért, hogy el tudja különíteni a professzionális életét és a magánéletét, sőt a magánéleti telefonján állítólag még nincs is Facebook sem, annyira le akarja ezt szűkíteni, és ki akarja zárni a világot, amikor nem a munkával foglalkozik, és egyébként ez egy jó stratégia. Ez meg egy zseniális igazi mai sláger közben Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már fél kettő is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én pedig ilyenkor fél kettőkor is a legnagyobb kedvenceket válogatom, most például Ray Daltontól, akit a Facebookon fedeztek fel, szóval igazából ez is egy jó példa arra, hogy bárhol ott lehet a kitörés esélye, ha belerakjuk a munkát és a melót, és ő belerakta, töltötte fel a különböző covereket egyébként elsőként, meg a saját videókat magáról, és aztán felfedezték menő producerek. Most arra pedig ilyen igazi mai slágereket készít, mint a Blood Run, én ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a rádió egy, itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a hang, én nagyon bírom Rédátont. És nagyon bírom egyébként a rócsonkat, Balázsik szenzációs hangulatot hoznak minden egyes helyszínre, ma egy újabbra, tegnap ugye Győr volt, ma Sopron következik, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen a délutáni rócsó állomások. Ja igen, ő pedig ez újabb nagy kedvence, Tate McRae, a Grady, amit indítok itt a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi